0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Olvadás. Amikor tavasz hercegnő kopogtat tél úrfi ajtaján, s bejelenti neki, hogy ideje továbbállni, kezdetét veszi a felmelegedés. A felmelegedés egyik jele pedig az olvadás. Ti tudtok olyat mondani, ami a melegben elolvad? Például a jégkrém. A szegény hóemberkék is ilyenkor teljesen lefogynak, majd eltűnnek, mintha egy varázslat volna az egész. A vastag jégtáblákon télen sokan szeretnek csúszkálni, a végnyabbakat meg valamilyen érthetetlen módon sokan szeretik betörni. No de ezek tavasszal mind eltűnnek, akár csak a fákról és a háztetőkről lelógó hosszú jégcsapok, amelyek a napfényben úgy csillognak, mint a hókirálynő koronája. Ahogy olvad a hó, a folyókban egyre több lesz a víz. Ilyenkor a bokrok, a fák, a virágok és a fűszálak is felfrissülnek, hiszen az olvadás miatt rengeteg vízhez jutnak. Nem csoda, hogy azonnal nőni kezdenek. Ebben persze segíti őket a napfénye is. Ilyenkor én csak a szép hószobrokat sajnálom. Na de... se baj, jövőre építhetünk újakat. Most viszont örüljünk a meseszép tavasznak. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ébredés. Ha nagyon figyeltek, akkor a tavasz első heteiben észrevehettek valamit. Tudjátok mit? Azt, hogy sokan ásítoznak. Ilyenkor ugyanis felébred a föld a téli álmából, s vele együtt ébredeznek az alvó virágok, fák, rovarok, és minden olyan erdei és mezei állat, amelyik téli álmot alszik. Igen, a telet sokan átalusszák. A katicák, a bodobácsok, a sünök és a csigák például a lehullott falevelek alá bújnak, mert ott jó meleg van. Pláne, ha a hó is ráesik, hiszen nekik az egy olyan takaró, ami megvédi őket. Az alatt aztán békésen szúnyókálhatnak, nem kell attól félniük, hogy megfagynak. Ilyenkor pedig, amikor beköszönt a tavasz, a réteken döngicsélés és zümmögés zajára figyelhettek fel, az apró élőlények ugyanis megkezdik a munkát. Mindenki élelem után kutat, hiszen éhesen kelnek fel. És persze örülnek az erősödő napfénynek és a nyíló virágok illatának. Milyen csodálatos is a tavasz! Csukás Mese Rádió.

bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szürke pillangó. Tavasszal a frissen pattanó ropogós rügyeken ezer meg ezer hernyócska lakmározik. Van köztük húsos, tarkabarka és egyszínű. Miután a hernyócskák jól belakmároznak, megtömik a pocakjukat, és már nem bírnak többet enni, egy vékony, hosszú szálból gubót fonnak maguk köré, hogy nem sokára szemkápráztató pillangóként bújjanak elő. A legszebb erdőben, ahol ember még csak nem is járt, nyár elején csak úgy roskadoznak a bokrok és a faágak a sok kicsi gubótól, amik mind egy-egy pillangót rejtenek. Ők pedig a megfelelő pillanatban elő is bukkannak. Ilyenkor csak úgy kavarog a levegőben a sok szivárvány színű csillogó pillangó, akik a meleg napsütésben szárítgatják a szárnyaikat. A gyorsabbak hamarosan az erdő melletti tisztáson gyűlnek össze. A nap végére szép lassan mindegyik lepke megérkezik, és vidáman köszöntik egymást. Vannak, akik alig ismernek egymásra hernyókorukból, de végül mindegyikük bemutatkozik, és a pillangók összebarátkoznak. Egyik évben a legnagyobb és legszínpompásabb pillangó a mező közepére repült, és csengő-bongó hangon így szólt a többiekhez. Mindannyian nagyon sokat vártunk erre a pillanatra. Hernyókorunkban nem voltunk valami szépek. Most viszont mi vagyunk a leggyönyörűbbek az erdőben. Gyertek, sorakozzunk fel, és mutassuk meg mindenkinek, milyen csodák rejtőznek egy fehér gubóban. Azzal mindegyik pillangó szélesre tárta a szárnyait. A legnagyobb pillangó büszkén nézett végig a piros, sárga, kék és zöld tömegen, ám egyszer csak lecövekelt és hangosan felkiáltott. Te jó ég! Hát téged meg mi lelt? Kérdezte szörnyűködve egy közepes termetű lepkétől. A lepke csak zavartan áldogált, toporgott, lépegetett egyik lábáról a másikra, arról a harmadikra és a negyedikre, és csak szemlesütve motyogta. Nem tudom, én így bújtam ki a gubóból. A pillangó ugyanis tetőtől talpig, elől hátul a fejecskéjétől a szárnya végéig teljesen szürke volt. Nem ismert előjönni az árnyékból, ahol áldogált, nehogy rásüssön a nap, és még többen meglássák. De akkor már mindenki őt bámulta, sőt, valaki oda is kiabált.
1: Ő már hernyónak is sápat volt, ne foglalkozz vele!
0: És hangos nevetéssel hátat fordított neki. A többi tarka lepke is követte a példáját, és ott hagyták a szürke lepkét. Szegény nagyon elszomorodott, és még szégyenlősebben húzta maga köré a szárnyait, amiket azóta nem mert kinyitni, amióta kibújt a gubóból. Egy fia szín nem volt se egyiken, se másikon. A szürke lepke szomorúan nézett a szivárványos forgatag után, ami keresztül kasul bejárta az erdőt, és úgy döntött, inkább elbújdosik. Attól kezdve csak az árnyékban, vagy este a sötétben merészkedett elő, hogy meg ne lássa valaki. Így csak a Szent János bogarakkal és a kicsit vaksi vakonddal kötött barátságot, mert őket legalább nem zavarta, hogy néz ki. A vakonda jókat beszélgetett, a Szent János bogarakkal pedig esténként körbe repülte az erdőt. De még ilyenkor is gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se érje fény, hát ha megijednek attól, hogy egy színtelen szürke pillangóval barátkoznak. Ám egyik este annyira óvatlan volt, hogy berepült egy vékony holdsugárba, ami megvilágított egy kis tisztást az erdő közepén. Csak akkor eszmélt fel, amikor hallotta, hogy a Szent János bogár döbbenten felkiált. Nézzétek! Jaj! Ne haragudjatok! szabadkozott rögtön. Nem akartam, hogy így lássatok. Ám az egyik Szent János bogár félbeszakította. Sosem láttam ennél szebbet, mondta áhítattal.
1: A szürke pillangó értetlenül nézett körbe.
0: Mármint nálam? Nem értem. De látta, hogy a többi bogárka is megbabonázva bámulja. Amikor lenézett magára, kis híján elfelejtett csapkodni a szárnyával a döbbenettől. Ugyanis az egész szárnya gyönyörű sápat csillogással ragyogott, mintha csak a világ legfényesebb gyöngyét hozta volna fel valaki a tenger mélyéről. Neked csillognak a szárnyaid, mondta elképedve valamelyik Szent János bogár. A lepke egyik ámulatból esett a másikba. Annyi időn át kerülte gondosan a fényt, nehogy meglássák, erre most kiderül, hogy csak a fényben látszik, mennyire káprázatosan szép szárnyakat adott neki a természet. Egész éjjel le sem hunyta a szemét, alig várta, hogy napfényben is megnézze magát. Felébresztette még a vakondot is, hát ha ezt még ő is látja. Amikor a napocska első sugarai áttörtek a fák lombjain, a lepke vett egy nagy levegőt, és belerepült az első sugárba. Még a vakond is ámuldozott ettől az ezüstösen csillogó csodától, és vidáman csapta össze a tenyerét.
2: Ennél szebbet még nem hordott a hátán a föld, lelkendezett. Még szemüvegre sincs szükségem.
0: A pillangó pedig csak repkedett, csillogott és villogott a fák között, és sosem érezte még ilyen jól magát. De a pillangó közé nem vágyott vissza többé. Megmaradt a barátainál, akik szürkén is szerették. Bizony van az úgy, hogy nem elsőre vesszük észre, mi a világon a legszebb. De ha van hozzá türelmünk, mi is megtalálhatjuk a legszebb lepkét, ami csak létezik.

színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fogkrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentolos lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Vladimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is verekedtünk rajta. De nem nagyon, és mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy tea melegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapka kutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszult minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
0: Csukás Mese Rádió.

0: nästa tal.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi. Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta, és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van. Már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, s minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
4: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
3: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő?
5: Lilát, vágta rá Picúr.
3: Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta.
5: Lilát kérek.
3: Pompom is megerősítette fentről.
5: Igen, mi lilát kérünk.
3: Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót.
5: Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért.
3: Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt.
5: Legfőjebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot.
3: Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is.
5: Kérsz?
3: Pompom hümmögve a fejét rázta.
5: Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor.
3: Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót.
5: Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt.
3: Most átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét.
5: Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam.
3: Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni.
5: Mi van?
3: Mit mondasz?
5: Mi történt? Megnémultál?
3: Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
4: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
3: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
4: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Uff, nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számban. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
3: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
5: Ajaj, ragad az a vacak.
3: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
4: Hm?
3: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött.
4: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
3: Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fatövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Prrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a lignumok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó rezsőre. Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó rezső hálásan megvakarta gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Nagy Máté Gyula vagyok, Peretyói faluból érkeztem. József Attila, Indiában, hol éjjel a vadak. Előadja Nagy Máté Gyula. Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkan át a dzsungelen, mikor dédapa is kicsi volt még, élt egy nagy fejedelem. Parancsot adott, büszkét, szigorút. Fogjon mindenki szerszámot! Oda, hol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes palota. 700 ékes palota közé kincstárat vasból rakatott, s a napot akarta ráveretni, mint óriás, tüzes lakatot. Hiába szörnyedt el a nép, s kérlelték vének és papok, ami égi, ne hozd a földre! A kapupántja kérte a napot. Feszült létre a felhő szélihez, megbillent az, a létra leszakadt. Fogtak sasokat könnyű szekérbe, a hámot szétszették dalos madarak. S míg sürgött írtózva, serénykedett a dolgos népek megdöbbent zöme, kisült a vetés, kigyúlt a város, kicsordult a nap lángos özöne, mint a zuhatag, hullt alá a tűz. Álva száradt el a fejedelem, s a 700 palota helyét elfoglalta az őserdő egy hűvös éjjelen.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Somogyvári Rudolf.
2: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan, faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű, volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király, hé, megállj te, mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobbannál a vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonám férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar, mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta, vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, hé, hé, De okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. Egy perc, kettő sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied. Ásó kapa nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Az Aranyeke című mesét hallottátok.

0: Sziasztok gyerekek, ifján Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagykapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint hét földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, s elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik: tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Nekiláttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki: az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baja se lett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A sellők titka. Történt egyszer, hogy a gazda nagyon megéhezett, és egy kis sült halra vágyott. Ám amikor a szolga bekukucskált a kamrába, az kongott az ürességtől. Azt mégsem mondhatom, hogy minden elfogyott, gondolta a szolga. Aztán gyorsan magára kapta a kabátját, és elindult, hogy fogjon néhány halat vacsorára. Miközben a parton kapásra várt, elerett az eső, és a szolga kénytelen volt menedéket keresni magának. Ahogy körülnézett, nem messze onnan megpillantott egy elhagyott csónakot. Uzsgyi odaszaladt, bebújt alá, és magára húzta, hogy védje magát az esőtől. Kip-kop, kopogtak az esőcseppek a csónak deszkáin. Aztán váratlanul nevetgélés hallatszódott a tenger felől. A legény óvatosan felemelte a csónak oldalát, és olyat látott, hogy még a szeme is belekáprázott. Három csodaszép sellő üldögélt a sziklákon. A fiú először úgy meglepődött, hogy majdnem a földre ejtette a csónakot. De aztán kisvártatva magához tért, és fülelni kezdett. Képzeljétek, van egy titkom, mondta az első sellő. Nekem is, kuncogott a második. Komolyan? Én is megtudtam ma valamit, súgta a harmadik. És közben a szolga még jobban hegyezte a fülét. Először az első mesélte el a titkát. Azt hallottam, hogy van az út szélén egy tanya, és annak a kapujában el van ásva egy kincses láda. Az egyik sarka kilátszik a ládának. Ám az a sok balga ember mind azt hiszi, hogy az csak egy kő. Pedig mennyi aranytallér van benne, nevetett a sellő lány. Az semmi. Nekem meg azt mesélte az egyik pelikán, hogy van a közelben egy gát, amit már hosszú évek óta építenek az emberek, de sosem készül el. Amit napközben felépítenek, reggelre eltűnik. Pedig ha tudná, hogy a gát két végét kellene bebiztosítani, és akkor nem mosná el a víz. A sellőlányok hangos nevetésben törtek ki, de aztán megszólalt a harmadik. Képzeljétek, nekem pedig valaki azt mesélte a korallzátonynál, hogy beteg a királylány. Szegénykének annyira fáj a szeme, hogy nyitva sem tudja tartani. De eddig még egy orvos sem akadt, aki meg tudta volna gyógyítani. Na hát, és te tudod, mi lenne gyógyír a bajára? Kérdezte a középső lány. Azt hallottam, sós vízzel kell megmosni a szemét, és akkor egyből elmúlik a nyavajája. De most már induljunk, nővéreim, mindjárt besötétedik. Igazad van, menjünk, apánk már vár reánk, helyeselt a legidősebb. Majd a három sellőlány beugrott a vízbe. A fiú még néhány percig rejtőzködött a csónak alatt, nehogy észrevegyék a lubickoló sellőlányok. Aztán, mikor végleg eltűntek, előbújt a rejtek helyéről. A legény összeszedte a holmiát, és elindult hazafelé. Miközben ballagott, azon töprengett, hogy éjjel megvárja, míg a gazdája nyugovóra tér, és utána megkeresi a tanyát, ahol a kincses ládikó van elásva. Mikor hazaért, türelmesen megvárta, míg a gazda elalszik, és kilopódzott a házból. A sötétben botladozva elindult a tenger irányába, és mikor már elég messze járt, meggyújtott egy fáklyát, és megkereste a tanyát. A tanya kapujában pedig addig keresgélt, míg rá nem bukkant egy nagyobbacska kődarabra. Ásni kezdett, és nem sokára előbukkant a ládikó. Kinyitotta, s uram fia, annyi aranytallér volt benne, hogy egy életre elég lett volna bárkinek. Fogta hát a legény a ládikót, és hazavitte. A kincsnek hála a szolga váratlanul meggazdagodott, s ez bizony az egész falunak szemet szúrt, de legfőképp a gazdának.
Ki is kérdezte a legényt, mondja el neki, honnan van az a sok pénz. A legény pedig nem titkolózott. Elmesélte, hogyan bújt el a csónakban, hogy kihallgassa a gyönyörű sellő lányokat. Elmondta azt is, hogy tőlük hallott az elásott ládikóról, amiben a rengeteg tallért találta. A gazdát egyszerre hatalmába kerítette a kapzsiság. Nem is tudott másra gondolni egész éjjel, csak a láda pénzre. Másnap már kora reggel kiment a partra, és megkereste a csónakot a homokban. Bebújt alá, és csak várta a sellő lányokat. Nem sokára csak ugyan előbukkantak a vízből. Hallottátok, hogy mi történt? Megtalálták a pénzes ládát. Valaki biztosan kihallgatta a beszélgetésünket. Vágta rá bosszúsan a középső sellő. Nézzük meg, hát ha most is itt bujkál. A sellők átfésülték a partot, és közben rábukkantak a csónak alatt rejtőzködő gazdára. A gazda mentegetőzött. Nem én vagyok az, akit kerestek, mondogatta, de hiába. A sellők nem hittek neki, és kagylóvá változtatták. Eközben a legény elment a gát építőmesteréhez, és munkára jelentkezett. Nem bánom, fiam, próbáld csak meg a lehetetlent. S ha mégis sikerül megépítened a gátat, 1000 tallér lesz a fizetséged, mondta az építőmester. Az ifjú bátran nekilátott a munkának, ám előtte leszúrt egy keresztfát a folyó két partjára. Éppen ahogy a sellőtől hallotta. A gát hamarosan megépült, s olyan szilárdan állt, hogy nem volt víz, ami lebontotta volna. Ezután a legény a kapott pénzből elegáns ruhákat varratott magának, és elment a királyhoz. Azért jöttem, felséges uram, hogy meggyógyítsam a lányod, mondta magabiztosan az ifjú. Ugye tudod, hogy előtted már sokan próbálkoztak? Miért pont neked sikerülne, hisz még orvos sem vagy? Kételkedett a király, de a fiú nem tágított. Ha már annyian megpróbálták, akkor egy próba ide vagy oda már igazán nem számít. Az uralkodó belátta, hogy a legénynek igaza van, és megengedte neki, hogy tegyen egy próbát. Az ifjú pedig elővette a kulacsát, és a sós vízzel megmosta a lány szemét. S lássatok csodát, a sellőknek igazuk lett. A királylány 2 pislogott, és a szeme már is meggyógyult. A király olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogadni. Össze is adta mindjárt a lányát az ifjúval, s még a fele királyságát is ráhagyta.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek: nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját, sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorba álltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvó néni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvó néni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvó néni Ákos hátára segítette az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvó nénivel rajzolgatott, egészen ebédig. Persze a táskába a csomagolt pizsamát, egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki: holnap majd apu pulcsiát hozom el.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

A róka és a gólya. Már hosszú hónapok óta a hó uralta az erdőt. Az állatok már mind a tavaszt várták. Különösen a róka, aki a nagy fehérségben csak nehezen talált zsákmányt. És ilyenkor a vörös bundája is feltűnőbb volt vadászatkor. Már egészen kiéhezett szegény rókakoma, de végre előjöttek a napsugarak, és melegükkel felolvasztották a sok havat. Az első friss hajtások után pedig a róka is megfialt, három kis vörös kölyke született. A gólyák az elsők közt tértek vissza déli tájakról, és most háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon építgették fészkeiket. Az erdő határában egy magas póznán is letelepedett egy gólyapár, és hamarosan megszülettek a kis fiókák is, akik most éhesen tátották csőrüket. Féltő szüleik nem merték őket egyedül hagyni, hát inkább felváltva mentek a békákra vadászni. Az erdőn túl nagy láb terült el. Rengeteg béka és hal élt ott a vizekben, elegendő élelem jutott hát a gólyafiókáknak. Csak hogy amikor a rókakölykök nagyobbak lettek, anyjuk a lábhoz vezette őket, mert a vizek partján sok kacsa pihent meg. A gólya gyanakodva nézte, ahogy bugdácsolnak a rókakölykök, de úgy gondolta, amíg őt nem bántják, nem lesz viszály köztük. Ám a kölykök akkora zajt csaptak, hogy a békák egyszerre mind a vízbe ugrottak. Szegény gólya egyet sem tudott így elkapni, nem volt mit hazavinni csemetéinek. Egyszer aztán megelégelte a gólya a rókakölykök hancúrozását, s rákiáltott az anyjukra. Rókakoma, én eddig téged nem zavartalak vadászatodban. Hát te is vidd máshová a kölykeidet, mert én így nem tudom mivel etetni az enyémet. Ugyan mégsem járja, hogy a szabályokat egy madár diktálja, felelte a róka. Talán te keres magadnak más vidéket. Etesd a fiókáidat béka helyett bogarakkal, férgekkel. Ezen aztán úgy hajba kaptak, hogy az egész erdő visszhangzott tőlük. Dult fúlt a gólya, és már készült, hogy harcba száll a rókával, de a róka megenyhült az éjjel. Kedves gólya barátom, kérem elnézésed, igazad van, valamiből mindnyájunknak élni kell. Fogadd el hát bocsánat kérésül, vacsora meghívásom. A gólya nem igen tudta mire vélni a dolgot, a rókáról sok jót eddig még nem hallott, a meghívást mégis elfogadta, hiszen legfőbb a békesség. Felöltözött hát szépen, és a róka odujához ment. Az erdő mélyén lakott a róka kölykeivel egy hatalmas tölgyfa odvában. A gólya kopogott, és a róka kiszólt az oduból. Kerülj csak bejjebb, kedves barátom! Csak hogy a magas gólya a bejáraton sehogy sem fér be. A róka megsajnálta a gólyát, hát odakint terítette meg a lakomát. Fenséges illatok szálltak a levegőben, a róka pedig ment is a levesért az oduba. Mély tányérban tálalta a levest a róka. Jó étvágyat, mondta, és nekiláttak a lakomának. De a gólya a tányérból nem igen tudott enni. Hosszú csőrével csak kavargatta az ételt, míg a róka vígan lefegyelt. Ahogy a róka végzett az ebéddel, kocintottak a békére. Nos, látom, mégsem békét kötni akartál, inkább csak megmutatni, melyikünk a nagyobb ész. Hanem akkor cserébe fogadd el az én meghívásom. Legyél holnap te az én vendégem, mondta a gólya. Ó, a legnagyobb örömmel, mondta a róka kaján vigyorral.
legalább a fiaidat is megismerhetem. Azzal elbúcsúztak egymástól. Az lesz ám a lakom a gyerekek. Friss, finom, omlós fiókahús lesz a holnapi étketek, dörzsölte a kezét a róka. Másnap a róka meghagyta fiainak, hogy várják meg otthon. Ő pedig elindult a gólyához. Ment, amerre a gólya mondta neki. De az út végén nem volt más, csak néhány bokor, meg a magas villanyoszlop. Szép napunk van, nem igaz? Köszöntötte a gólya a magasból. Gyere csak, kedves róka, vár már az ebéd! A róka látta már, hogy most visszakapja a tréfát, de még nem tudta, mi vár rá. A gólya megsajnálta és leszállt a fűbe. Csak tréfálkoztam, barátom, akár csak te a minap. Itt a bokrok árnyékában üljünk le inkább. Már is tálalom a vacsorát. A róka bosszankodott. Kölykei otthon várják a vacsorát, hiába. Jött a gólya hamarosan, szárnyai közt két korsóval. Olyan hosszú volt a korsó nyaka, hogy a gólya egész csőre elfért benne, kényelmesen fogyaszthatta a békalevest. A róka viszont hiába igyekezett, orra a korsóba nem fért bele. Vacsora végeztével így szólt a gólya. Látod, róka, nem te vagy az egyetlen, aki, ha kell, kitalál egy-egy cselt. Kössünk hát most már tisztes szövetséget. Osszuk meg az órákat. Vadászat közben ne zavarjuk a másikat, ajánlotta. A róka kénytelen kelletlen kezet nyújtott, és éhesen elkullogott. Nem elég, hogy éhen maradt. Ilyen késői órán kell kölykeinek is vadásznia. Így tanította a gólya móresre a rókát. Aki a leckét nem feledte, és a gólyát ezután messziről elkerülte.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tavaszi zsongás. Feladatot kaptok tőlem. Menjetek ki az udvarra, és szagoljatok bele a levegőbe. Finom illata van a tavasznak, nem igaz? Érezni benne a virágok, a frissen lenyírt fű és a napmeleg szél illatát is. Én még a pecsenyét is érzem, amit a szomszédnéni sütöget. Ilyenkor ugyanis már nyitott ablaknál főzőcskézik. Na és mennyire jó kint lenni a napon? Aj, elmondhatatlan érzés. Megtelnek a játszóterek, az utcák, a sétányok, és nagy nevetéseket visz magával a tavaszi szellő. A kitakarított házakban pedig esténként, amikor lefekszünk, szinte érezni lehet a természet bódító illatát. A napocskától egyébként sok D-vitamint kapunk, ami sokkal erősebbé tesz minket. Erősíti a csontjainkat, de még a fogainkat is. A szürke téli napok miatt gyakran szomorkás a hangulatunk. A meleget adó napfénye viszont jó kedvre derít bennünket. Tudjátok mit? Ennek örömére rajzoljátok le nekem a napocskát, és küldjétek el a Meserádióba. Remélem, hogy jó sok rajzot kapok majd, mert akkor a kedvem is jobb lesz. Sziasztok!
0: Csukás Meserádió.

0: Kutyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye idegen nyelven tanul.
1: Az nagyon menő, ha valaki több nyelven beszél. Ezért elhatároztam, hogy megtanulok egy csomó nyelvet. Először a medve nyelvvel kezdtem. Hát, elég hosszú volt a tanulási folyamat. Mondjuk a nektár kinyalogatásához kell is ilyen hosszú. A vörös szalagos kígyónak ketté ágazik a nyelve. Békákat, halakat, szalamandrákat bénít meg a mérgével. Engem is megenne, ha hagynám magam, de inkább elszaladok. Amilyen édes a koala, olyan helyes a kis nyelve. Na, tőle egyáltalán nem kell félnem, mert ha éhes, akkor főleg eukaliptuszt eszik. A jeges medve fekete nyelvű, de nem bánom, legalább ismerek egy fekete nyelvet is. A cica nyelve pedig olyan, mint a smirgli, így le tudja tisztogatni a koszta bundájáról. A kaméleon nyelve nem csak hosszú, hanem ragad is. A rovarok ennek egyáltalán nem örülnek. A zsiráf nyelve pedig olyan hosszú, hogy a saját fülét is meg tudja vele nyalni. Próbáljátok meg ti is megnyalni a fületeket!
3: Sziasztok gyerekek, Tóth Vera vagyok, énekesnő. Anyák napjáról fogok mesélni, hogy nálunk ez hogy zajlott annak idején gyerekkorunkban. Amikor óvodások voltunk, akkor mindig összegyűltünk, és az óvónéniknek a segítségével nagyon szép anyák napi műsort adtunk, ahol anyukánk és nagymamáink is, sőt még apukáink is sírtak. Most is így van, csak most már csak egy virágcsukorral szoktuk az anyukánkat felköszönteni, és remélem, hogy ti is felköszöntitek, ne csak az anyukátokat, hanem a nagymamátokat is.
4: Műsorajánló következik.
5: Maszat Marci a mindenre elszánt kisfiú. Szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Május 4-től a Csukás Mese Rádióban.
6: Paparitti, bye, bye, bye, bye. Sziasztok, gyerekek! Megjött Süsü, ez a Csukás Mese Rádió. Süsüke, kis királyfi és a Habci Rakéta várnak rátok minden hétköznap este 7 órakor.
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
8: Figyelj csak! Este van és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón, valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája.
9: Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek.
10: Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
4: Műsorajánlót hallottatok. Pillancs az órára. Reggel 7 óra van, ami azt jelenti, hogy a kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen. Nincs más dolgotok, mint reggelizzetek úgy, mint a királyok, és a mai nap is szárnyaljon a fantáziátok.
11: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezt figyeljétek! Körbe-körbe járok, soha meg nem állok, fáradt mégsem vagyok. Ki vagyok én? Tudom már, körbe-körbe jár, hát ez a körhinta. De ha soha nem áll meg, akkor hogyan cserélünk helyet a menetre várakozókkal? Mégsem. Körbe jár, meg nem áll, nem fárad el. Ti tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Ez az óra. Nagyon okosak vagytok, és milyen tájékozottak, hiszen egyre kevesebb az ilyen mutatós óra, és mégis tudtátok. Ismertétek már ezt a találós kérdést?

0: A búbos banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, búbos banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, s elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a szarka fészke, ő csinálta ezt, a szarka. Na hát akkor a búbos banka addig ment, amíg találkozott a szarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a szarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a búbos banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket, tanítson meg engem is, megfizetem jól. A szarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a szarka, ahova fészket rakja. Azt mondja a búbos bankának, na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a búbos banka, tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette. Csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a szarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a búbos banka, s mikor meggyűlt a szarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a szarka, s azt mondta a búbos bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a szarka, s a búbos banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy búbos banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A búbos bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a szark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
0: A Búbos Banka Fészke című mesét hallottátok.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Vörös Sándor, a tündér. Előadja nektek Gócán Panni, azaz én. Bóbita, Bóbita táncol. Körben az angyalok ülnek. Békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita, Bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra. Ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, Bóbita épít, hajnali köt falavára. Termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita, Bóbita álmos, elpihen őszi levélen. Két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Halihó, gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például... Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Vagy egy fecske nem csinál nyarat. A madar a tolláról... Jaj, de nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!
3: Búcsút intett Jancsi az ájfalusi legényeknek, megköszönte a szíves látást, jól tartást, és bizony folytatta az útját. A hegyek alján, völgyek között már hasadt a hajnal. Nagyokat nyújtózott Jancsi, ásítozott, mert bizony nagyon elfáradt a nagy mulatozásban. De ment tovább, hiszen itt sem talált magának feleséget.

0: hosszú utát Jancsi mögött, s tudjátok, hogy meddig ment? Egészen a világ végéig, s amikor odaért, felnézett az égre, a bárány felhőkre, összekulcsolta a kezét, s arra kérte a jó Istent, hogy vezesse őt haza.
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb észak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi járatban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi járatban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na akkor jó emberbe botlottál. Olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember. Azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem, hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. hétfejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszonyt. Meg is találta. A végtelen tenger közepén egy sziklánra boskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a négy testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, s a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, és a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylány, miközben a fenevad csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük. A legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyik őtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Ma egy olyan szép Petőfi Sándor versidézet jutott az eszembe. Az illatokról szól. Hallgassátok csak! Igen, az illat a virág beszéde. Annak dala ez. Sok mindent látunk, hallunk és érzékelünk, és bizony szagolunk is. Amikor illatokat érzünk, akkor azt az orrunk segítségével tesszük. Ha például megszagolsz egy virágot, akkor ha becsukod a szemedet, még inkább érezni fogod a virág illatát, mert akkor mindened az illatára fókuszál, és nem viszi el a figyelmedet a látásod. Amikor tél végén vagy tavasz elején beleszagoltok a levegőbe, hihetetlen illatkavalkát fogad benneteket. A föld illata, a virágok illata, a fák illata mind-mind ott lengedez körülöttetek. Számotokra melyik virág illata a legkedvesebb? Az orgonáé? A bodzáé? Micsoda? Te a gyöngyvirág illatát szereted a legjobban? Na, akkor ezt neked is küldöm. Zelg Zoltán, csilingel a gyöngyvirág. Csilingel a gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözik az orgona, lila a ruhája. Kivirít a kankalin, a szegfű és a májva. A vadrózsa rájuk nevet. Bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet. Hely, mi lesz itt este? Táncra perdül a sok virág, illat száll a légben. Őrt állnak a gesztenyefák, illemtudón, szépen. A szellő is megfürdik a virág illatban, s arra ébredünk fel reggel. Napsugaras nyár van. Csukás Mese Rádió.
3: Kedves gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, Arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult, bámult. Micsoda esemény! Kalap van a ló fején. Na hát, na hát. Én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt. Te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogoly a barátja. Szép nyakába pányva. Jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás. Ész kell ide, csel kell ide, nem vitás. Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölött víga járja. Gyere, egércimbora, bújj oda. Bújj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát. Jön a dagadt, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja, sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kisegér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se. Így végződött a mese.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy az én kedvenc állatom a lepke. Imádom a színes szárnyait, meg ahogy száldogál mindenfele, úgyhogy a következő dal szóljon róla.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Laszkfi János, mama egy régi képen, elmondja Novák Péter. Mama egy régi képen, hosszú hajjal. Mennyi órát fésülgethette, hajjaj! Van a képen valami, én sem látom, amit azt hiszi, soha el se veszt. Tarka indiai ruha lengedez rajta, alatta meg finom ezüst kereszt. Szemében zölden lengenek növények, háta mögött lengedez zöld növény, a szája szélén ugra-bugra fények, kérdés csimpaszkodik szemöldökén. Nem az én mamám, hiszen nem létezem még. Lehetne bárki, szomszéd néni is, mégis tudom, hogy ismerem 100 éve. Pedig fiatal, nemrég volt csak gimis. Bár nincs a képen, apukám is ott van, a fényképezőgép túloldalán. Hunyorogva ő tartja a világot. A mama hasában én is ott vagyok ám.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc. Mese a kis Gidóról. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt. Kristálypatak mellett volt egyszer egy gyöngyliget. Abban a gyöngyligetben volt egy ezüstfa. Annak az ezüstfának rengőringó ágán volt egy aranytollú madár. Annak az aranytollú madárnak volt egy nagyon okos íródeákja. Az a nagyon okos íródeák mindig ott ült a fa alatt, aranyos karos székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szemefényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerek erdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat kerekest, húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve oda mentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furuja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtár a napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, sík mezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me, rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát, ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. Elment az öreg kecske. A kis Gidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, Gidócskám, tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erezz be, bocsáss be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak. Édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, Gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, eresz be, bocsáss be, tudom, örülsz mostan, aranyskatujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése. A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, Gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám, eresz be! Pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt. De azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum, bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolta szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott sejemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, s olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mind ott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
1: A mese a kis Gidóról című mesét hallottátok.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Képzeld, mi történt.
3: Na?
2: Hétvégén megkóstoltam az év fagyját. Tök mag fagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
3: Ritka, mint a fehér holló.
2: Igen, ritka. De miért pont a fehér holló?
3: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Remélem, hogy most már ti is készültetek anyák napjára valamivel. Én 2020. április 13-a óta duplán készülök mindig erre a napra, mégpedig azért tudom ennyire pontosan, mert akkor született a kisfiam, és már nem csak az édesanyámat köszöntöm fel, hanem neki is segítek egy kicsit. Egyébként most már egyre kevesebbet kell, mert most már lassan 5 éves, és saját maga is tudja, hogy mit szeretne énekelni, mit szeretne adni az édesanyjának, de azért az első pár év

0: Szabó Gyula.
1: Egy asszonynak volt egy kis macskája. Egyszer ez a macska a tejfelt megette. Mire az asszony jól megverte és elkergette a háztól. Kiment szegény macska, s egy híd végébe leült, nagy szomorú. Ott ült a róka a híd végén, lógatta a lompos farkát. A macska nekifutott, játszott vele, mire a róka egyszer csak hátra nézett. Ekkor a macska egész méltósággal felborzolt a bundáját. Kérdi a róka, ki vagy te?
2: Én vagyok Kacor király.
1: Kacor király? Soha nem hallottam híredet sem, mondta a róka.
2: Én, tudd meg, a legszebb madarakat elfogom reptében, állatot megregulázok, olyan nagy hatalmam van.
1: Megijedt ekkor a róka, és szépen kérte, menjen el vele a barlangjába, meghívja ebédre. A macska se várt két hívást, éhes is volt, így szépen ketten elmentek.
2: A róka igen jó szívvel látta, büszke volt a vendégére.
1: Csirkehúst, mindenfélét adott neki, jól tartotta az éhes macskát. Már igen jól éltek ott ketten, amikor egyszer arra megyen egy kis nyúl. A róka kiszalad barlangjából, s azt mondja neki, hallod-e nyúlkoma, itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király, ha kijő, nem tudod merre szaladj. Megijedt erre a kicsi nyúl, s elszaladt. Mikor már elég messze volt, leült egy helyre, és gondolkodott, vajon milyen lehet ez a Kacor király? Ekkor odasonfordált hozzá egy medve, kérdi a kis nyúl. Hát, hova mész, medvekoma?
2: Megyek ides ide, az erdőbe.
1: Jaj, arra ne menj, koma, mert a róka koma azt mondja, hogy az ő ura, a Kacor király, ha kijő, nem tudjuk, merre szaladjunk.
2: No, én már csak azért is elmegyek, feleli a medve. Hadd lám, milyen az a Kacor király.
1: El is indult, és mikor a barlangnál jár, kijő a róka, s mondja. Hallod-e, medvekoma, itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj.
2: Megijed erre a medve, s visszamegy a kicsi nyúlhoz, s elbeszéli, hogy járt ő is.
1: De csak szeretné megtudni, milyen az a Kacor király.
2: Amint ott tanácskoznak, érkezik a farkas, s mondja,
1: no, halljátok, medvekoma, nyúlkoma, mi történt velem?
2: Amint jövök a róka koma, kifut elém barlangjából, hogy ott ne járjak, mert az ő ur a Kacor király, ha kijő, nem tudom, merre szaladjak. Tanácskoznak hárman, mit tehetnének, hogy láthassák Kacor királyt. Hát, akkor érkezik éppen a varjú is. Az is panaszolja, hogy mit mondott neki a róka koma. Már négyen tanácskoznak, s végül azt határozzák, hogy elhívják ebédre őket. Igen ám, de kinek mi légyen a feladata? Azt mondja a varjú. Nyúlkoma, te kurta farkú vagy, nem kell félned a tűznél, hogy elégsz. Légy hát te a szakács. Medvekoma hordjon a konyhára fát, farkaskoma pedig süsse a pecsenyét, s tegye az asztali szolgálatot. Én pedig majd elmegyek, s meghívom őket ebédre. No, mikor már mindegyiknek ki volt osztva a szerep, varjúkoma el is ment, hogy meghívja a vendégeket. Mikor a róka barlangjánál leszállott egy fára, nagy méreggel kifut a róka, és azt mondja, hallod-e te, varjúkoma, már egyszer megmondtam, hogy itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj.
1: Megengedj, rókakoma, feleli a varjú, medvekoma, nyúlkoma, farkaskoma üdvözölnek, s holnap jó szívvel látnak Kacor királlyal együtt ebédre.
2: A róka bémegyen barlangjába, s mondja Kacor királynak, amit a varjútól hallott.
1: Az el is fogadja a meghívást, mert igencsak ehetnékje volt. Kiment újból a róka, s mondja a varjónak, hogy elmennek, csak beszélje el, hova.
2: Eljövök én holnap értetek, feleli a varjú. Majd visszarepült, s megjelentette a többieknek, hogy Róka Koma és Kacor király elfogadták a meghívást.
1: Azok erre aztán nekikeztek, főztek, sütöttek, szorgosan készülődtek.
2: Másnap megterítették az asztalt, s elküldték a varjút a vendégekét.
1: Kacor király nagy méltósággal lépdelt, de a varjút végig szemmel tartotta, mert bizony félt tőle.
2: De félt a varjú is. Egyik fáról a másikra szögdösött, úgy vezette őket.
1: Mikor odaérkeztek, úgy megijedtek medve, nyúl és farkaskoma, hogy az csoda.
2: A nyúlkoma menekülni akart, de a tűzbe futott.
1: Medvekoma egy nagy fába úgy belevágta a fejét, hogy ketté hasadt. Farkaskoma pedig úgy elszaladt, hogy tám még máig is szalad.
2: A róka és Kacor király leültek az asztalhoz, jól belakmároztak. S máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Kacor király című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek. Bartóc Ilona, anyák napja. Volt egyszer egy mesebeli kisfiú. Jancsikának hívták őt is, mint a legtöbb mesebeli kisfiút. Jó kisfiú volt, meg rossz kisfiú. Csöndes is volt, lármás is volt, akár csak az igazi kisfiúk. Ennek a mesebeli Jancsikának volt egy üveggolyója. De nem ám olyan üveggolyó, amilyen a te zsebedben van, meg néha az enyémben is. Jancsika üveggolyója igazi varázsgolyó volt. Ha jól a tenyerébe szorította, és közben elmondta a varázsigét, hip-hop, az legyek, ami akarok. Mesebeli Jancsika nyomban átváltozott valamivé, amihez éppen kedve volt. Hol cinke képében röpdösött, hol mint vidám mókus ugrált a legmagasabb fák ágain, aztán beállt nyuszinak, őzikének, gyíknak, halacskának, amihez éppen kedve volt. Egy szép napon meg addig-addig szorongatta az üveggolyót, míg medvebocsá változott. Mesebeli Jancsika most, mint medvebocs ballagott a szamócás erdőben. Összetalálkozott az erdő leges-legöregebb medvéjével, és illedelmesen köszönt neki. Jó reggelt, legöregebb medve! Nem vagyok ám bocs, egy percig se hidd, én vagyok a mesebeli Jancsika.
2: Brum! Hallottam már rólad, te gyerek. Sok kalandodat emlegeti az erdő apraja nagyja.
1: Igazán? Ez nagyon kedves az erdő apraja nagyjától. És mondd csak, legöregebb medve, arról is hallottál, hogy hétfőn cinke voltam? Ide-oda szálltam, felhők mögött, csillagok közt jártam, de aztán megtámadott a gonosz sas.
2: És? Hogy menekültél meg a gonosz sastól? Hová bújtál előle?
1: Nem bújtam én sehova. Visszarepültem az én mesebeli anyukám mesebeli házacskájába. A házacska ablakán kopogtam, kinyílt az ablak, és én megint mesebeli Jancsika voltam, akit nem bánthat a gonosz sas, mert vigyáz rá az anyukája.
2: Brum, mondta a legöregebb medve. Jó annak, akinek anyukája van.
1: És mikor halacska voltál, és a vizek mélyén jártál, mesélj csak erről. Mikor halacska voltam, és a vizek mélyén jártam, a folyóban aranyhomokot, a tengerben drága gyöngyös kagylót láttam. És egyszer hálóba akadtam. De nem ijedtem ám meg, a halászok hangosan dicsekedtek, hogy milyen szép halacska van a hálójukban. Ezt meghallotta az én anyukám, odaszaladt, és az erős kezével széttépte a hálót. Sírt is, nevetett is, és azt mondta, csak hogy ismét nálam vagy, mesebeli Jancsika.
2: Brum, mondta a legöregebb medve. Jó annak, akinek anyukája van.
1: Jó bizony, mondta a medvebocs, azaz, hogy mesebeli Jancsika. Nekem a legjobb a világon, mert szállhatok a felhők között, hogy megszámoljam a csillagokat, lemerülhetek a víz mélyébe, hogy gyöngyöt halásszak, elmehetek akár a világ másik végébe is. Nem félek, mert a mesebeli házacska ablakából mindig engem figyel az anyukám. Mindig tudja, hol vagyok, mindig tudja, hogy segítsen, hogyha bajban vagyok, és mindig megcsókol, ha hazamegyek a világ másik végéből.
2: Brum, mondta az erdő legeslegöregebb medvéje.
1: Jó, ha egy kisfiúnak varázsgolyója van, de a legislegjobb mégiscsak az, hogy anyukája van.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása, a fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból, minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap, és a nyakán és mandzsettáján fehér csipkével díszített, fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést.
0: Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal?
3: A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte.
0: Kot-kot-kot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról?
5: Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél? Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat?
0: Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó?
5: Azt már nem. Megérdemelted, hogy elvarázsolt. Kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak.
3: Nils bement a tehénistálóba. Hát, ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek.
6: Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe.
0: Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó?
6: Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked,
3: jelentette ki Riska, az egyik tehén, s a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt. Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt, megérdemelted, hogy elvarázsoljanak.
7: Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkor átlökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett.
3: Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta. Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az. Nyomorult törpe, kiáltott föl mérgesen. Ha még egyszer elém kerülsz! De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.
8: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

0: hapci, kökci.
1: Zsonkavilág gyújtta a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökci, hapci, kökci, hapci.
3: Műsorajánló következik. Indul az új mesés nagy kaland a Csukás Mese Rádióban. Szombat délelőttönként 10 órától bepillanthatsz egy varázslatos világba. Vár a Csukás Meseposta, ahol a mesék a legizgalmasabb történetek, sőt, még a te gondolataid is életre kelhetnek. István bácsi, a mesepostás elhozza neked kedvenc meséit és a legizgalmasabb történeteket kalandos életéből. És természetesen itt lesznek a segítőtársai is. Vakkancs, a hűséges tacskó.
4: Gyere kis kutyám.
3: És persze a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
5: Engem dolgoztat, majd kipukadok már.
3: Alakítsd te is a történetet. Írj István bácsinak levelet, amiről csak szeretnél. A családodról, barátokról, kedvenc mesédről vagy bármiről. Kapcsolódj be te is a meseposta életébe. Várunk rád minden szombaton 10-től.
6: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
3: Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
7: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: adott.
1: Dancs Anna Mari vagyok, Isten éltesse minden édesanyát, nagymamát és dédikét.
2: Tamás Zsuzsa, amikor Ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát Cisztnek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fis, cis, gis, dis, ice, ace, his, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó, Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hidat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen odanyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok. Hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti, kérdezte csodálkozva, gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette Kissacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kissaci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, Már épp nem szerette annyira. Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt. Nagyon nyűgös volt. Cíz, motyogta a szemét dörgölve. Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt. Nem tudom, hol van Cisz. Attól félek, fennmaradt a buszon. Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb végasztalni. Cisz? Kérdezte kis Saci, de nem sírt. Anya szeméből viszont kigördült egy könycsepp. Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni. A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cisz nélkül, mert kis Saci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Ciszt. Az este keservesen indult, és úgy is folytatódott. Kis Saci sírt. Másik cica nem volt jó. Másik kesztyűbáb nem volt jó. Mese Ciszről nem volt jó. Anya szerint sem volt jó, neki is rögtön sírhatnékja támadt. Még leginkább anya volt jó, a karjában el lehetett aludni valahogy. Apa megígérte, hogy reggel újra legurul az oroszlános híthoz, és tűvé tesz minden négyzetcentimétert, hát ha leszálláskor hagyták el Ciszt. Ha pedig a buszon maradt, érdeklődik a talált tárgyak osztályán is, biztos van ilyen. Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kis Saci járt, sőt, még azt is, ahol nem. És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett. Cisz ott lapult a 0 kilométerkőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az. Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cisszel, hogyha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri. Cisz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kis Sacival, hogy Cisz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárná kis Sacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cisz azon a bizonyos éjszakán, amit kis Sacitól távol töltött. Anya meséjében Ciszt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját, és behamta, kérdezte kis Saci. Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cisznek. Hiszen ő is macska. Nagy macska. Ezen kis Saci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cisz egészen különös kalandokba keveredett. Utazott térben és időben, a 0 kilométerkő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behampta, kérdezte kis Saci. Be! Vágta rá apa, de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cisz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol... Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cisz távoli rokonairól. De bármilyen izgalmas volt is Cisz oroszlán szájban megtett városnéző körútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget. Cisz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki. Nagyon? Kérdezte kis Saci. Nagyon, felelte egy emberként apa és anya. És akkor kis Saci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Ciszt átölelve álomba szenderült.

0: melyik a lába?
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál, lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, és csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
2: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
1: mondta, és meg is ismételte.
2: Sokkal hasznosabb.
1: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
3: Jó lesz még valamire.
1: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
3: Minek az magának?
1: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefadnék valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány.
3: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
1: mondta a kisfiú, mert ő meg racsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén, felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
2: Borzasztó,
1: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
2: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy,
1: és azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe.
3: Mire tudja használni a féltálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
2: Semmire. Nem kell mindent használni.
1: Így Szűcsebestyén.
3: Akkor mit csinál vele?
2: Felakasztom a falra. A konyhában.
1: A falra? Ámultam el. Mit keres egy féltálca a falon?
2: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
1: Vetette oda Szűcsebestyén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák?
2: Hüledeztem. Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
1: Pislogott megróvóan a szomszéd.
3: A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
2: Lepkék,
1: világosított fel Szűcsebestyén némi lenézéssel.
3: Mit lepkék? Pillangók.
2: A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
3: Hát, mi tagadás, mondtam zavartan.
2: 3 egész és 1/2 nagy pettyes bakóca.
1: Lelkesedett Szűcsebestyén.
2: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
3: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
2: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a búbánata.
1: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszembesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert Szűcsebestyén azt kérdezte.
2: Nem akarja megnézni?
1: Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcsebestyén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel.
2: No, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját és a konyhába kísért.
1: Tisztaság, rend mindenütt. A falon ott lógott a féltálca, rajta a 3,5 nagy pettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált.
3: Nagyon köszönöm, kedves Szűcsebestyén!
1: Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából.
3: Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg.
2: Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcsebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék.
3: Roppant határozott volt.
1: A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott.
3: Te meg miért vagy olyan szomorú?
2: Kérdeztem.
3: Naív tefék mondani,
1: sóhajtotta.
3: Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fel lehet használni.
2: Na, borzasztó,
1: rémült el Szűcsebestyén.
2: Már a gyerekek is.
1: Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett.
2: Végül is gyerek még,
1: győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott.
2: Akarsz látni nagy pettyes bakócát?
3: Hát perfe, hogy akarok.
1: Derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan.
0: Szűcs Sebestyén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a fél tálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett.
3: Köszönöm szépen, Szűcs Sebestyén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt.
2: A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket.
1: Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötérre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű.
2: Kérem szépen, Szűcs Sebestyén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van 3,5 nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert...
0: Szűcs Sebestyén bólintott, és kinyitotta a konyha ajtót.
4: Csukásmese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A teknős és a nyúl. Gyönyörű, napsütéses, tavaszi délután volt a mezőn. Egyetlen felhő sem volt az égen. Az állatok mind összegyűltek, hogy közösen töltsék el az időt. Éppen azon tanakodtak, milyen játékot játszanak. Az ürge azt mondta, játszunk bújócskát. Hogy is ne? Könnyű neked? Te egy pillanat alatt elbújsz az üregedben, hurrogta le a róka. Inkább labdázzunk azzal a pöttyössel, amit itt felejtett egy kisgyermek. Ám akkor megjelent a vígan ugrándozó nyúl.
1: Szerintem legyen inkább futóverseny. Bár engem úgyse győzhet le senki sem.
0: Dicsekedett hangosan.
1: Persze, ha mégis van mersze valakinek megpróbálni, állok elébe.
0: Húzta ki magát a 72 nyúl, s közben büszke mosollyal tekintett végig a meglepett állatseregen. Ekkor szerényen felemelte lábát a teknős, s bátortalan hangon azt mondta.
1: Én megpróbálnám, kedves nyúl uraság.
0: Mire a nyúl hangos kacagásban tört ki.
1: Még hogy te? Ne nevettes! Ha ledobnád magadról a házadat, akkor se sikerülne. De tudod mit? Vállalom. Csak aztán nehogy szégyenben maradj.
0: Szólt fölényesen a teknősnek, majd oda nyújtotta mancsát, hogy kezet fogjanak a versenyre. Az állatok két csoportra oszlottak ezután, attól függően, hogy kinek szurkolnak majd a megmérettetés alatt. A nyúl mellé állt a róka, és barátja az ürge. A teknőst pedig az apróbb egerek és madarak támogatták. Közben elindult a bemelegítés. A teknős kinyújtóztatta lábait, kocogott egy keveset a közeli fa körül, míg a nyúl vígan ugrándozott. Mindig, mikor a nyúl a teknős felé tekintett, jót mulatott magában.
1: Na most majd megmutatom neked. Jól megszégyenítelek.
0: Aztán eljött a kezdés pillanata. Mindketten odaálltak a rajthoz, ami egy sor összekapaszkodott giliszta volt, s míg a teknős erősen koncentrált a célra, a nyúl csak unottan ásítozott. Ekkor hirtelen a pacsirta nagyot sipított, és elindult a verseny. A teknős minden erejét összeszedve elindult, ám a nyúl meg sem moccant, lefeküdt a földre. Azt gondolta magában.
1: Adok egy kis előnyt. Szegény teknős, hát mégse kerüljön ekkora szégyenbe.
0: Miközben ott heverészett a nyúl a fűben, észre sem vette, s a szemei lassan lecsukódta, és elaludt. Közben a teknős elszántan menetelt tovább a cél a két fa közé kifeszített zsinek felé. Semmi meg nem állíthatta. Annyira eltökélt volt. Pár óra múlva, mikor az idő kezdett kissé lehűlni, egy nagyobb széllökésre felébredt a nyúl. Bágyattan ült fel, és igencsak meglepődött, mikor körülnézett. Épp hogy ellátott a célig, ahol a teknős éppen készült átszakítani a célszalagot. Neki rugaszkodott a nyúl, hogy utolérje a cammogó állatot, de az bizony már olyan előnyre tett szert, amit nem tudott behozni a leggyorsabb nyúl sem. A teknős végül beért a célba, s hangosan felkiáltott.
2: Urra, így erre dicsekszik, kedves barátom, mondta vidáman.
0: Az állatok, akik oda sereglettek, mind hangosan nevettek a móresre tanított nyúlon. Az pedig annyira elszégyelte magát, hogy gyorsan el is ugrált. Azóta se látta senkit.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha, vagy kemény, és van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában? Ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukásmese Rádióban.
3: A szegény asszony kakasa. Sajóvölgyi eredeti népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy kakasa. Olyan szegény volt az asszony, hogy még megevő falatja sem volt. Így ő kigyelmebiz a kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart, magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak? Előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szíd fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, s ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet! Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a kakas lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta. Kikirikukukuriku, török császár,

0: Add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván. Hej, cselédek! Fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe! A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, s bevetették a darás fészekbe, s itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel, begye madarást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begye madarást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begye madarást, majd megcsípi a farát. És a begye mind felszitta a darazsakat, s ekkor a kakas kirepülvén a darás fészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikirikú kukurikú török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikú kukurikú török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikirikú kukurikú török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikú kukurikú török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó műlepébe! A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kikirikukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Ej, a török császár sem rest, ráül a kakas nyakára, s ekkor az csak elkezdi. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát. És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna. Jaj, végem van, ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szíd fel, begye madarást, hogy ne csípje a farát. Szíd fel, begye madarást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, biztos, hogy nem felejtitek el, de azért én is emlékeztetlek benneteket arra, hogy anyák napja van. Anya biztos sok szép mesét mondott már nektek. Bújjatok oda hozzá, ölejétek meg, és töltsétek együtt boldogságban ezt a napot.

0: Nézzetek csak fel a magasba!
1: Ott jönnek az esőfelhők! Oda néz!
2: Őzi kergeti a szélőket. Gyertek, segítsünk a szélnek, fújjunk együtt!
1: Lassan elerett az eső.
0: Emeljük fel a kezünket a magasba.
1: Mozgassuk az ujjainkat, mint amikor az eső csepperei. Csip, csepp, csip. Először csak csendben halkan, aztán később rákezdi.
0: Még villámot is tudunk csinálni. Csapd össze a tenyered.
1: Még egyszer.
0: Jaj, de nagy esőt csináltunk. Szaladjunk be a házba, mert még bőrigázunk. Futás!
3: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés, mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyér beled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eper fagyit, gyúrjatok egy úszó kókusz golyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye a konditeremben.
1: A konditermek királya Leopárd Pál. Ő a saját testsúlyos edzést választotta, ezért minden nap felmászik párszor a kedvenc edzős fájára. Sőt, néha felviszi az ebédjét is. De nem ám egy aranyos kis ételhordóban, hanem a saját állkapcsai között. Medve Mikiék már gyerekkorukban rákaptak a birkózásra, és azóta is szorgosan gyakorolnak. Mondjuk néha elvadul az edzés, amikor kiderül, hogy Miki megette az utolsó csupormézet. Ganajtúró Gerinél minden nap lábnap. Szegényen sajnos ez nem igazán látszik meg, de a teljesítménye vitathatatlan. Testének több mint 1000-szeresét tudja megmozgatni. Elefánt Fábiánnak az egész szavanna egy edzőterem. Folyamatosan ágakat emelget, és fákat dönt ki. Na igen, ő ezt a megoldást alkalmazza, amikor nem látja a fától az erdőt. Ti mit sportoltok?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Május 4-től a Csukás Mese Rádióban.
3: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón, valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Süsüke, az én kisfiam elindult a világűrbe. Süsüke és kiskirályfi és a Habci rakéta, Habci, várnak rátok minden hétköznap este 7 órakor a Csukás Mese Rádióban.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok!
6: Szulák Andrea vagyok, és az egyik legkedvesebb ünnep számomra az anyák napja. Édesanyám egyedül nevelt fel, de nagyon szoros volt a kapcsolatom a nagymamámmal is, tehát ezt mindig együtt ünnepeltük. És a legcsodálatosabb dolog velem megtörtént, hogy anyák napja előtt néhány nappal született meg az én kislányom is, úgyhogy mire az édesanyákat ünnepeltük, már én is elbüszkélkedhettem azzal, hogy közéjük tartozhatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
7: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
7: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, gyerekek! Én Babos Fehér Nóra vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves kis mesét. Bálint Ágnes, Megint Mazsola című könyvéből, a Tavasz hírnöke című mese. Megenyhült az idő, lehetett megint turkálni. Legalábbis Mazsola így gondolta. Manócska azonban más véleményen volt. Korai még a turkálás, Mazsola, csak összesároznád magad fülig. Inkább sétálgass a ház körül. Mazsola sapkával a fején, sállal a nyakában körül járta egyszer a tökházat, de másodszorra már nem érzett ehhez kedvet. Szerencsére megjelent Fülöpke, ugyancsak sapkával a fején. Mit csinálsz, Mazsola? Kérdezte. Mazsola bánatosan nézett rá.
9: Manucska azt mondta, hogy sétáljak a ház körül.
8: Nekem is ezt mondta a mamám, újságolta Fülöpke, de én inkább átkéreckedtem hozzád játszani. Sétálni olyan unalmas.
9: Ugye?
8: Derült föl Mazsola képe. Fülöpke bólintott és körülnézett, mit is lehetne játszani. A réten, a gyalogút mentén volt egy lefűrészelt fatönk.
9: Mazsola, játszunk színházast itt,
8: ajánlotta Fülöpke.
9: Az a tuskó lesz a színpad, amin én énekelek. Te leszel a közönség. Én akarok énekelni,
8: mondta Mazsola, és már nyargalt is a tuskó felé. Fülöpke két ugrással utolérte, és mire Mazsola odaért, ő már fent is volt a tuskón.
9: Én énekelek előbb,
8: jelentette ki büszkén. Mazsola nagy nehezen fölmászott a tuskóra Fülöpke mellé.
9: Mit akarsz itt?
8: Nézett rá Fülöpke mérgesen.
9: Ez a színpad, és én itt most énekelni fogok. Hogy is ne, én énekelek,
8: röfögte Mazsola, és gyorsan ledobta magáról a sálat meg a sapkát.
9: Először én énekelek. Én találtam ki, hogy színházast itt játszunk,
8: érvelt Fülöpke. Mazsola egy pillanatra zavarba jött, azután kivágta magát.
9: De a mi házunkhoz van közel a tuskó. Tessék innen lemenni,
8: kiabálta Fülöpke.
9: Mondtam, hogy most én énekelek. Úgy is lelöklek,
8: visította Mazsola. A nagy lármára Manócska is előjött a házból.
9: Mi van itt?
8: Kérdezte csodálkozva. Mazsola megörült.
9: Manócska, lögd le a Fülöpöt!
8: Kiáltott a torka szakadtából. Fülöpkének sem kellett több. Olyan sivalkodásba kezdett, hogy visszhangzott tőle az egész rét.
9: Azt a lobogós, lidérces lángját neki!
8: Ripakodott rájuk a Manó.
9: Hallgattok el tüstént!
8: Váratlanul csend lett. Manócska elmosolyodott.
9: Csak annyit akartam mondani, hogy mindig az okosabb enged.
8: Azzal sarkon fordult, és visszament a tökházba. Mazsola csodálkozva nézett Fülöpkére.
9: Te, Fülöp, melyikünk az okosabb?
10: Ó, amelyikünk előbb abba hagyja a veszekedést,
8: mondta Fülöpke.
9: Én már abba is hagyom,
8: jelentette ki Mazsola, és sietve kászálódott le a tuskóról. Fülöpke csak egy pillanatig gondolkozott, azután ő is leugrott, és azt mondta.
9: Ó, én már régen abba hagytam.
10: Akkor mind a ketten okosak vagyunk?
8: Kérdezte Mazsola. Fülöpke egy darabig gondolkozott, azután megnyugtatta Mazsolát, hogy mind a ketten nagyon okosak. Ennek örültek egy darabig. Később Fülöpkének eszébe jutott, hogy meg kellene nézni, nem nyílik-e már a nyúl domb tövében a hóvirág. Mazsola beszólt Manócskának.
9: Elmegyünk Fülöppel a nyúl dombra!
10: Útközben kerülgesd ki a tócsákat!
8: Figyelmeztette Manócska.
9: Jó!
8: Mondta Mazsola, és szaladt Fülöpke után.
10: Mindjárt a kertajtónál belelépett egy tócsába, amit nem vett észre. A nyúldombig megszámlálhatatlan tócsába lépett bele, de egyet sem vett észre.
8: A dombtetőn még hó volt, de a déli lejtőn már zöldelt a fű.
9: Nézd, Mazsola, mennyi hóvirág!
8: Mutatta Fülöpke a fűben fehérlő virágocskákat.
9: Gyere, szedjünk! Majd meglátod, mennyire örül Manócska, ha viszel neki egy csokorral. A kis hóvirágok a tavasz hírnökei.
10: De olyan rövid a száruk,
8: röfögte Mazsola megvetéssel.
9: Ilyen kora tavasszal még az is szép, hogy egyáltalán kibújnak a földből,
8: magyarázta Fülöpke, és szabora hajladozással szedni kezdte a hóvirágot.
10: Mazsola csak émmel ámmal hajolt le egy-egy szálért.
8: Hazafelé megszemlélték egymás csokrát. Fülöpkéjé szép, dundi, tömött csokor volt. Mazsolájé mindössze néhány rövid szálból állott. A keresztútnál elváltak. Fülöpke a káposztás dőlő felé ment, Mazsola pedig a tökház felé. Mazsola időnként az orrához emelte a hóvirág csokrocskát, és megszaglázta.
9: Kesernyés szaga van, állapította meg. Később felötlött benne az a gondolat, hogy hát ha ízre is keserű a hóvirág. Megállt, és rövid szaglálódás után megette azt a pár szálat. Megnyugodva ment tovább, mert ízre egyáltalán nem volt keserű. Manócska már ott várt a mazsolát a tökház ajtajában. A kismalac csodálkozott. Jé, Manócska, honnan tudtad, hogy jövök?
10: A cuppogásból, magyarázta Manócska. Hallottam, hogy ahány tócsa volt az úton, abban mind beleléptél.
9: Hóvirágot szedtünk Fülöpkével, sietett Mazsola másra terelni a szót. Fülöpke mondta, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke.
10: No, és hol a tavasz korai hírnöke?
9: Nézett körül Manócska kértőn. Megettem, mondta Mazsola.
10: Manócskának torkának adta szó. Nem is szólt semmit, hanem hozta a dézsát, és belekészítette a meleg vizet a fürdéshez.
9: Baj, hogy megettem a hóvirágot, Manócska? Kérdezte Mazsola tanácstalanul.
10: Dehogy baj, nevetett a Manó.
9: De most akkor, most te honnan tudod, hogy tavaszodik?
10: Onnan, hogy rád nézek, mondta Manócska. Ennyire csak tél végén hóolvadáskor képes egy malac összesározni magát.
9: Mazsola csillogó szemmel fordult Manócskához. Akkor egy sáros malac ugyanúgy
10: a tavasz hírnöke, mint a hóvirág, egészítette ki Manócska a félbeszakadt mondatot. Azután beledugta Mazsolát a melegvizes dézsába. Mazsola visított és rúgkapált.
9: De ha lemosod rólam a sarat, akkor már majd hiába nézel rám, Manócska, nem fog eszedbe jutni a tavasz.
10: Hát, legfeljebb nem jut eszembe, mondta Manócska határtalan nyugalommal, és hiába volt minden tiltakozás. Tisztára súrolta a tavasz kis, sáros hírnökét.
11: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom. Ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt. Most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt. Mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög. Most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög. Menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A király nyulai népmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet míg a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Sütött is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy mendegél ország világ ellen, hegyen völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kis egérke, s azt mondja: hallod-e te, legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincogna nagy szomorúan az egérke, bebújt egy likba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejébe, s ott vár rá a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: mi járatban vagy te, szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak, bélegény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de ezek bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100-100 felé futott. Haj, megszontyolodott a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszélte otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Elé áll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erőst köpte a tenyerét, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapál a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy taligakerék, s ezzel elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke, úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja: no te szegény legény, jót étel helyébe, jót várj! Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette meg az Isten egyiket sem. Azzal befutott a likba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondá az egérke, s akármi veszedelembe légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elé mondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondá a király. Van 100 nyulam, ezeknek ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból. Jól van, a legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, Szűz Mária, Szent József, kiállt a legény, mit csináljak most már? Eszibe jut a kürt, elirántja, belefuvint, s hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tudá gondolni, hogy miféle ördöngős praktikával gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolá magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem, egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szó.

Hát ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a zsákba, s a lány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafutott a többihez, mint a szemét vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, bétereli a száz nyulat a nagykapun, hát jő elejébe a király, káromkodik, hogy rengbe lé az udvar. Jere csak, jere, te semmire kellő, mit küldöttél te nekem a zsákba? Az Isten Istenem ne legyen, ha nem nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót, hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony, felséges királyom, életem halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott? Mondja a király, még ilyen sem ettem világ életemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig száz jött ki. No hallod-e, te szegény legény, mondja a király, még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy kád pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsákpénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza, de bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mit vegyünk fel tavasszal?
2: Sziasztok! Hogy vagytok? Hát én sajnos kissé megfáztam, mert nem hallgattam az anyukámra. Jaj, jobban fel kellett volna öltöznöm, hiszen tavasszal még csalóka az idő. Anyukám mondta, figyelmeztetett, hogy öltözzek rétegesen, s ha melegem van, fokozatosan vegyem le magamról a vastagabb ruhákat. A nagy futkározás közepette persze jól kimelegedtem, így aztán ledobálva magamról a kabátot, pulcsit, pólóra vetköztem. Most már tudom, hogy nem kellett volna. És persze nem kellett volna levennem a sapkámat sem, de hát olyan szépen sütött a napocska. A szomszéd kislányom még sál is volt, és egy vastagabb cipőt húzott fel. Ő nem lett beteg, csak én. Anyukám azt is mondta, hogy tavasszal a napsütés erős lehet, ami miatt sokan naptejjel is bekenik magukat, mint nyáron, nehogy leégjen a bőrük. Megtanultam a leckét, az öltözködésre nagyon oda kell figyelni. Különben pórul járhatunk. Figyeljetek oda ti is, és hallgassatok a szüleitekre. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, színész, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Én magam is anyuka vagyok, ezért számomra különösen fontos az anyák napja. Gyermekkoromban én is nagyon sok aprósággal leptem meg saját anyukámat, most meg már én kapok apróságokat az én gyerekeimtől. Együtt ünnepeljük az anyák napját a három generáció, és ez nagyon nagy dolog.

Rigó csőrkirály. Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy király, akinek lánya olyan gyönyörű volt, hogy keresve sem lehetett nála szebbet találni. Hanem ez a leány, amilyen szép volt, olyan beképzelt is. Senki nem volt, aki megfelelt volna neki. A király egyre másra adta a bálokat, hogy lányának kérőt találjanak, de ő bizony kikosarazott mindenkit. Mindegyikben talált valami kivetnivalót. Túl alacsony, túl magas, túl köpcös, túl szeplős. Mikor a kérők sorba álltak a királylány előtt, észrevett egy daliás ifjút, ám kicsit horgas volt az álla. A lány egyből el is nevezte Rigó csőr királynak, s addig csúfolta vele, míg az rá nem ragadt egy életre. Hanem aztán egy napon az öreg király megelégelte lánya hiúságát. Megbüntetlek, amiért így fennhordod az orrod. Feleségül adlak az első koldushoz, mondta szigorúan. De a lánya csak nevetett rajta. Eltelt egy pár nap, s a lány ugyanúgy élte gőgös életét, mint annak előtte. Mikor egyszer csak kopogtatott valaki a palota kapuján. Hiszitek vagy sem, egy szedett-vedett koldus volt az. Mindjárt a király elé vezették, s az, miközben kikérdezte, annyira megtetszett neki, hogy oda is ígérte neki a lánya kezét. Hogy sírt a király kisasszony, mikor meghallotta apja tervét? De az hajthatatlan volt, s a lakodalmat még aznap megtartották. Aztán pedig mennie kellett az ifjú párnak, mégsem lakhatnak koldusok a palotában. Miközben járták a vidéket, a koldus feleséggé lett királylány először rácsodálkozott a sűrű erdőre, majd a virágos mezőre, végül egy csodálatos palotára. Ez bizony mind Rigó csőr király tulajdona, válaszolta neki a férje. Most már igazán bánta a királylány, hogy nem Rigó csőr királyhoz ment hozzá. Hát még amikor meglátta a koldus abrocska kis kunyhóját. Ez lesz a mi kis otthonunk, húzta ki magát büszkén a férj. Ez a viskó, és hol vannak a szolgák? Húzta a száját a királylány, hisz eddig csillogó palotához és szolgák hadához volt szokva. Még hogy szolgák? Itt mindent magunk fogunk csinálni, főzni, mosni, takarítani. Így is lett. A királylánynak már másnap munkába kellett állnia. Fát aprított, tüzet rakott, vacsorát főzött, takarított, és közben egyre csak siratta, elveszett, pompás királyi életét. Egy nap, mikor már nem volt mit enniük, férje kitalálta, hogy kofának kell állnia. Szerzett a királylánynak néhány agyagedényt, s azt kellett naphosszat a piacon árulnia. Ahogy ott ült a piacon a lány, legszívesebben eltakarta volna arcát, nehogy valaki meglássa a palotából. Mivel azonban éhezni nem akart, végül megpróbálta eladni a portékákat. Edényt tessék, míveset, szépet, kiabálta. Szépsége pedig csak úgy vonzotta a vevőket. Estére el is kelt minden edénye. Másnap ismét kiment a piacra, de most csak az út mellett talált szabad helyet. Ott táborozott le. Ám egyszer csak óriási porvihar kerekedett, s egy lovas esett be az edények közé. Mikor a lány meglátta a törött kerámiákat, menten elsírta magát. Most mit fog szólni az uram? Így mégsem mehetek haza. Végül mégis hazamerészkedett, s elmesélte otthon, mi történt. Na hát, még egy ilyen mihaszna asszonyt, korholta a férje. Szerencséd van, ma hallottam, hogy konyhalányt keresnek a palotába. Másnap pedig már ott segédkezett, a királylányból lett konyhalány a palotában. Ez volt ám az igazi szégyen. A királyi család után eltakarítani a maradékot.
Egy nap aztán a király bált rendezett, s az a hír járta, hogy ott fog új menyasszonyt választani magának. Bár csak én is ott lehetnék, talán ha nem lettem volna ilyen gőgös, sóhajtozott a királylány. Mikor elérkezett az este, a királylány gondolta, belenéz egy kicsit az ünnepségbe, még ha jobban is fog tőle fájni a szíve. Elbújt egy ajtó mögé, s onnan figyelte a díszes ruhába öltözött vendégeket. Aztán egy percre csend lett, belépett a terembe a király, majd méltóság teljesen végigvonult a szobán, s megállt az ajtó mögött bujkáló királykisasszony előtt. Felkérhetlek egy táncra? Nyújtotta oda az ifjú a kezét. Csak akkor ismerte fel a királylány, hisz Rigócsőr király volt az. A lány legszívesebben elfutott volna, ám a király megragadta a kezét, és a terem közepére vezette. A körülállók csodálkozva nézték őket, mind a koszos koldús lányon nevettek. De ekkor megszólalt a király. Ne búsulj, kedves feleségem! Most, hogy megtanultad a leckét, megérdemled, hogy királynőként élhess. Én voltam a koldus, s mindent azért tettem, hogy megbánd a kevésséged. Már régen megbántam, amit tettem, mondta szomorúan a királylány. Akkor most már ne bánkodj többé, kedves feleségem. Inkább üljük meg végre a lakodalmat, ahogy kell. S olyan menyegzőt tartottak, hogy azóta is emlegetik.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Fén volt a szamás, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár mégiscsak észrevette gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregettem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, és a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregettem, a fogamat elhulladtam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na hát, sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia, mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosa. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén szamár? Kérdezte a kakas. Hejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, uccú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Azám, a macska szeme volt az. De hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott, mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamár a kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arrókódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Malek Andrea vagyok. Három gyermek édesanyja, két fiúnak és egy lánynak. Az anyák napja azért jó ünnep, mert akkor nyílnak a tavaszi virágok, a legeslegszebb tavaszi virágok, a tulipán, a jácint, a narcisz, és aztán az orgona is, és csupa illat minden. Amikor kicsi voltam, akkor lehetett úgy is venni virágot, hogy elmentem az utcában egy olyan házhoz, ahol ki volt írva, hogy friss virág eladó, ott szedett nekem a néni a kertben. És akkor anyák napján, hogyha az nem vasárnapra esett, én korán fölkeltem, és átmentem oda a nénihez, és óriási nagy húsos csokor tulipán szedett nekem, és akkor az anyukám nagyon örült neki. Az én anyukám örömmel mindent megér. De hogyha nektek nincs ilyen néni a közeletekben, akkor azért biztos, hogy van egy olyan kert vagy park, ahol ibolya nyílik, vagy százszor szép, vagy valami picike kis csokrot össze tudtok rakni az anyukátoknak. Biztos, hogy nagyon fog örülni neki.

0: Létai Lajos édesanyámnak. Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag gyúlna, fényét ide vezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján. Amit csak szép és jó volna, édesanyámnak adnám.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Csíráztatás. Emelje fel a kezét az, aki már csíráztatott magot. 1, 2, 3, nem bírom megszámolni a kezeteket. Olyan sokan tartottátok fel. A csíráztatás nagyon izgalmas. Akár a szobátokban is meg tudjátok figyelni egy magból kikelt növény növekedését. Mintha egy kisbabát dédelgetnétek. Nem kell hozzá sok minden. Egy mag, egy kevés vatta, és egy kis tál, amelybe vizet öntünk. A tál lehet egészen kicsi, akár egy tejfölös dobozt is használhattok erre a célra. Néhány órára helyezzétek vízbe a magot, amelytől az megpuhul, s így könnyebben kihagy belőle a növény. Nagyon fontos, hogy ne lepje el a magot a víz, de ne is legyen kevés, mert akkor kiszáradhat. És még valami. Érdemes világos helyre tenni a kis magocskánkat. A fényt ugyanis minden növény szereti. A hagymás növényeket is a napocska fénye és a kellemes meleg levegő csalogatja a felszínre. A gyökerek pedig lefelé nőnek, keresve a földben lévő tápanyagot és persze a vizet. Próbáljatok egyszer fejjel lefelé elültetni egy kisebb növényt. Tudjátok, mi fog történni? A gyökerek mindenáron lefelé fognak kanyarodni, s minél hamarabb be fognak bújni a földbe. Ha pedig a kis csíránkból szép nagy növény lesz, akár ki is ültethetjük a kertbe. De ne feledkezzünk meg a locsolásáról sem, máskülönben kiszáradhat.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld.
2: Na?
1: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el és vigyük el a szelektívet a kukákhoz és dobáljuk be.
2: De jó program, ezt én is nagyon szeretem.
1: Igen, igen, de nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
2: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
1: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
2: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
1: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.

0: A megszolgált pénz. Élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki egész életében keményen dolgozott, hogy családjának mindent megadhasson. Ám amilyen szorgos volt a kereskedő, olyan lusta volt a fia. Míg apja dolgozott, ő egész nap csak heverészett, soha nem vette ki részét a munkából. De ha a fiú csak lusta lett volna, ám takarékoskodni sem tudott. Két kézzel szórta az apja pénzét. Ékszereket hordott, és drága kelméket, szöveteket vett, hogy a város legjobb szabóival varrassa meg. Aztán egy nap a kereskedő megelégelte a fia léhaságát, és elhatározta, hogy megleckészteti. Elvitte hát a szomszédos faluba, és egy esztendőre béresnek adta, hogy megtanulja, mi az igazi munka. A fiúnak nem tetszett a dolog, de apjának nem mert ellent mondani, és beállt béresnek. Hanem a gazda tudta, hogy a kereskedő fia, és ezért arra gondolt, mégsem dolgoztathatom meg nagyon, mit szólna érte az apja. Ezért úgy döntött, hogy nem ad a fiúnak munkát, s az egy éven át ugyanúgy henyélhetett, mint az apja házában. A gazda etette, itatta, öltöztette, s neki a kis ujját sem kellett mozdítania. Aztán, mikor letelt az egy év, a gazda odaadta a legénynek a fizetségét. Két aranytallért, és hazaküldte. Otthon az apja már a kapuban várta.
1: Szervusz, fiam! Mesélj, mit csináltál? Dolgoztál eleget?
2: Igen, felelte a fiú.
1: És hol a béred? Adj csak ide!
0: És a legény átnyújtotta a két aranyat. Mire a kereskedő fogta a pénzt, és beledobta a ház melletti folyóba. Kíváncsi volt, hogy a fiú megtanulta-e értékelni a fizetségét.
2: Ám a legény megvonta a vállát, még csak nem is sajnálta a pénzt. De hogy is sajnálhatta volna, hiszen sosem dolgozott meg érte.
1: Az apja dübegurult.
0: Látta, hogy nem ért semmit a lecke.
1: Úgy tűnik, rád fér még egy esztendőnyi munka.
0: Majd újra elküldte béresnek a fiát, de most egy másik faluba. Hanem az új gazda is tudott róla, hogy a legény a gazdag kereskedő fia, s azt gondolta.
3: Talán azért küldte ide a fiát, hogy kiderítse, milyen ember vagyok. Ennek a fiúnak bizony olyan jó dolga lesz nálam, mint még soha.
0: A második gazda sem hagyta dolgozni az ifjút, egész nap kedvére lustálkodhatott. A gazdánál főztek rá, mostak rá, ő pedig csak élvezte, hogy mindig kiszolgálják. Mikor letelt az egy év, a legény ismét kapott két aranytallért, majd hazaindult. Az apja a kapuban állt, és izgatottan várta a fiát, vajon tanult-e valamit a dolgos életről.
1: Isten hozott itthon, fiam.
0: Mondd, kemény volt a munka, sokat dolgoztál? Kérdezte a kereskedő.
2: Dolgoztam,
0: válaszolt kurtán a fiú.
1: És mutasd, hol a béred?
0: Mire a fiú szó nélkül átnyújtotta az aranyakat. A kereskedő pedig fogta, s megint a folyóba dobta.
1: A legény meg csak állt némán, és nézte, hogy a tallérok elmerülnek a vízben.
0: Az apa látta, hogy megint kudarcot vallott a terve, de nem adta fel. Újabb egy évre béresnek adta a fiát, ám most egy messzi faluba vitte, és először megbizonyosodott róla, hogy ott senki sem ismeri őket. Aztán megkereste a legszegényebb gazdát, és azt mondta neki.
1: Itt van a fiam, derék munkaerő. De látom, rosszul megy a sorod, úgyhogy pénzt nem is kérek érte.
2: A gazda gyanította, hogy a legényt nem véletlenül küldte ide az apja, s gondolta, próbára teszi. Első nap olyan sok munkát bízott rá, hogy a fiú alig bírt a szusszal, este pedig épp hogy csak adott neki valami vacsorát. Így ment ez nap-nap után. A gazdánál reggeltől estig keményen kellett dolgozni. A lusta fiú pedig

0: Laszkfi János, mama egy régi képen, elmondja Novák Péter. Mama egy régi képen, hosszú hajjal. Mennyi órát fésülgethette, hajjaj! Van a képen valami, én sem látom, amit azt hiszi, soha el se veszt. Tarka indiai ruha lengedez rajta, alatta meg finom ezüst kereszt. Szemében zölden lengenek növények, háta mögött lengedez zöld növény, a szája szélén ugra-bugra fények, kérdés csimpaszkodik szemöldökén. Nem az én mamám, hiszen nem létezem még. Lehetne bárki, szomszéd néni is, mégis tudom, hogy ismerem 100 éve. Pedig fiatal, nemrég volt csak gimis. Bár nincs a képen, apukám is ott van, a fényképezőgép túloldalán. Hunyorogva ő tartja a világot. A mama hasában én is ott vagyok ám.
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hapci, kökci,
1: hapci. Zsonga világ, mint a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
0: Hapci, kökci, hapci, kökci, hapci, kökci.
3: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük.

0: estig tartott, még mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földigiliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondolj csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió. Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, nagyapó. Aki elmondja nektek, Bubik Réka. Bizony már magam is öregszem, és még mindig emlékszem a jó nagyapóra. Pedig akkor még kisgyermek voltam. Nagyapó nagyon kicsi és gyönge volt. Nem is igen járkált, csak üldögélt a nagy karos székében. Jó időben a tornácon sütkérezett, szeles, esős napokon a kályha mellett üldögélt. Sehogy sem tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért tőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd. Ha egyszer elszenderedett, mindenki lábujjhegyen járt, suttogva beszélt. Egyszer, mikor édesapám azt kérdezte tőlem, mi szeretnék lenni, ki is mondtam, ami a szívemen volt. Nagyapó szeretnék lenni.
3: Ugyan miért?
2: Mert ő sosem dolgozik, mégis mindenki a kedvét keresi. Édesapám elkomolyodva nézett rám.
3: Hát aztán, te azt hiszed, hogy ez nincs rendjén?
2: Én nem tudom, mondtam kicsit megszepenve. De édesapám azt szokta mondani, aki nem dolgozik, ne is egyék. Aznap délben nekem nem terítettek. Rózsás kis tányérom, madaras kis poharam nem volt az asztalon. Hát én? Kérdezte ilyetten.
3: Te nem kapsz ebédet, kanalazta édesapám a levesét. Aki nem dolgozik, ne is egyék.
2: De én nem tudok dolgozni. Borultam sírva az asztalra.
3: Nagyapó pedig már nem tud dolgozni.
2: Simogatta meg apám a hajamat.
3: Belátod már, Buksi, milyen oktalanságot beszéltél?
2: Elszégyeltem magam, és már nem esett jól az ebéd, akárhogy unszoltak is. Alig vártam, hogy megölelhessem a nagyapót, és bocsánatot kérjek tőle.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, rebdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a lilium így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást. A szívtelen lilium csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, rebdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, s elaludtak.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, színész, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Ha az oviban vagy az iskolában anyák napi műsorral készültök, akkor tegyétek azt lelkesen, és szépen szavaljatok anyának, de ne rémüljetek meg, hogyha azt látjátok, hogy anya sír, anya nem szomorú, csak meghatódik.
2: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
3: Hajdanán a rókák köztünk éltek. Észrevétlen jártak, keltek az utcákon. Bebelopakodtak a házak közé, udvarokba. Ajtókon ácsingóztak, ablakokon kukucskáltak be. De ezeket a rókákat nem ám a friss tyúkhús érdekelte. Sokkal inkább az, hogyan lehetne az emberek életét fenekestül felforgatni. Mert akit körbetáncolt a róka,

Azt mondom, jó lesz nektek is vigyázni, vagy barátságot kötni a rókaszemű leányokkal és legényekkel.

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Három kívánság. Magyar népmese.
2: Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsér, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint volt.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: A horgosi csárda ki van festve,

0: Most már azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
1: Poros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hajdanán a rókák köztünk éltek. Észrevétlen jártak, keltek az utcákon. Bebelopakodtak a házak közé, udvarukba. Ajtókon ácsingóztak, ablakokon kukucskáltak be. De ezeket a rókákat nem ám a friss tyúkhús érdekelte. Sokkal inkább az, hogyan lehetne az emberek életét fenekestül felforgatni. Mert akit körbetáncolt a róka,

azt mondom, jó lesz nektek is vigyázni, vagy barátságot kötni a rókaszemű leányokkal és legényekkel.

Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzújjal. Örült az ifjú a frissen szerzett portékának, hiszen azt mondták, varázs ereje van. Mutatta otthon az anyjának a babszemet, de az keservesen sírni kezdett a dicséret helyett. Mi lesz velünk, fiam? Éhen fogunk halni! Édesanyám, ennek varázs ereje van, próbálta vigasztalni a fiú. De az anyja nem hitt neki. Legény gondolta, próbát tesz. Még aznap este elültette a babszemet. Alig tudott aludni, annyira várta, hogy kihajt-e a passzúj másnap. Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta. Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított, fogta magát és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon, igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, s gondolta, szállást kér éjszakára. Bekopogott, s egy vénséges vénasszony nyitott ajtót. Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához. Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát, bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, ne mocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfőrmet. Tudj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem? Rejtegetni? Én ugyan senkit. Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk. A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojás tojó madarat, aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában lóg. Elkapta a legény a passzúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkor átesett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja, s
hogy örült, mikor egyszem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni. Ugyan, hiszen alig van rajta hús. Ezért a piacon nem kapsz egy fél paszújt, kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! S abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja? Még a szája is tátva maradt. Addig szórongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kutya meg a szamár. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: A szamár megirigyelte a kutya jó módját, hogy neki szabad a legszebb szobába is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni. Egész nap csak sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját, a javát kapja. Neki meg csak a kóró, meg a füstje jut. Meg is kérdezte a kutyától. Miért szeret téged úgy a gazdaszunk? Mert tudok farkat csóválni és két lábon szolgálni, felelte a kutya. Na, ez nem nehéz dolog, felelte a szamár. Majd én is megpróbálom. Mikor nyitva volt a konyha, besonfordált, két lábra állt, a farkát billegette, a lábát nyújtotta, hogy tenyerest adjon. A gazdasszony megijedt, s a poroló pálcával kiverte. A szegény szamár máig is töri a fejét azon, hogy miért kapott ő verést azért, amiért a kutya dicsérete. Itt a vége, fuss el véle!
1: A kutya meg a szamár című mesét hallottátok.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és ma van anyák napja, úgyhogy mindenki ölelgesse és szeretgesse meg ma az anyukáját, adjon neki egy nagy puszit, egy szál virágot, és kívánjatok boldog anyák napját anyukátoknak.
4: Boldog.

0: minden este. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
1: Sziasztok, gyerekek! Mit gondoltok? Van olyan ember, akinek mindig igaza van, és aki mindig igazságos? Szerintem mindenki szokott tévedni, néha még én is. Sőt, néha még Mátyás király is. Erről szól a mai mese. A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodormenta virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. A te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram, királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Május 4-től a Csukás Mese Rádióban.
3: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Az igazán jó történetek sohasem érnek véget.
5: Süsüke világot lát.
6: Én vagyok Süsüke.
5: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
6: Szia!
5: Minden hétköznap este 7 órakor.
2: Műsorajánlót hallottatok.
7: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, színész, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Anyák napja alkalmából azt javaslom, hogy készítsetek anyunak valami meglepetést, hajtogassatok vagy rajzoljatok neki, illetve mondjatok neki egy szép verset. Aztán kérjétek meg, hogy este meséljen nektek.
2: Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Mester Györgyi, napfényes tavasz. Véget ért a tél, elnyíltak a hóvirágok, a földből kidugták kék fejecskéiket az ibolyák. A napocska odafent az égen egyre fényesebben sütött, de a zöld fűben, a fákon és a bokrokon nem érződött eléggé a tavasz aranysárga, melegséget árasztó színe. A földön tett körútja során természet apónak is szemet szúrt a dolog. Hogy lehetne ezen változtatni? Min is? Hát, hogy az élőlények, köztük az emberek magukhoz közelebb érezzék a napocska jótékony hatását, szívderítő, aranyszínét, a tavasz melegét. Ha valaki felnézett az égre és rámosolygott a napocskára, az visszanevetett rá. De hát nem lehet egész tavasszal folyton az égre bámulni. A lábunk alá is muszáj nézni, mert ha nem, akkor bizony jön a bukfenc és az elesés. Természet apu elgondolkodott ezen. Az ő művészi képességéről, mármint hogy színpompássá tette a környezetet, a földlakók már korábban is meggyőződhettek. Mivel azonban a tavasz jöttét jelző aranyszín s a napocska melegséget sugárzó ereje még nem volt mindenütt érezhető, természet apu kitalálta a következőt. Előkereste a legjobb ecsetjei egyikét, és előbb rajzolni, majd festeni kezdett. Hogy miket rajzolt? Hát egy csomó gyönyörű virágot. Amint elkészült az egyik rajzával, ecsetjét rögvest belemártotta a napocskába, és azzal festette aranysárgára a virágot. Így került az árokpartra kankalin, a mezőkre rétiboglárka, repce a szántóföldekre, a vízben ácsorgó fűcsomók, zsombékok közé pedig mocsári gólyahír. Hogy beköszöntött a tavasz, az emberek által gondozott kertek is színessé váltak, de bizony elkelt a virágágyásokban még egy kis sárga árvácska, a kertkapuk mellé pedig sárga nőszirom. Az erdőtisztásain szintén természetapó ügyes kezének köszönhetően ütötte fel aranysárga fejecskéjét, a tavaszi hérics. A ragyogó melegséget árasztó sárga szín már megvolt, de hogy még szembe ötlőbb legyen a látvány, természet apó az ecsetjét újra meg újra a napba mártotta, s annak fényességét kölcsönvéve csillogóvá varázsolta a virágok szirmait. Az erdők, mezők, rétek és kaszálók füve, a kertek szépen nyírt gyepe már alaposan be volt petjezve a sok-sok csillogó sárga virággal, de akkor természet apó rájött, hogy a bokrok, a fák még nem kaptak sárgán nyíló ragyogó virágot. Kicsit fáradt volt már a munkától a sok virág megfestésétől, sőt ki is melegedett, ami nem csoda, ha az ember a napocska közelségében dolgozik, belőle meríti a sárga színű festéket, na meg a csillogó fényt. De mit volt tenni? Ha már felvállalta, nem akart fél munkát végezni. Közben a megoldást is megtalálta. Korai virágzás előtt álltak az akácfák. Természetapó úgy gondolta, a hófehér akácvirágok finom illatot árasztanak, de nagyon egyszerűek. Legyen hát mellettük olyan is, ami nem illatos, ugyanakkor ragyogóan sárgák a virágfültjei. Így született meg az aranyeső nevű fa. Néhány bokor ágát is telehintette sárga színű apró virágokkal, és hogy félreértés ne essék, aranyvesszőnek nevezte el ezeket a bokrokat. Még mielőtt befejezte volna a nagy munkát, a fehér tulipánok némelyikét is sárgára festette, hogy általuk pompásabbak legyenek a kertek, parkok. Amikor letette az ecsetet, maga is rácsodálkozott a látványra, ami valóban szemet gyönyörködtető volt. Azután felnézett a napocskára, és rámosolygott. A napocska visszamosolygott természet apóra, mert tudta, hogy ezeket a csodálatos, színpompás sárga virágcsodákat ők ketten együtt teremtették meg, lehozva ezzel az égről a földre a tavaszt.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez az undi kocogni megy, ez kosarazik,

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Szacsfai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait.
2: Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj, majd meglátod, jó hasznát veszed.
1: Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öcsének, hogy mégse üresebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan leült az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának, és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra, és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszeriben vaksötét lett a fogadóban, de az éleseszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szunyukkáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, s nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra. Tényleg olyan derék ember, ahogy mondják? S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, s elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az áruhás király. Most éppen egy fittingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és 3 kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végig jártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tett szert. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút, és azt mondta, most menjünk el a király kincses tárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fityinget sem hozhatunk el, felelte szigorúan a kapitány. Oda lopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az álom. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint a még sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, vagy megjárod! Förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga, s másnap magához hívatta a kapitányt. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsem, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Tudjátok, mi különbözteti meg a jó diákot a nagyon jó diáktól? Például a beszéde. Gyakoroljunk most együtt egy kis nyelvtörővel. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. A jó-jó-jó a jó diák jó játékszere. Most akkor elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. A jó-jó-jó. Most együtt. A jó-jó-jó. Jöhet az utolsó rész. A jó diák jó játékszere. Akkor együtt. A jó diák jó játékszere. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. A jó-jó-jó, a jó diák, jó játékszere. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, az ismétlés a tudás anyja.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Elfeledte csüsseldisznó.
6: Ki fogja meg?

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe. Rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cirip-cirip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lenni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
1: Csukás Mese Rádió. Madarak éneke. Jaj, az egyik legszebb a tavaszban, a boldogságban úszó, illetve repülő madarak éneke. Hogy az milyen csodás! Nektek is tetszik? Legszívesebben én is darra fakadnék, amikor meghallom őket csiripelni. Milyen jó is lenne madárnak lenni. Kergetőznek, dalolnak, mulatnak, és ahogy beköszönt a jó idő, már építik is a fészkeiket. Ki a számára legmegfelelőbb helyen? Vannak, akik a fák ágain, vannak, akik a bokrok sűrűjében, de egyesek még a háztető cserepei közé is beköltöznek. A gólyák persze elfoglalnak egy-egy kéményt vagy villanyoszlopot, míg a cinkék még a postaládában is képesek otthonra lelni. És ahogy képesek egy magoskán összeveszni, hát az igazán mulatságos. Szerintem az a legjobb ébredés, amikor az énekes madarak csicsergésére kelünk fel, mintha játékra hívogatnának bennünket is. Éneklő madarak nélkül el sem tudnám képzelni a tavaszt. Védjük s óvjuk őket közösen. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok gyerekek, Tóth Vera vagyok, énekesnő. Anyák napjáról fogok mesélni, hogy nálunk ez hogy zajlott annak idején gyerekkorunkban. Amikor óvodások voltunk, akkor mindig összegyűltünk, és az óvónéniknek a segítségével nagyon szép anyák napi műsort adtunk, ahol anyukánk és nagymamáink is, sőt még apukáink is sírtak. Most is így van, csak most már csak egy virágcsukorral szoktuk az anyukánkat felköszönteni, és remélem, hogy ti is felköszöntitek, ne csak az anyukátokat, hanem a nagymamátokat is.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon örülök, hogy most én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, őszi gyümölcsök napja az óviban. Vasárnap délután apával elmentünk Nagyiékhoz gyümölcsöt szedni. Tudod,

0: Papa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek, vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az oviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat. A diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az oviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban, szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hajni néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Romhányi József, marha levél. Aki elmeséli nektek, Pásztor Erzsi.
1: Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Mit ön megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam vágyreszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit velem ön

0: dőlthet ma holnap. Megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről ábrándozom kérődve, vagy féltésül a szívem még férkőzve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Íme a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
1: A Marha Levél című verset hallottátok. Csukás Mese Rádió. Tavaszi virágok. Azt szeretem az évszakokban, hogy a természet folyamatosan váltja a színeit. Ősszel például nagyon sok sárga és vörös színt láthatunk, főleg a bokrokon és a fákon. Télen pedig, ha esik a hó, na, milyen színű minden? Úgy van, csupa hófehér. Tavasszal pedig igazi színkavalkád jelenik meg, bármerre néz az ember. Először is kizöldül a táj, majd előbújnak a virágok. Virágokat láthatunk az erdőben, a mezőn, a kertekben, az ablakokban elhelyezett virágládákban, a bokrokon s a fákon is. Tavasszal sok szép virág nyílik. Ott van például a tulipán, a jácint, vagy éppen a narcisz. Ezek mind hagymás növények, ami azt jelenti, hogy amikor elnyílnak, a hagymájuk továbbra is a föld alatt pihen, s jövőre újra kihajtanak, nem kell őket ismét elültetni. Hallottatok már az aranyesőről? Nem, nem olyan arany, és nem is az égből esik. Ez egy bokor, ami szintén tavasszal virágzik. Bár gyönyörű aranybokor, de mérgező. Ezért érdemes inkább csak csodálni. És van még egy érdekes nevű virág, ez pedig a téltemető. Az emberek így keresztelték el ezt a szép sárga növényt, mivel már februárban, sőt, olykor januárban is nyílik, amikor a tél még javában tart. Na, és azok az illatok, némelyik virágnak igazán bódító illata van. Ott van például az orgona, vagy éppen a rózsák. Megsúgok nektek valamit. Tudjátok, hogy szerezhettek örömöt az anyukátoknak? Szedjetek neki egy csokor mezei virágot. Azt nagyon szeretik az édesanyák. Majd meglátjátok, hogy mennyire csillog a szeme a gyönyörűségtől és az örömtől. Ha így lesz, meséljétek el nekem, jó? Sziasztok, Csukás Mese Rádió!

0: a tavasz tündér gardróbja. Már csak 3 nap volt hátra a februárból, amikor egy reggel a tél nagyon fáradtan ébredt. Alig, ha nem ideje lenne aludnom egy évet. Október óta fent vagyok. Fárasztó dolog mindent lefagyasztani, gondolta a tél, miközben egy bögre hideg jégkását kortyolgatott. Ahogy befejezte a reggelit, fogta csillogó fehér dérpalástját, és elindult, hogy felkeltse a tavasztündért, aki egy vastag mohásfában lakott, nem messze a tél jégbarlangjától. Mikor a fához ért, tél egy jéghideg lehelettel jégvirágokat rajzolt tavasztündér otthonának ablakaira. Mégiscsak jobb szép látványra ébredni, ha munkába kell menni. Dörmögte fehér bajusza alatt, és halkan megkopogtatta a fagyott levelekből készült ajtót. Kisvártatva megjelent az ajtóban a tavasztündér. Fején vékony, fehér hálósapkát viselt, alatta meg vastag, élénkzöld, puha moha köntöst. Na hát, kedves tél, már vége is a februárnak? Kérdezte kedves csilingelő hangján. Van kedved inni velem egy pohárka friss tavaszi záport? A tél örömmel fogadta a meghívást. Fantasztikus jégvirágokat rajzoltál az ablakomra, majdnem olyan szépek, mint ezek itt. Mutatta tavasztündér az idei tavaszra készült virág terveit télnek.
1: Szépek,
0: mondta szűkszavúan tél.
1: De tudod, hogy az ilyen színes izékhez én nem értek.
0: Mikor befejezték a természetről való csevegést, tél elindult, hogy összecsomagolja a hófelhőit, tavasztündér pedig belippent a gardróbjába, hogy felöltözön a hóvirág bújtatáshoz. Ám ekkor szörnyű dolog történt. Ahogy kinyitotta a gardrob ajtaját, a szobáját elöntötte a koszos hólé, amiben mindenféle piszkos ruhacafatok úsztak. Tavasztündér rémülten felsikoltott.
2: A ruháim, a gyönyörű ruháim, mi lett velük?
0: Ahogy lábújhegyre állva beóvatoskodott a szűk kis helyiségbe, szomorúan látta, hogy a gardrob plafonjából csepeg a víz, mindenhol csúf penészfoltok feketélenek, s az összes színes finom ruhája tönkrement.
2: Most mit évő legyek?
0: Kuporodott le csüggetten tavasztündér az egyik sarokba.
3: Elviszlek a keresztszemes takácspókhoz, az ökörnyál rétre. Ő majd ad anyagot az új ruhákhoz.
0: Csipogta Cinege, aki meghallotta tavasztündér sikoltását, és oda repült a házához, hogy segítsen. Tavasztündér megörült a segítségnek, és úgy, ahogy volt, moha köntösben, papucsban és hálósapkában, elrepült Cinege hátán az ökörnyál rétre ahhoz a bozóthoz, ahol a keresztszemes takács pók a leginkább szeretett hálót szűni. De a pók nem volt sehol.
2: Bizonyára még nem ébredt fel, ilyen hidegben nem szokása. De hogy csináljak langyos meleget, ha én is majd megfagyok a ruháim nélkül?
0: Kesergett a tavasztündér a bozótos aljában.
3: Semmi baj, tavasztündér. Elrepülünk a szarvasbogár szabóhoz, az öreg tölgyesbe. Neki biztos maradt még pók sejme tavajról. Majd abból var neked egy öltözet új ruhát.
0: Csipogta Cinege, és már kapta is a hátára a vacogó tündért, és repült vele az erdő felé. A szarvasbogár szabó az öreg tölgyes legvénebb fájának gyökerei alatt aludt. Elsze ágában sem volt felébredni májusig. De minek is kelt volna fel, hiszen május előtt nem terem számára semmilyen jó harapnivaló. Így hát a Cinege és a tavasztündér hiába dörömböltek. A szarvasbogár szabó mélyen aludt, s nem jött elő. A Cinegének szerencsére támadt még egy ötlete.
3: Elviszlek a tükörtó partjára. Ott lakik a pávaszempillangó. Neki olyan csodás, puha, színes köntösei vannak. Biztos ad neked egyet kölcsön, még lesznek új ruháid. Gyere, menjünk azonnal! A cinege és a tavasztündér a nap utolsó fényénél még bejárták a tükörtó partját, de nem találták a pávaszempillangót. Mikor besötétedett, bánatosan tértek vissza a tavasztündér otthonába, a mohos odvasfába.
2: Hát, hogy csinálok így tavaszt? Mi lesz így az alvó földdel, a kedves állatokkal és a gyönyörű virágaimmal, amik mind azt várják, hogy megmelengessem őket?
3: Pityergett a tavasztündér. Hogy ez nem jutott előbb eszembe? Füttyentett vidáman a cinege. A virágok! Nézd! Bökött csőrével a kismadár a tavasztündér virágrajzaira. A virágokból remek ruháid lehetnek. Piros tulipánból a szoknya, fehér narcizból ingecske, puha kökörcsimből kardigán. Meglátod, nagyon szép lesz. Másnap reggel, még alig kelt fel a nap, a tavasztündér már az ökörnyál réten volt, hogy felkeltse a virágokat. A reggel még csípős volt, kissé fázott vékonyka háló ruhájában, de minden erejét összeszedte, és énekével megmelengette a földet.
2: Drága szép virágok, úgy várunk ti rátok, nyíljatok ki végre, szint hozva a rétre.
3: A tavasztündér csak énekelt és énekelt, látta, hogy kedves, meleg hangjától felolvad a föld, lassan kibújnak a növények, és nőni kezdenek a rügyek és a bimbók. A kis törékeny tündér nagyon igyekezett, de a szép zöldellő mezőn mégsem nyíltak ki a virágok. Tavasztündér fáradtan roskadt le a földre.
2: Ez így nem megy,
3: sóhajtotta. Ekkor újabb dal hangzott fel a rét szélén.
2: Nyipikék, nyipikék!
3: Dalolta a cinege vidáman, és elkezdett körbe-körbe repkedni a rét felett.
2: Nyipikék, nyipikék!
3: Énekelte kedvesen, bíztatva a virágokat, hogy mutassák meg szép színes kelyheiket. Először a kökörcsin kezdett virítani, majd kinyílt a tulipán, és nem sokkal utána a narcisz. Tavasztündér boldogan nézte a színes virágkelyheket, és ő is újra énekelni kezdett a cinegével. Egyre színesebb lett a rét, és egyre kedvesebb, melegebb lett a tavaszi napsugara is. Estére a tavasztündér felvette új virágruháját, amely gyönyörűbb volt minden öltözeténél, amit korábban viselt. Hófehér narcisz ingben, piros tulipán szoknyában és puha kökörcsin kardigánjában boldogan járta a tájat, és ébresztette fel a világot a hideg tél után.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek, Bartóc Ilona, anyák napja. Volt egyszer egy mesebeli kisfiú, Jancsikának hívták őt is, mint a legtöbb mesebeli kisfiút. Jó kisfiú volt, meg rossz kisfiú, csöndes is volt, lármás is volt, akárcsak az igazi kisfiúk. Ennek a mesebeli Jancsikának volt egy üveggolyója. De nem ám olyan üveggolyó, amilyen a te zsebedben van, meg néha az enyémben is. Jancsika üveggolyója igazi varázsgolyó volt. Ha jól a tenyerébe szorította, és közben elmondta a varázsigét, hip-hop, az legyek, ami akarok. Mesebeli Jancsika nyomban átváltozott valamivé, amihez éppen kedve volt. Hol cinke képében röpdösött, hol mint vidám mókus ugrált a legmagasabb fák ágain, aztán beállt nyuszinak, őzikének, gyíknak, halacskának, amihez éppen kedve volt. Egy szép napon meg addig-addig szorongatta az üveggolyót, míg medvebocsá változott. Mesebeli Jancsika most, mint medvebocs ballagott a szamócás erdőben. Összetalálkozott az erdő legeslegöregebb medvéjével, és illedelmesen köszönt neki. Jó reggelt, legöregebb medve! Nem vagyok ám bocs, egy percig se hidd, én vagyok a mesebeli Jancsika.
2: Brum! Hallottam már róla, te gyerek. Sok kalandodat emlegeti az erdő apraja nagyja.
1: Igazán? Ez nagyon kedves az erdő apraja nagyjától. És mondd csak, legöregebb medve, arról is hallottál, hogy hétfőn cinke voltam? Ide-oda szálltam, felhők mögött, csillagok közt jártam, de aztán megtámadott a gonosz sas.
2: És? Hogy menekültél meg a gonosz sastól? Hová bújtál előle?
1: Nem bújtam én sehova. Visszarepültem az én mesebeli anyukám mesebeli házacskájába. A házacska ablakán kopogtam, kinyílt az ablak, és én megint mesebeli Jancsika voltam, akit nem bánthat a gonosz sas, mert vigyáz rá az anyukája.
2: Brum, mondta a legöregebb medve. Jó annak, akinek anyukája van.
1: És mikor halacska voltál, és a vizek mélyén jártál, mesélj csak erről. Mikor halacska voltam, és a vizek mélyén jártam, a folyóban aranyhomokot, a tengerben drága gyöngyös kagylót láttam. És egyszer hálóba akadtam. De nem ijedtem ám meg, a halászok hangosan dicsekedtek, hogy milyen szép halacska van a hálójukban. Ezt meghallotta az én anyukám, odaszaladt, és az erős kezével széttépte a hálót. Sírt is, nevetett is, és azt mondta, csak hogy ismét nálam vagy mesebeli Jancsika.
2: Brum, mondta a legöregebb medve. Jó annak, akinek anyukája van.
1: Jó bizony, mondta a medvebocs, azaz, hogy mesebeli Jancsika. Nekem a legjobb a világon, mert szállhatok a felhők között, hogy megszámoljam a csillagokat, lemerülhetek a víz mélyébe, hogy gyöngyöt halásszak, elmehetek akár a világ másik végébe is. Nem félek, mert a mesebeli házacska ablakából mindig engem figyel az anyukám. Mindig tudja, hol vagyok, mindig tudja, hogy segítsen, hogyha bajban vagyok, és mindig megcsókol, ha hazamegyek a világ másik végéből.
2: Brum, mondta az erdő legeslegöregebb medvéje.
1: Jó, ha egy kisfiúnak varázsgolyója van, de a legislegjobb mégiscsak az, hogy anyukája van.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: töltő, és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa.
1: Van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem, kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A nehéz pelikán. Messze innen a tengerparton van egy kicsi halászfalu. Rendes és dolgos emberek lakják, akik minden reggel kihajóznak az apró halászhajóikon, hogy kemény munkával megszerezzék a napi betevőt. A gyerekek már hamar megtanulják a mesterséget. Van, akiből halász lesz, mások a hálót szövik és csomózzák, megint mások pedig megtanulnak hajót építeni és javítani. De akad ám olyan is, aki azt tanulja meg, hogyan kell a friss halacskákból a legfinomabb ebédet és vacsorát elkészíteni a munkában megéhezett embereknek. És az is előfordul, hogy valaki hosszú útra indul, hogy eladja a felesleget. A kicsi halászfaluban mindenki szereti és tiszteli a természetet, a vizet, az állatokat, a szelet, a halakat és a sok tengeri madarat, a sirályokat, a viharmadarakat és a pelikánokat. Ám egyszer csak feltűnt a falu kikötőjében egy igen kövér pelikán. De olyan kövér volt, hogy még repülni is nehezen tudott, ezért hamar rászokott, hogy a hajók árbócán utazzon ki a nyílt vízre. A halászoknak ez nem igazán tetszett, mert a pelikán nagy súlyától ide-oda billegtek a kis hajók, majdhogy fel nem borultak tőle. Ezért időnként mérgesen elzavarták a pelikánt. Egyszer a madár olyan lomhán próbált meg felszállni az egyik árbócról, hogy visszapottyant a hajóra, és felborított egy halom teli halas ládát. A sok halacska pedig mind a fedélzetre borult. Máskor ügyetlenségében elszakította az egyik hajó legszebb, legnagyobb és legújabb hálóját, amin 2 héten keresztül dolgoztak otthon a faluban. Volt is nagy sopánkodás és kiabálás. A halászok attól kezdve messzire kerülték a pelikánt. És amint meglátták, másik irányba indultak a hajójukkal. A végén már a többi madár, a kecses sirályok, viharmadarak és a többi pelikán sem állt szóba vele. Ott gubbasztott naphosszat a kikötőben. Néha tett egy lassú kis kört, amíg megebédelt, majd szomorúan és magányosan billegett tovább egy vaskos facölöpön. Az egyik kislány a faluból nagyon megsajnálta a pelikánt, és néha vitt neki egy pár falat halacskát, és üldögélt vele a kikötőben. A pelikán pedig nagyon hálás volt a társaságért. Egyik nap, amikor reggel még 7 ágra sütött a nap, délután hatalmas vihar kerekedett. Minden hajó el is indult azonnal a kikötő felé, nehogy a nyílt vízen érje őket az égszakadás. Ám az egyik hajó, amin a kislány apukája volt halász, túl messzire merészkedett napközben, és a kapitány látta, hogy bizony nem fogják elérni a biztonságos vizeket még a vihar előtt. Kétségbe is esett, mert még a szokásosnál is kisebb és mozgékonyabb hajója volt, és félő volt, hogy a nagy vihar hullámai felborítják a hajót a legénységgel együtt, és mind a hideg vízbe pottyannak. Kint a parton az emberek a kezüket tördelve nézték a távolban bukdácsoló hajót, ami csak nem tudott közelebb kerülni a kikötőhöz. A fehér tarajú hullámok ide-oda dobálták. A kislány sírva szaladt a pelikánhoz. Nézd csak, kedves pelikán! Ott van az a pici hajó, rajta az apukámmal. De túl könnyű ahhoz, hogy ebben a nagy viharban visszatérjen. Segíts nekik! Én? Csodálkozott a pelikán. De hát én csak bajt tudok hozni mindenkire. És lesütötte a szemét. Nem, most pont rád lenne szükség. Repülj oda és segíts nekik, kérlelte a kislány. A
A lomha és kövér pelikán nem tudott ellenállni a könnyeknek, és lassan a levegőbe emelkedett. Olyan nehéz volt, hogy a nagy szél még csak meg sem billentette, és a hajó felé indult. Amikor odaért, látta a rettegő halászokat, akik nagyon megijedtek tőle. Ő ezzel mit sem törődve, szép komótosan leszállt a fedélzetre, és a hajó billegése egyből megszűnt. Olyan nehéz volt, hogy rögtön egyensúlyba hozta a kicsi hajót, ami így, már lassan ugyan, de biztosan folytathatta útját hazafelé, és hamarosan meg is érkezett a kikötőbe. Szerencsére mindenki épségben volt. A kislány odaszaradt az apukájához, és erősen megölelte, majd a pelikánhoz sietett, és őt is nagyon megszorongatta. S közben a falu többi lakosa boldogan és megkönnyebbülten figyelte őket. A hajós kapitány is nagyon hálás volt a kövér pelikánnak, és így fordult hozzá. Nagyon szépen köszönjük, amit értünk tettél. Ezentúl te is a hajó legénységéhez tartozol. És a pelikán fejére nyomott egy matróz sapkát, amit a pelikán azóta is büszkén visel, és egy alkalmat sem mulaszt el, hogy elkísérje a kicsi halászhajót az útjára. Azóta aztán van mit reggeliznie, ebédelnie és vacsoráznia.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Remélem, hogy most már ti is készültetek anyák napjára valamivel. Én 2020. április 13-a óta duplán készülök mindig erre a napra, mégpedig azért tudom ennyire pontosan, mert akkor született a kisfiam, és már nem csak az édesanyámat köszöntöm fel, hanem neki is segítek egy kicsit. Egyébként most már egyre kevesebbet kell, mert most már lassan 5 éves, és saját maga is tudja, hogy mit szeretne énekelni, mit szeretne adni az édesanyjának, de azért az első pár évben még megfogtuk egymás kezét, és aztán kitaláltunk valami aranyos ajándékot, úgyhogy szerintem ti is nyugodtan szóljatok apának. Egy a fontos, hogy mindenképpen tartsátok az anyák napját, és köszöntsétek fel az édesanyátokat.

dél körül röppent szobánkba a légy. Cimmeget zümmögött, be sem mutatkozott, hanem rögvest ebédelni kezdett. Végig kóstolta az összes fogást, majd lett ám nyafogás, mert a nagyi orrán jó ízűen megpihent. Na több se kellett. Lett itt nagy kergetőzés meg bonyodalom. Légy itt, légy ott. De tudod mit? Leginkább légy amott!

0: Gyere csak ide! Most már elég volt! Meze!
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ács Kató, Zümi és Bendegúz, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
1: Bendegúz, a kis játéktigris, vonaton utazott. Egy kerekképű kisfiú, egy piros masnis kislány és egy szunyókáló nénike társaságában. Azzal a különbséggel, hogy amíg azok az üléseken foglaltak helyet, ő fent üldögélt a csomagtartóban. Ne higgyétek, hogy kellemetlen hely. A kis játéktigris nagyszerűen érezte magát a különböző nagyságú csomagok, táskák, kosarak tetején. Gyönyörködött a kilátásban, amikor váratlanul berepült az ablakon egy aranyszínű kis méhecske. Züm-züm, zümmögte jókedvűen, és egyenesen a Bendegúz melletti kosárra szállt. Egy ideig illegette, billegette magát, aztán megszólalt. Zümike vagyok, anyukám legkisebb fiacskája. És te? Mindez nagyon barátságosan hangzott, de Bendegúz felfortyant. Mi az, hogy te? Micsoda hang ez? Én Bendegúz vagyok, a híres tigris. Jó lesz tartanod tőlem. Én senkitől se tartok, felelte változatlan kedvességgel Zümike. Tudod, tigris, aki repülni tud, annak még egy magadfajta tigristől sem kell félnie. Jól felvágták a nyelvedet, azt már látom, mondta megvetően Bendegúz, és különben is. Hogy kerültél te ide? Ez a mi szakaszunk, azonnal menj ki innen, nem szoktam mindenféle bogárral együtt utazni. Zümike megrebbentette a szárnyát. Csak hogy én nem vagyok mindenféle bogár, mondtam már a bemutatkozásnál, hogy anyukám legkisebb fiacskája vagyok. És hogy kerültem ide? Berepültem az ablakon. Ezt mi így szoktuk csinálni, és nekem ugyanannyi jogom van a vonaton utazni, mint neked. Bendegúz végigmérte. Első pillantásra láttam, hogy közönséges potyautassal állok szemben. Berepültél az ablakon? Hát vett tudomásul, hogy akiben egy csepp illendőség van, az az ajtón át közlekedik. Zümike, mintha a legnyájasabban szóltak volna hozzá, barátságosan fordult Bendegúzhoz. Mondd kérlek szépen, te hogyan szálltál fel?
2: Micsoda ostoba kérdés ez, méltatlankodott Bendegúz, mint minden rendes, tisztességes utas, természetesen a vonat ajtaján keresztül.
1: Zümike tovább kíváncsiskodott. No és jegyed is van?
2: Persze, hogy van, emelte fel gőgösen a fejét Bendegúz, de most már igazán abba hagyhatnád ezt az ostoba kérdezősködést. Nem látod, hogy mennyire untatsz? Okosabban teszed, ha sürgősen visszarepülsz oda, honnan jöttél, mert elvisz a vonat, és nem tudsz majd hazatalálni.
1: Csak hogy Zümikét nem lehetett eltéríteni. Ha egyszer Zümike belekezdett a kérdezősködésbe, akkor nehezen hagyta abba. És miért utazol a csomagtartóban? Miért nem ülsz az ülésen te is, mint a gyerekek, vagy az a néni?
2: Mert innen szebb a kilátás, vágta rá gyorsan Bendegúz. Szerencsére ezt kevesen tudják, mert különben mindenki itt akarna utazni, és kiszorítanának a helyemről.
1: És melyik a te bőröndöd, tigris?
2: Az, mutatott rá Bendegúz habozás nélkül a legszebb és legnagyobb bőröndre. Remélem, most már megelégelted a kérdezősködést, most már eleget tudsz.
1: Zümike azonban zavartalanul, ámulva tekintett a hatalmas bőröndre. Na hát, ekkora bőrönd, milyen nehéz lehet, és mondd, mit viszel benne?
2: Mindenekelőtt a ruhatáromat, felelte maga biztosan Bendegúz, azon kívül a horgász, a tenisz és a pingpong felszerelésemet.
1: A kis méhecske csak eltátotta a száját. Ha, akkor hát ez azt jelenti, hogy te tudsz horgászni, teniszezni és pingpongozni is?
2: Hát mi más jelentene? Húzta ki magát peckesen Bendegúz. Számos versenyen vettem már részt, díjakat is nyertem.
1: Zümike éppen ki akarta fejezni elragadtatását, amikor lassítani kezdett a vonat, mert állomáshoz közeledtek. Bejött egy magas, szélesvállú ember, aki eddig a folyosón cigarettázgatott. Se szó, se beszéd, lekapta a csomagtartóból azt a hatalmas bőröndöt, amelyikre Bendegúz az előbb olyan határozottan rámutatott, mint a magáira, és már indult is vele az ajtó felé. Zümike rémülten nézte.
3: Oda néz, tigris, viszik a táskádat, nem látod? A horgász, a tenisz és pingpong felszereléseddel együtt, amelyekkel díjakat nyertél.
2: Bendegúz elegánsan legyintett. Miért ne vinnék? Én kértem meg ezt a férfit, hogy az első állomáson szálljon le. Vigye magával is, adja fel postán a címemre, hogy nekem ne kelljen cipekednem. Ha nem tudnád, ezt így szokták, így kényelmesebb.
3: Na hát, nekem tényleg soha sem jutott volna ilyesmi az eszembe,
1: ámuldozott ismét Zümike. Ebben a pillanatban megint kinyílt az ajtó, és belépett a kalauz.
2: Jó napot kívánok, mondta, kérem a jegyeket.
3: Jaj, mi lesz most, rémüldözött Zümike, hiszen nekem nincs is jegyem. Meg fognak büntetni, miért is nem hallgattam Bendegúzra, azonnal ki kellett volna szállnom innen.
1: Ki is repült volna, De az ijegységtől még a szárnyát se tudta megmozdítani. Bendegúz felé fordult, hogy segítséget kérjen tőle. Csak hogy Bendegúz, a tigris, nem volt sehol.
3: Jaj, hová lett?
1: Hüledezett Zümike. Hiszen az előbb még ott fent ült a kosár mellett.
3: Méghozzá milyen peckesen, mint egy bátor tigris.
1: Hát, az előbb igen. No, de most, ahogy jobban körülnézett, mégis meglátta. De csak a fülét, abból is csak egy darabkát, amint az egyik csomag mögül kandikált ki.
3: Na hát, motyogta Zümike, ez meg mit jelent?
1: A kalauz megnézte a nénike jegyét, aki erre az időre felébredt, megnézte a gyerekek jegyét is, a kisfiú fejére pirinyó barackot nyomott, aztán köszönt, és újból kiment. Bendegúz, a tigris, mintha csak erre várt volna, azonnal előbújt, mégpedig peckesen.
2: Aludni akartam, azért bújtam a csomag mögé, de hát lehet itt aludni, úgy zakatol ez a vonat, mint egy ördög motolla.
1: Te Zümikének most már beszélhetett. Átlátott rajta, mint a szitán.
3: De úgy akartál te aludni, másért bújtál el. És még te merted azt mondani, hogy én potyautas vagyok. Te vagy az igazi potyautas. A bőrön se volt a tiéd, és pingpongozni se tudsz, és a csomagtartóban is azért utazol, mert az olyanoknak, mint amilyen te vagy, ott a helyük. Bizonyosan az a kerekarcú kisfiú tett föl ide, aki most cukorkát szopogat. Lehet, hogy neki is elege volt már belőled? Ő is ráunt, hogy sohasem mondasz igazat? Itt is hagylak. Attól pedig ne félj, hogy nem találok vissza az anyukámhoz, mert ezer akác közül is megismerem a miénket. Mert mi mindenhonnan hazatalálunk. Mert mi azt így szoktuk csinálni. Na, idesüss!
1: A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
3: Most visszautazom,
1: kiáltotta jókedvűen.
3: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
1: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
3: Nem, nem volt ostoba.
1: És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében. Nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene.
0: A Zümi és Bendegúz című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van. Olyan vagyok benne, mint egy kis kacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió!

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépség versenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókáson rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy sem maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudorokat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után Szökkenő Szarvas és Pajkos Bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manó és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarnivalója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosoló dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt sörhasas Sas. Ki szavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés? Kezeket fel! Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Ki szavaz Hajnalcsillag csípésére? Kezeket fel! Rám is 3 szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők Fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük, és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élményfalra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nézd csak!
4: Na?
3: Mézes kalácsfűszer tettem a kakaómba, megkóstolod?
4: Aha. Nagyon finom.
3: Ugye? Olyan karácsony íze van.
4: Számból vetted ki a szót.
3: Fúj.
4: Nyugi, ezt akkor mondják, ha ugyanazt mondtad, amit én is szerettem volna.
3: Ja, így már mindjárt más.
5: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
1: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kandúrlegény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kiskacsák úszkáltak. Megvolt Marci kandúrnak mindene.
1: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
0: Kent magának egy nagy karé vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
1: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
0: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
1: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
0: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
1: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt? Ez az. Ez hiányzik nekem. Doromboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
0: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislánykorában megálmodott.
1: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
0: Mi ez? Képett el Orsolya.
1: A megálmodott menyasszonyi ajándék.
0: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
1: Hát, ha nem hatalmas, a megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsolya háza elé cipelte, és bekapcsolta.
0: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
1: A megálmodott menyasszonyi ajándék!
0: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci orra előtt az ajtót.
1: Nyáááá! Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami mennyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
0: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni orsolya álmát.
1: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott mennyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott orsolyához. Sajnálom, orsolya...
0: De orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott mennyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
1: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
0: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
1: Ott voltak a kacsa úsztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katica bogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
0: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra 5 gömbölyű kis cicájuk született.
1: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
0: Így volt?
1: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ, mint a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuri óra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kuri óra. Hopti,
0: kökti, hopti, kökti, hopti,
3: kökti. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
3: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket. Apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton.
4: Eljött a te időd, fiam, mondta apa.
5: Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfi sonkát, majd egy rövid szünet után mondd, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel.
4: Mit adhatok?
5: Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben.
4: Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát?
5: Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte.
4: Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt, a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe.
5: Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mely világra hozott, és mindent megadott.
1: Dancs Anna Mari vagyok, Isten értesse minden édesanyát, nagymamát és dédikét.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, édes gyerekek! Eszter Kályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek, remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt.
4: Eltévedtem, bujócskát játszottam, és én jól el akartam bújni.
3: S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva.
5: Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz. Biztosan tévedsz. Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
4: Örvendek a szerencsének,
3: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel.
5: Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mírm úr, még megkarcolod vele az orromat. Hát nagyon nevetséges volt Mírm úr, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
4: Cincin, a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme, tette hozzá.
5: No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak!
3: S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
4: Cincin!
3: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt.
5: Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam.
3: Mírm úr zavartan köhécselt.
5: Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk.
3: De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mírm úrra, mégiscsak derék kandúr ez a Mírm úr, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
4: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
5: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mírm úr hazavisz, ugye, Mírm úr? Morgott Mírm úr. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mírm úr.
4: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mírm úr hátára, s elmentek.
3: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, én Panni vagyok.
6: Sziasztok, én Máté.
1: Máté.
6: Panni.
1: Játszunk valamit.
6: Mindenképpen mit?
1: Mondjuk fogócskázzunk.
6: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
1: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
6: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
1: Kitaláljam?
6: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
1: Jó.
6: Rendben, én gondolok.
1: Jó.
6: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
1: Biztosan.
6: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
1: Haj, megvan már.
6: Igen, kitaláltam.
1: Állat.
6: Nem.
1: Tárgy.
6: Igen.
1: Jó, használati tárgy.
6: Abszolút. Nagyon sokszor használjuk.
1: Reggel használjuk?
6: Reggel is használhatod.
1: De este is használhatom?
6: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
1: De hogyan ide a fogmosás?
6: Ki tudja, Panni. Neked kell kitalálnod.
1: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
6: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
1: Hát, te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
6: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
1: Aj, jó, akkor miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
6: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
1: Üvegből?
6: Nem.
1: Műanyagból?
6: Nem.
7: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
6: Márpedig szerintem fából készül.
7: Fából készül, és a fogakhoz van közel.
6: Jó úton haladsz, Panni.
7: Fogkefe. Vágy, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
6: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
7: De miért? Esetleg vág?
6: Nem, szúr. Szúr? Ezt kellett volna mondanom.
7: Haha, segítettél? Hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
6: Igen, ki fogod találni.
7: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
6: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappa.
7: Sokszor meg szoktad szúrni magad?
6: Előfordult már, igen.
7: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
6: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
7: Én kitaláltam.
6: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
7: Sziasztok!
6: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. A sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs-rikkant rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület, nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, ejnye, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis. Se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek. Nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát. Se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült csőbendegúz, a nagy bajszú kalaúz. Ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrág gombot sárga részt számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Nocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat! Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Feliett a trafikos. Miért állt meg a villamos? Oda néz a közértes, a fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja. S mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció. Nézik bárgyún szó nélkül, a sínen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg-liheg nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek! Már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát. S nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat. Mindenki megkönnyebbült, minden szembe mosoly ült. Szabad lett immár az út, a villamos elindult.

0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukás Mese Rádió.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az ellopott alma. Idén túl korán érkezett meg az ősz és a csípős hideg az erdőbe. Még csak október volt, de a fák már hetekkel azelőtt új ruhát öltöttek. Némelyik már el is hagyta színes, megfáradt lombkoronáját. A korán jött hideg miatt az állatok már nem találtak eleséget az erdőben, és egymást kérdezgették, hát ha valaki jó előre gondoskodott a téli élelemről. Végül az állatok úgy döntöttek, hogy gyűlést tartanak, és együtt próbálják meg kitalálni, hogyan szerezzenek élelmet, mielőtt téli álomra szenderülnének. Az egyik tisztáson körben helyet foglaltak, és a harkályt, aki a legöregebb és legbölcsebb volt közöttük, kinevezték elnöknek. Már jó ideje tanakodtak, mikor egyszer csak hangos visítozásra lettek figyelmesek. Nem messze tőlük a sarka és a kakuk viaskodott egy almacsutkán vesztek össze.
1: Na, adj csak ide, hisz én találtam!
2: Micsoda, én láttam meg előbb!
0: Várjatok csak, fiúk! Honnan van az az almacsutka? Kérdezte tőlük a harkály.
1: Az erdő szélén van egy kertészet, amellett találtam reggel. Épp csak egy pillanatra pihentem meg az odún fele, erre a sarka már el is csente,
0: mesélte mérgesen a kakukk. Az öreg harkálynak egyből felcsillant a szeme. Küldjük el a nyulat, ő a legfürgébb közülünk. Nézzen körül, s ha elég ügyes, még egy kis almát is szerezhet.
1: A nyúl pedig boldogan ment, mikor odaért a kertészethez, elbújt egy bokorban, s onnan leselkedett.
0: A kertész éppen a közeli iskola diákjait tanítgatta a természet szeretetére, a növények gondozására. A diákok először megtanulták a fák, bokrok, s virágok neveit, fajtáit, majd azt is, hogyan kell gondozni őket. A kertész megmutatta nekik, hogyan kell öntözni, metszeni őket, miért fontos a gyomlálás. Eközben a nyúl éberen figyelte őket, s ahogy körbenézett a fák között, hirtelen megpillantott egy almafát, ami tel is tele volt csodaszép, pirosan fénylő almákkal.
1: Ez már aztán lakoma,
0: gondolta magában, majd mikor senki sem figyelt, leszakított egyet, és utcul neki. Mire a nyúl visszaért, az állatoknak már kopogott a szeme az éhségtől. A nyúl letette a piros almát középre, s az állatok vágyakozva, vagy éppen csodálkozva nézegették, volt, aki még sosem látott almát. És egyszerre majd szólni kezdték.
2: Milyen finom és milyen édes! Pompás az íze, mondogatták.
0: Ám az egy szem alma hamar elfogyott, és akkor újra összedugták a fejüket, mit évők legyenek. Kisvártatva a harkálynak újabb ötlete támadt. Ültessünk közösen egy almafát, és akkor mindenki annyit falatozhatna róla, amennyit csak akar. Nem kell hozzá más, csak egy almamag.
1: Az állatoknak tetszett az ötlet, csak a rossz indulatú varjak károgtak, mint mindig. Kár, hogy nem lesz belőle más, mint pusztaság, nevettek.
0: De az állatok rájuk se hederítettek, megbíztak a bölcs harkály szavában. Felosztották egymás közt a munkát, s mindenki boldogan kivette a részét a feladatokból. A nyúl minden nap lement a folyópartra vízért, a borz pedig segített neki öntözni a magokat, és kigyomlálta a földet. Ám lassan beköszöntött a tél. Az állatok begubóztak otthonaikba, és téli álomra hajtották fejüket. Az alma magocska pedig a földben várta, hogy kisüssön a nap, s eljöjjön a tavasz.
1: Ahogy eltelt 3 hónap, beköszöntött a tavasz, és az almamagból is apró fácska lett.
0: Lassan előbújtak rajta a hajtások, majd a levelek, az állatok pedig igazán büszkék voltak az almafácskájukra. A fa pedig egyre magasabbra nőtt. Néhány hét múlva megjelentek rajta a virágok, majd az ősz közelettével az első gyümölcsök is. Igaz, ezek még csak zöld színűek voltak, éretlenek. Ám voltak néhányan, akik már nem bírtak tovább várni, s megdézsmálták az almafa termését. Hanem meg is bánták azonnal, beleharaptak a gyümölcsbe, de mind keserű volt. Mikor a varjúk meglátták a fanyar zöld almákat, kárörvendően nevetgéltek.
2: Mi előre megmondtuk, hogy nem fog sikerülni.
0: Az állatok csalódottak voltak, és nem értették, hogy miért zöld a termés, mit ronthattak el. Végül a nyúl összeszedte bátorságát, és elment a kertészetbe, hogy a gyerekek segítségét kérje. Oda ment az egyik fiúhoz, és mindent elmesélt neki, hogy lopta el az almát, mikor éhesek voltak, és hogyan kezdték el nevelgetni a magot közösen, ám végül nem hozott piros almákat. A fiú megsajnálta őket, és hívta barátait, hogy segítsenek megmenteni az almafácskát. A gyerekek boldogan segítettek. Először elmagyarázták, hogy az alma csak ősszel érik meg, de addig sem szabad elfeledkezni a fáról, törődni kell vele mindig. Azért, hogy megerősödjön a növény, időnként vissza kell metszeni az ágait, és a talajt is táplálni kell. Az almák meg fognak érni idővel, csak elég napfény érje őket. Mesélték, majd megmutatták, hogyan kell nevelni a fát. Amikor végeztek a munkával, a gyerekek elköszöntek újdonsült barátaiktól.
2: Gondozzátok ügyesen az almafácskátokat, és pár hét múlva nagyon finom almák fognak teremni rajta.
0: Ahogy teltek a napok, majd hetek, a fácska, az állatok gondoskodásának hála, egyre nagyobb és erősebb lett. S lassan megjelentek rajta az óriási piros gyümölcsök. Végül annyi alma lett a fán, hogy jutott bőven az erdő összes lakójának. S bizony, mézédes volt már.

0: Kisfiam.
1: Kedves gyerekek, biztos, hogy nem felejtitek el, de azért én is emlékeztetlek benneteket arra, hogy anyák napja van. Anya biztos sok szép mesét mondott már nektek. Bújjatok oda hozzá, ölejétek meg, és töltsétek együtt boldogságban ezt a napot.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű, úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel, hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy... Nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott.

0: de ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, be, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra, ekkor az úritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki, úritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg, nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymást lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Pillangó születik. Ugye ismeritek Süsüt a sárkányt? Tudjátok-e, hogy melyik repülő rovar a kedvence? Segítek! Szép, színes pilleszárnyai vannak. Úgy van, a pillangó. A pillangót lepkének is nevezzük. Lepke vagy pillangó, egyre megy. És azt tudtátok-e, hogy hogyan születik meg ez a csodálatos rovar? Elmesélem. Ha hiszitek, ha nem, a pillangó hernyóként jön a világra, és amikor eljön az ideje, egy átalakuláson megy át. Hernyóként levelekkel táplálkozik, csúszik, mászik, s amikor már elég nagy, keres magának egy megfelelő helyet, és bebábozódik. Hogy mit jelent ez? Azt, hogy egy kemény burkot, egy biztonságot nyújtó tokot épít maga köré, amelyben aztán egy igazi csoda történik. A hernyó átalakul pillangóvá. Kinőnek a szárnyai, átalakulnak a lábai, a feje, egy szóval a testének szinte minden porcikája. Néhány hét elteltével pedig kibújik a bábból, s miután megtornáztatta és megszárította a napon a szárnyait, a levegőbe emelkedik. S míg a hernyó levelekkel táplálkozik, a belőle kifejlődött lepke nektárt iszik a virágokból. Nekem a pillangókról mindig az angyalkák jutnak eszembe. És a legszebb, hogy gyönyörű színben játszó szárnyaik vannak. Van, amelyik teljesen hófehér. Van, amelyik csíkos, és van, amelyik pöttyös. Egyeseknek a szivárvány minden színében pompázik a szárnya. Ugye ti is szoktatok velük kergetőzni? Na de ne feledjétek Süsü szavait. Csak gyönyörködni szabad bennük, megfogni őket nem. Csukás Mese Rádió.
1: Kótya vetje megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótya vetje a fülorgégészeten.
2: Tegnap a fülorgégészeten várakoztam, és megfigyeltem a többiek orrát. Mindenek előtt fel akartam tölteni a telómat, erre majdnem beledugtam a malac orrába, amikor megszólalt, hogy röf. Akkor vettem észre, hogy ez nem is konnektor. Na, az elefánt szerintem kicsit túlzásba vitte. Olyan hosszú ormányt növesztett, hogy még a földre is leér vele, anélkül, hogy lehajolna. Még jó, mert lehajolni nem is tud, olyan rövid a nyaka. Egyszer csak kihozott a nővérke egy papírt, hogy írjon rá a tapír. A tapír nem tudott a papírra írni, mert nem ismeri a betűket. Ezért inkább a mókás orrával felnyalábolta a papírt és bekapta. A nővérke meg ideges lett. Pont mellettem ült a hangyássűn azzal a hosszú hegyes orrával, amivel kikotorázza a hangyákat a bolyból. Attól féltem, hogy ha oldalra fordul, akkor megszúr. Ezért nem is beszélgettem vele. Nem azért mondom, de az én orrom a többiekéhez képest nem is rossz. Sőt, kifejezetten cuki. Amúgy nektek melyik állat orra tetszik a legjobban?
0: Műsorajánló következik.
4: Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Május 4-től a Csukás Mese Rádióban.
0: A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk, de találkozhatsz még Radírpókkal,
4: Gombóc Arturral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok esti mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
5: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek!
6: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
7: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
4: A kalandok és a mesék apáról fiúra szállnak.
7: Süsüke világot lát.
8: Én vagyok Süsüke.
7: Minden hétköznap este 7 órakor a Csukás Mese Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottatok.
10: Szulák Andrea vagyok, és az egyik legkedvesebb ünnep számomra az anyák napja. Édesanyám egyedül nevelt fel, de nagyon szoros volt a kapcsolatom a nagymamámmal is, tehát ezt mindig együtt ünnepeltük. És a legcsodálatosabb dolog velem megtörtént, hogy anyák napja előtt néhány nappal született meg az én kislányom is, úgyhogy mire az édesanyákat ünnepeltük, már én is elbüszkélkedhettem azzal, hogy közéjük tartozhatok.
4: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban, vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
11: Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egy

Ha-ho, itt Buli Manu. Tudtad, hogy a tánc boldoggá tesz? Hú, akkor most nagyon boldog leszel, mert jön a következő zenevarásláger. Rázd a lábad, csapd össze a tenyered, és bulizd velünk! Ez a zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Ez a zene varázs, ahol minden dal mosolyt csal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
1: Zene varázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Figyelem, tánckirályok és tánckirálynők! A Zenevarázs most egy újabb kedvencet hoz nektek. Készen álltok? Szabad a színpad, szabad a nevetés. Induljon a buli!
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

Ez itt a Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Én pedig Buli Manó vagyok. Remélem senki sem ücsörög a kanapén, mert most jön egy dal, amitől tuti megmozdul a lábad. Készülj táncra fel! És ne feledd, a legjobb tánclépések mindig a nevetéssel kezdődnek. Csukás Mese!

0: Ez a Zenevarázs, ahol minden dal mosolyt csal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Hallod ezt a ritmust? Ugye nem tudod megállni? Ez a zenevarázs a Csukásmese Rádióban, ahol minden dal egy kis varázslat. Szólj a barátaidnak, hogy ők sem maradjanak ki a mókából.
1: Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.

0: idegek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, színész, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Én magam is anyuka vagyok, ezért számomra különösen fontos az anyák napja. Gyermekkoromban én is nagyon sok aprósággal leptem meg saját anyukámat, most meg már én kapok apróságokat az én gyerekeimtől. Együtt ünnepeljük az anyák napját a három generáció, és ez nagyon nagy dolog.
2: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Csukás meserádió!
4: Táncolni ér, ugrálni ér, és énekelni is ér. Ez itt a zenevarázs, és most jön egy olyan dal, amitől a plüss macilis táncra perdül. Maradj velünk, mert a buli még csak most kezdődik.
5: Tessék ujjakat föl, mehetünk elkészülni. Mutatom, figyelj. Nád a házam tetteje, tetteje, rászállott a cinnege. Váratlan fordulat, hess le róla, cinnege, cinnege. Le, csak lustálkodunk, igen?

ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölül olyan látvány, beleborzongok, te föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó. Rendben van.

gyorsabban, gyerünk! No, tessék, ujjakat föl, egy, két, há, és... Ez valami madárinfluenza, ez a...

0: Megdörzsapa, megdörzsapa, gyerünk! Gyerünk el, emér! Figyelj! Egy-két há, és nád a házam teteje, teteje, rászállott a cinege, cinege, de hess le róla, cinege, cinege, mert beszakad a tetejét. Ha beszakad, mi lesz, félem, sárga? Na, cinege, cinege, de hess le róla, cinege, cinege, mert beszakad a...
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Most egy pillanatra mindenki dobja el a tabletet. Persze, csak óvatosan, mert jön egy olyan sláger, amit nem lehet ülve hallgatni. Táncolj, énekelj, és legyen ma a világ legvidámabb vasárnapja. Csukás!

0: Ahó, itt Buli Manó. Tudtad, hogy a tánc boldoggá tesz? Hú, akkor most nagyon boldog leszel, mert jön a következő zenevarásláger. Rázd a lábad, csapd össze a tenyered, és bulizd velünk! Ez a zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Sas.

Na, ki fáradt el az előző dalban? Gyorsan igyál egy korty vizet, mert most jön egy újabb vidám dal. Ez itt a Zenevarázs, a legjobb családi buli vasárnap délután.

0: Balázs Mese Rádió!
1: Táncolni ér, ugrálni ér, és énekelni is ér. Ez itt a Zenevarázs, és most jön egy olyan dal, amitől a plüss macid is táncra perdül. Maradj velünk, mert a buli még csak most kezdődik.

azt mondja, ez így kevés. Nyomkodd a gombot az orroddal is, akkor lesz béremelés. Jó, Ferenc vagyok a legény, egy gombgyárban dolgozom én. Oda jön hozzám a főnököm is, azt mondja, ez így kevés. Nyomkodd a gombot a térdeddel is, akkor lesz béremelés. Jó.

0: Ez a Zenevarázs, ahol minden dal mosolyt csal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Zsong a világ, mint a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg okosabb szóra.
1: Van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
7: Majd ettől megundorodik.
8: Jaj, te finom!
6: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
8: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
6: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes, meg egy mézes palacsinta között.
8: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
6: Ham egy túrós.
8: Lenge, mint a tavaszi szellő.
6: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
7: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
9: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű fő és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
6: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájos lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
8: Ó, megmentöm!
6: Sóhajtotta.
8: Ide azt a soványító palacsintát!
9: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
6: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
9: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
6: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
9: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
8: De hogyan?
6: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
9: Mász fölérte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
6: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán,
9: Ez volt ám a mászás. Mint a zápor eső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
8: Én innen többé le nem megyek,
9: mondta neki keseredetten.
8: Húzzatok föl még egy palacsintát!
9: Azt már nem, mondta odalent maga biztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros! Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros. Megy ez, kérem, vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát. Rajta, Kriszti király kisasszony! De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
8: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
9: Ordította.
8: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő! Vágjatok 25-öt a háta végére! Még hogy soványító palacsinta!
9: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
5: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy. Esetleg egy kis futás sem árt.
9: Tette hozzá, és fágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence. Széles, mint egy szalmakaza, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl és kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
5: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
4: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, színész, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Ha az oviban vagy az iskolában anyák napi műsorral készültök, akkor tegyétek azt lelkesen, és szépen szavaljatok anyának, de ne rémüljetek meg, hogyha azt látjátok, hogy anya sír, anya nem szomorú, csak meghatódik.
11: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Lázár Ervin, Rísztejbeg, a norgol óriás. Frukkancs hazajött az óvodából. A tekintete mord, a szájszöglete zord. Nem kétséges, már megint az a fránya tejbeg ríz. Ma is? Kérdeztem együttérzőn. Ma is. Minden áldott nap. Pénteken, hétfőn, csütörtökön, és ma is. És kedden? A keddet kifelejtettem? Ki? Kedden is. Valljuk be, ez tragédia. Még akkor is, ha valaki szereti a tejbegrízt. Ha meg nem szereti, arra még rágondolni is rossz. Márpedig Frukkancs nagyon nem szereti. Ha a kedd nem mindig jut is az eszébe a napok felsorolása közben. A többiek biztos szeretik a tejbegrízt. Próbálom menteni a helyzetet. Utálják. Mind? Mind. Az nem létezik, hogy senki se szeresse. Hát az egy Demeter. A Demeter szereti. Ajjaj, így még rosszabb. A hajhúzós, játékelvevős, verekedős Demeter szereti. Itt tenni kell valamit. Ez biztos egy tejbegrízes maffia, mondom elgondolkodva. Kinek a fia? A mafnak. Az igaz is, mondja élénke Frukkancs. Az van a tartálykocsira írva. Micsoda? Hogy maf és fia, de hiszen nem is tudsz olvasni. Te mondtad, hogy az van ráírva. A tartálykocsit is én mondtam. Azt én mondom. Minden nap azzal a tartálykocsival hozzák a tejbegrízt, amiről azt mondtad, hogy az van ráírva, hogy maf és fia. Akkora tartálykocsi, hogy alig fér be az óvoda utcájába. Az eleje már az óvodánál van, és a vége még át se jött a vasúti átjárón.
12: akkor az több mint 200 méter. Igen, annyi méter. És olyan magas, mint a ház, amiben a Demeter nagymamája lakik. De hiszen az több emeletes. A tartálykocsi is több emeletes. Ha jön, zászlós emberek integetnek előtte, és megállítják a többi autókat, mert csak egyedül fér el az utcában. És az van az oldalára írva, hogy Maff és fia. Hányszor mondjam? És amikor odaér az óvoda elé, bedugnak egy vastag csövet az ebédlő ablakán, és kinyitják a csapot, és zsí, és zsű, és tritty, és trotty, özönöl a rémes tejbegríz. Tele, tele, minden tele tejbegrízzel. Csak úgy a padlóra. Csak úgy. Térdig ér a tejbegríz, a székek alig látszanak ki belőle. És akkor? És akkor meg kell enni. Na ne mondd. De igenis mondom. Én nem enném meg. Aki nem eszi meg, nem kap levest. A levest a tejbegríz után kapjátok. Igen. Azt is a padlóra? Nem. Azt tányérban. A leves jó? Jó. Azért esszük meg a tejbegrízt, hogy kapjunk levest. Kivéve a Demetert. De én már nem bírom tovább. Tudnál valamit csinálni? A helyzet nem egyszerű, mondtam elgondolkodva. Ez a Maff és fia nyilván két veszélyes bűnöző, akik fondorlatos módon elrabolták a világ összes tejbegrízét. És most drága pénzért eladják az óvodának. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki szereti a tejbegrízt, és ki nem. Arra meg egyszerűen fütyülnek, hogy aki nem eszi meg a tejbegrízt, az nem kap levest. De se baj, majd megtanítjuk őket kesztyűbe dudálni. Hogyan? Megállítjuk a tartálykocsit. Mondtam, hogy akkora, mint egy hegy. És ott legyeznek előtte a zászlós emberek. Ugyan, mi az nekünk? Majd a barátom segít. A Pisti? Nem a Pisti, hanem Ríz Tejbeg, a norgol óriás. Óriás? Na, az bizony. A feje búbja olyan közel van a naphoz, hogy a meleg ellen kénytelen állandóan szalmakalapot viselni. És mikor jön? Már itt van. Nem látom, mert láthatatlan. Csak akkor látni, ha szükség van rá. De akkor se nagyon. Azért mindig itt van. Az egyik lába Norvégiában, a másik Mongóliában. Ha lehajol, éppen keze ügyében lesz az óvoda. Másnap délben lesbáltunk a Laci bolt előtt. Azért ott, mert az majdnem szemben van az óvodával. Ebéd előtt pár perccel megjelent a kanyarban a böhöm tartálykocsi. Lengettek a piros zászlósok, leállt a forgalom. Hajtogatta, törögette az utcát szegélyező fák ágait a hasas jármű oldala. Rajta a fölirat, Maff és fia. Elkiáltottam magam. Ríz Tejbeg! És akkor odafönn megmozdult valami. Egy eget beterítő felhő, egy világméretű árny. Áttetsző volt, de jól láttuk, hogy szalmakalapot visel. Ríz Tejbeg a norgol óriás, aki, mint tudjuk, régióbarátom, előrehajolt, és a mutató ujját letette az út közepére. Akkora mutató ujja volt, mint a Mátyás templom tornya. Nosza, több se kellett a piros zászlósoknak, futottak szerteszét. A tartálykocsi nagy zökkenéssel megállt, Maff és fia lóhalálában kiugrott a vezetőfülkéből, és uzsdí az ellenkező irányba. Szedték a lábukat. Ríz Tejbeg a mutató ujja meg a hüvelykje közé csippentette a tartálykocsit, mint egy cserebogarat, fölemelte, alig láttuk olyan magasra. A repülőgépek utasai biztos eltátották a szájukat a meglepetéstől. Nicsak, itt repül egy tartálykocsi. De nem sok idő maradt a meglepődésre, mert Ríz Tejbeg a norgol óriás teleszívta levegővel a tüdejét, kinyitotta a tartálykocsi födelét, és belefújt. No még olyat! Mint a gejzír tört elő a kocsiból a tejbegríz, beterítette az eget, és huldogálni kezdett lefelé. Hullott, hullott a tejbegríz. Bemenekültünk előle a Laci boltba. Ott meg éppen bemondta a rádió, hogy általános tejbegríz hullás kezdődött mind a hat világrészen, a keleti Alpokban és a Kilimandzsáron már síelésre alkalmas a tejbegríz. Mauritániában meg majdnem eltemetett egy tevekaravánt, de szerencsére a tevék szeretik a tejbegrízt, és hamar fölfalták, így aztán különösebb baj nem történt. Maff meg a fia, akik persze nem tudtak bemenekülni a Laci boltba, jól megjárták. Az öreg Maff még hagyján, mert volt rajta kalap, de a fia, hajadon főtt volt, csupa ragacs lett a bozontos haja. Most aztán moshatja a fejét ítélet napig. Úgy kellett neki. Nem?
13: Csak
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Laszkfi János, mama egy régi képen, elmondja Novák Péter. Mama egy régi képen, hosszú hajjal. Mennyi órát fésülgethette, hajjaj. Van a képen valami, én sem látom, amit azt hiszi, soha el se veszt. Tarka indiai ruha lengedez rajta, alatta meg finom ezüst kereszt. Szemében zölden lengenek növények, háta mögött lengedez zöld növény, a szája szélén ugra-bugra fények, kérdés csimpaszkodik szemöldökén. Nem az én mamám, hiszen nem létezem még. Lehetne bárki, szomszéd néni is, mégis tudom, hogy ismerem 100 éve. Pedig fiatal, nemrég volt csak gimis. Bár nincs a képen, apukám is ott van, a fényképezőgép túloldalán. Hunyorogva ő tartja a világot. A mama hasában én is ott vagyok ám.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Kati haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik. Jaj! Tűz, tűz, fernyel,
2: tűz, tűz, tűzetoltó.
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, nagyapó. Aki elmondja nektek, Bubik Réka. Bizony már magam is öregszem, és még mindig emlékszem a jó nagyapóra. Pedig akkor még kisgyermek voltam. Nagyapó nagyon kicsi és gyönge volt. Nem is igen járkált, csak üldögélt a nagy karos székében. Jó időben a tornácon sütkérezett. Szeles, esős napokon a kályha mellett üldögélt. Sehogy sem tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért tőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd. Ha egyszer elszenderedett, mindenki lábújhegyen járt, suttogva beszélt. Egyszer, mikor édesapám azt kérdezte tőlem, mi szeretnék lenni, ki is mondtam, ami a szívemen volt. Nagyapó szeretnék lenni.
1: Ugyan miért?
0: Mert ő sosem dolgozik, mégis mindenki a kedvét keresi. Édesapám elkomolyodva nézett rám.
1: Hát aztán, te azt hiszed, hogy ez nincs rendjén?
0: Én nem tudom, mondtam kicsit megszeppenve. De édesapám azt szokta mondani, aki nem dolgozik, ne is egyék. Aznap délben nekem nem terítettek. Rózsás kis tányérom, madaras kis poharam nem volt az asztalon. Hát én? Kérdezte ilyetten.
1: Te nem kapsz ebédet, kannalazta édesapám a levesét. Aki nem dolgozik, ne is egyék.
0: De én nem tudok dolgozni. Borultam sírva az asztalra.
1: Nagyapó pedig már nem tud dolgozni.
0: Simogatta meg apám a hajamat.
1: Belátod már, Buksi, milyen oktalanságot beszéltél?
0: Elszégyeltem magam, és már nem esett jól az ebéd, akárhogy unszoltak is. Alig vártam, hogy megölelhessem a nagyapót, és bocsánatot kérjek tőle.
2: Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

0: Egy fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb. Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása. Kérdi a második fiútól. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon. Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár? Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt. Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból, ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát. Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár? Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet. Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam. Erdőben éltem, vidám szabadságban, ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem, karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam, sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban érsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehén. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókor a szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van akkor, leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már! Jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszva lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűzfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de a hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallotta testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűzfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam.
most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogyha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, volt ám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, tegnap egy egészen apró kislánynak megtanítottam a tavasz hónapjait. Aki tudja közületek, mondhatja velem. Március, április, május. Írtam is hozzá egy megjegyzős mondókát. Első a március. Megszületett pár cicus. Második az április. A tavasz ravasz, de nem dilis. Harmadik a május. Aranykapun átfuss. Na akkor még egyszer. Minden évszakhoz 3-3 hónap tartozik, így a tavaszhoz is. Mi is volt a tavasz 3 hónapja? Március, április, május. Bravo! Csukás Mese Rádió.

magvakat evett, az egér pedig magvakat. Hanem aztán egy nap a macska mégiscsak megunta a jólétet, és akkor megkereste az egeret. Költözzünk el innen, barátom. Szép itt, jó itt, de most már egy kis kalandra vágyom, mondta a macska izgatottan. Ugyan, talán sose lesz ilyen jó dolgunk, mint most, kételkedett az egér. Ám a macska addig unszolta, míg belement az utazásba. Most már csak azt kellett eldönteni, hogyan hagyják el a szigetet. Én bizony úszni nem tudok, valami mást kell kitaláljunk, mondta a macska. Inkább építsünk egy csónakot, amiben mindketten kényelmesen elférünk, s majd azzal elhajózunk. Végül megegyeztek, majd kiosztották a feladatokat. A macska kidöntötte a fát, a kisegér pedig kiválta fogaival a közepét. Addig rákcsálta, míg mind a ketten el nem fértek a ladikban kényelmesen. Másnap verőfényes napsütésre ébredtek, és a szél is éppen az utazásnak kedvezett. Vízre eresztették hát a csónakot, és elindultak, hogy új otthont keressenek maguknak. Már jó ideje a vízen ringatóztak, és kezdtek egyre jobban megéhezni. Ám elfelejtettek élelmet csomagolni maguknak az útra. Összekuporodtak, és megpróbáltak elaludni, hogy addig se az étel járjon a fejükben. A macska hamarosan elbóbiskolt, de az egér akárhogy próbálta, nem tudta elterelni a gondolatait. Végül már nem bírta tovább, és elkezdte rágcsálni a csónakjuk falát. Egyre csak falta, még egy nagyobb lyukat nem rágott rajta. A lyukon pedig elkezdett befolyni a víz, s lassan megtöltötte a csónak alját, az pedig süllyedni kezdett. No, erre már a macska is felébredt, és jól megszitta az egeret, amiért ilyen ostobán viselkedett. De akkor már nem volt mit tenni. A csónak kisvártatva elsüllyedt, ők pedig ott kapálóztak a vízbe. A macska nagyon begurult, hisz ő még úszni sem tudott. Gyere csak ide, hadd faljalak fel, kiáltotta a macska az egérnek. Megérdemled, amiért így eláztattál minket. Várd meg inkább, hogy kiérjünk a partra. Most arra figyelj, hogy meg ne fulladj, válaszolta az egér. És mivel a macska nem tudott úszni, nem volt más választása, béké hagyta az egeret. Mikor végre a macska is kikecmergett a partra, rárontott az egérre. Gyere csak ide, most már igazán megeszlek, nyújtogatta felé a mancsait. Előbb várd meg, hogy megszáradok. Vizesen elég mócsingos vagyok, mondta az egér. A macska gondolta, ha már eddig várt, azaz egy-két óra már nem számít, s leheveredett az árnyékba. Közben az egér észrevette lyukat a földben. Megvárta, míg a macska nem figyel, és hopp, beleugrott. A macska odafutott, de akkor már késő volt. Az egér a lyuk alján kuncogott. Mancsával utána nyúlt a macska, és próbálta kikotorni az egeret, de hiába. A lába nem fért be a lyukba. Addig fogok itt várni, míg elő nem bújsz, kiáltott mérgesen a lóvá tett macska. No, arra várhatsz, én innen elő nem bújok, nevetett rajta a kisegér. A macska lefeküdt a lyuk mellé, és türelmesen várta, hogy mikor dugja ki a fejét az egér. Ám az egérnek esze ágában sem volt kibújni, helyette inkább elkezdett alagutat ásni a föld alatt. Mikor már elég régóta ásott, felkúszott a felszínre, hogy megnézze, elég messze van-e már a macskától. És mikor látta, hogy a macska nem figyel, előbújt és elszaladt. Ekkor szakadt meg a macska és az egér barátsága.
A macskák azóta is megállnak, ha egérjukat látnak, s várják, hogy előbújjon a finom falat. Az egerek pedig, ha érzik a macska szagát, még mélyebbre bújnak a lukban.

0: A palackbazár szellem. Élt egyszer egy szegény özvegy favágó egy szemfiával az erdő mellett. Derék ember volt az öreg, éjt nappal látéve dolgozott, hogy fiának jobb sors jusson. Egy nap aztán így szólt hozzá.
1: Itt van minden vagyonom. Menj a városba, s tanulj ki valami igazi mesterséget.
0: Átnyújtott neki egy szütyű aranyat, a fiú megköszönte apja összes fáradtságát, s nyakába vette a lábát. A városban beiratkozott egy iskolába. Tanult is becsülettel rendesen, de aztán elfogyott a pénze. Nem tudta, mit évő legyen, hát hazatért édesapjához. Ám a szegény favágó nem tudott segíteni rajta. Így a fiú végül úgy döntött, beáll apja mellé favágónak. Kölcsön kérték a szomszéd fejszéjét, s másnap az erdőt már be is vették. Már pirkadattól munkához láttak, hát délre el is fáradtak. Megebédeltek, majd az öreg leheveredett. De a fiú nem bírt nyugodni, és elindult az erdő sűrűjébe kalandot keresni. Barangolás közben egy óriási tölgyfához ért, és egyszer csak furcsa neszre lett figyelmes.
2: Engedj ki! Engedj ki! Suttogta valaki.
0: Kereste a fiú a hang gazdáját, de bizony a fa körül senkit sem talált. A suttogás közben folytatódott.
3: Segítenék, csak mondd meg, hol kereselek, kérte a fiú.
2: Itt len, a levelek alatt, a gyökerek közt,
0: érkezett a válasz. A fiú pedig addig kutakodott, míg egy üveget talált. Nézegette, ugyan mi lehet benne. Végül megfogta a dugót, kihúzta az üvegből, hirtelen valami furcsa szerzet repült ki belőle.
2: Egy szellem volt az, mely akkorára nőtt meg, mint egy szikla.
4: Most aztán bosszút állok, amiért bezártak. Menekülnöd felesleges, egy perc és megeszlek, rivalt rá a fiúra a szellem.
3: Engem? Ugyan miért? Hisz én csak most botlottam beléd, védekezett az ifjú.
4: Valakinek lakolnia kell, és éppen te vagy a közelemben, válaszolta a szellem.
0: Látta a favágó fia, hogy a szellem hajthatatlan, hát gyorsan ki kellett valamit találnia, hogy életét megtartsa.
3: Előbb bizonyítsd be, hogy valóban te voltál, ki a palack mélyéről suttogott, mondta az eszes fiú. Ha visszatudsz mászni, hiszek neked, és nyugodtan széttéphetsz.
0: A gyanútlan szellem pedig állta a próbát, összezsugorodott, s visszagyömöszölte magát az üvegbe. A fiú pedig beledugta a dugót, s nevetve eldobta a palackot.
4: Várj!
0: Kiáltott utána a pórul járt szellem.
4: Belátom, nem voltam igazságos az imént. Nem bántalak, csak engedj ki, s ígérem, megjutalmazlak.
3: Hogy is ne, még a végén ízekre szedsz, vágta rá a fiú.
0: De a kíváncsiság nem hagyta nyugodni a favágó fiát.
2: Lehet, hogy igazat mond, s kisebb vagyon üti a markom, gondolta.
0: S már kezébe is vette a palackot, s kihúzta ismét a dugót. Egy perc se telt el, s a szellem már ott lebegett előtte teljes valójában.
3: Fogd ezt a rongyot, nyújtotta neki oda. Ez majd megoldja minden gondodat. Egyik fele begyógyít minden sebet, a másik pedig mindent ezüsté tesz. A fiú nem hitte.
4: Gyógyító rongy, ugyan kihallott már ilyet.
0: Gondolta, tesz egy próbát. Belevágott a fa törzsébe, majd odatartotta a rongyot, s csodák csodájára a repedés
3: egyből összefort. Megtörölte aztán a rongyal a fejszét, s az már csillogott is az ezüsttől. Megköszönte hát az ifjú a varázsrongyot, a szellem pedig tavaszált egy pillanat alatt. A fiú visszaindult apjához. Észre sem vette, de a nap már bőven délután járhatott. Ne haragudj, édesapám, behozom a lemaradást, kért bocsánatot a fiú, mikor megérkezett. Mikor ki akarta dönteni az első fát, a könnyű ezüst nem bírta a kemény kérget, s kicsorbult egy-kettőre. Micsoda ócska szerszám, kiáltott fel. De az édesapja igazán megijedt.
1: Ugyan miből fizetem ki ezt a szomszéd legénynek?
3: Ne búsulj, édesapám, majd kifizetem én a fejsze árát. Mivel a fiúnak nem volt már mivel fát vágnia, s a nap is lenyugvóban volt, elindultak hazafelé. Miközben mendegéltek, a favágó így szólt.
1: Menj el a faluba! Próbálj meg azért túladni ezen a csorba fejszén.
3: A fiú pedig másnap bement a faluba, de az ócskás helyett az ötvöshöz ment, s eladta neki az ezüst fejszét. Annyi tallért kapott érte, hogy az ötvös alig bírta kifizetni. Átment utána a szomszédhoz, akitől a fejszét kapta, kifizette az árát, meg még egyszer annyit. Örültek a szegény szomszédék, talán még sosem láttak ennyi pénzt. Ezután hazament az édesapjához, elmesélt neki mindent, és ott hagyott neki annyi tallért, amiből vígan elélhet. Ő maga pedig visszaköltözött a városba. Befejezte az iskolát, s a város legjobb orvosa lett. A rongyot pedig többet nem vette elő. Egy vitrínben őrizgette. És mikor eszébe jutott, mindig elmosolyodott, hogy segítette meg őt a rongy.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és ma van anyák napja, úgyhogy mindenki ölelgesse és szeretgesse meg ma az anyukáját, adjon neki egy nagy puszit, egy szál virágot, és kívánjatok boldog anyák napját anyukátoknak.

0: indul a Csukás Meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
1: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem, szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Képzeljétek el, annyi levelet kaptunk, hogy Vakkancs már alig győzte hordani. Ugye, kiskutyám? Volt olyan boríték, amin virág volt, volt, amin szívecske, és volt olyan is, amit csillámporral szórtatok meg. Mondhatom, mikor kinyitottam, még az orromra is jutott belőle.
2: Meg rám is, de én csak még szebb lettem tőle.
1: Egy igazán különleges napra készülünk, tudjátok, hogy mire?
2: Arra, hogy meglepjetek engem.
1: Vasárnap az édesanyákat ünnepeljük, Ládikám.
2: Jaj, István bácsi, tudom, én csak csukizlak.
1: Egész héten záporoztak a leveleitek, tel is tele titkos tervekkel, rajzokkal és meglepetésekkel, amikkel az anyukátoknak készültök. Öröm volt olvasni őket. Például Dodó egy nagyon kedves levelet írt az ő anyukájáról, hogy milyen kedves és szép. Fel is olvasom nektek. Kedves István bácsi, az anyukámról írok neked most. Ő a legjobb anyuci a világon, és nagyon szeretem. Az anyukám mindig segít nekem a házi feladatban. Ha nem értek valamit, akkor elmagyarázza. Ha valamit elrontok, akkor nem szíd le, hanem inkább azt mondja, hogy legközelebb, jobban, másképpen csináljam. Anyukám mindig mosolygós, és mindig vigyáz rám. Ha beteg vagyok, ő az, aki az ágyam mellett ül, és hozza a kedvenc teámat. Sokszor mondja, hogy ő örökké ott lesz mellettem, és segít nekem, ha szükségem van rá. Nagyon tud sütni is, mindig finom süteményeket készít, és ha hazaérünk az iskolából, akkor már messziről érzem a friss sütemény illatát. Szerintem ő a legszebb is, mert a szemei olyanok, mint a csillagok, és mindig segít nekem, hogy jól érezzem magam. Ő az én hősnőm. Nagyon szeretem, és remélem, hogy én is legalább annyira jó anyuka leszek egyszer, mint ő. Ezért kérlek, csodamesaládika, küldj nekünk egy mesét.
2: Ki tudna ellenállni a kérésnek egy ilyen szép levél után? Figyeljetek, csukimukik! Indul a mese!
0: Ez a Csukás Meseposta, ahol a te leveled is várja István bácsi, a mesepostás.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
4: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek. Bartóc Ilona, Anyák napja. Volt egyszer egy mesebeli kisfiú. Jancsikának hívták őt is, mint a legtöbb mesebeli kisfiút. Jó kisfiú volt, meg rossz kisfiú. Csöndes is volt, lármás is volt, akárcsak az igazi kisfiúk. Ennek a mesebeli Jancsikának volt egy üveggolyója. De nem ám olyan üveggolyó, amilyen a te zsebedben van, meg néha az enyémben is. Jancsika üveggolyója igazi varázsgolyó volt. Ha jól a tenyerébe szorította, és közben elmondta a varázsigét, hip-hop, az legyek, ami akarok. Mesebeli Jancsika nyomban átváltozott valamivé, amihez éppen kedve volt. Hol cinke képében röpdösött, hol mint vidám mókus ugrált a legmagasabb fák ágain, aztán beállt nyuszinak, őzikének, gyíknak, halacskának, amihez éppen kedve volt. Egy szép napon meg addig-addig szorongatta az üveggolyót, míg medve boccsá változott. Mesebeli Jancsika most, mint medve bocs ballagott a szamócás erdőben. Összetalálkozott az erdő legeslegöregebb medvéjével, és illedelmesen köszönt neki. Jó reggelt, legöregebb medve! Nem vagyok ám bocs, egy percig se hidd, én vagyok a Mesebeli Jancsika.
5: Brum! Hallottam már rólad, te gyerek. Sok kalandodat emlegeti az erdő apraja nagyja.
4: Igazán? Ez nagyon kedves az erdő apraja nagyjától. És mondd csak, legöregebb medve, arról is hallottál, hogy hétfőn cinke voltam? Ide-oda szálltam, felhők mögött, csillagok közt jártam, de aztán megtámadott a gonosz sas.
5: És? Hogy menekültél meg a gonosz sastól? Hová bújtál előle?
4: Nem bújtam én sehova. Visszarepültem az én mesebeli anyukám mesebeli házacskájába. A házacska ablakán kopogtam, kinyílt az ablak, és én megint Mesebeli Jancsika voltam, akit nem bánthat a gonosz sas, mert vigyáz rá az anyukája.
5: Brum, mondta a legöregebb medve. Jó annak, akinek anyukája van.
4: És mikor halacska voltál, és a vizek mélyén jártál, mesélj csak erről. Mikor halacska voltam, és a vizek mélyén jártam, a folyóban aranyhomokot, a tengerben drága gyöngyös kagylót láttam. És egyszer hálóba akadtam. De nem ijedtem ám meg, a halászok hangosan dicsekedtek, hogy milyen szép halacska van a hálójukban. Ezt meghallotta az én anyukám, odaszaladt, és az erős kezével széttépte a hálót. Sírt is, nevetett is, és azt mondta, csak hogy ismét nálam vagy Mesebeli Jancsika.
5: Brum, mondta a legöregebb medve.
6: Jó annak, akinek anyukája van.
4: Jó bizony, mondta a medvebocs, azaz, hogy Mesebeli Jancsika. Nekem a legjobb a világon, mert szállhatok a felhők között, hogy megszámoljam a csillagokat, lemerülhetek a víz mélyébe, hogy gyöngyöt halásszak, elmehetek akár a világ másik végébe is. Nem félek, mert a mesebeli házacska ablakából mindig engem figyel az anyukám. Mindig tudja, hol vagyok, mindig tudja, hogy segítsen, hogyha bajban vagyok, és mindig megcsókol, ha hazamegyek a világ másik végéből.
5: Brum,
4: mondta az erdő legeslegöregebb medvéje.
5: Jó, ha egy kisfiúnak varázsgolyója van, de a legislegjobb mégiscsak az, hogy anyukája van.
1: Emlékszem, amikor annyi idős voltam, mint ti, csukimukikáim, akkor én is hetekig készültem, tervezgettem, hogy mivel is lepjem meg az anyukámat.
2: István bácsi, szerintem az anyukák igazi varázslók.
1: Lehet benne valami, ládikám, mert mindig tudják, mire van szükségünk. És tudjátok mit? Sokan írtátok azt is, hogy már készülődtök, titokban rajzoltok, vágtok, ragasztotok.
2: És titkos meglepetéseket készítetek.
1: Pontosan. Én is így készültem. Volt, hogy elrejtettem az ajándékot, de aztán annyira izgultam, hogy majdnem előbb odaadtam, mert már annyira kíváncsi voltam, hogy mit fog hozzá szólni az anyukám.
2: Te nem tudsz titkot tartani, István bácsi.
1: Egy dolgot viszont biztosan tudok.
2: Késés villani különni a palacsintát. Ugye már ezt mindenki tudja.
1: Azt is, de most nem erről van szó, ládikám. Bizonyosan tudom, hogy az anyukák minden ajándéknak örülnek. Tudjátok mit, csukimukik? Akár együtt is elkészíthetjük ma az anyák napi meglepetést. Lesznek ötletek, lesznek levelek, és persze mesék is, hogy igazán szép legyen ez a nap.
2: Akkor én ma még nagyobb szeretettel fogom küldeni a meséket, jó? Sőt, most egy olyan mesét mutatok, amit még nem hallhattatok soha a Csukás Mese Rádióban.
1: Én már hallom is, ti is halljátok.
7: Szervusztok, gyerekek, Benkő Péter vagyok. Ma én mesélek nektek egy Csukás István mesét. A nagy hohohorgász nyáron. Virágcsokor a horgon. Ökörnyál úszott el az ablak előtt, de a nagy horgász nem figyelt rá. A gondolataira figyelt, a nagy ötletre, amely az éjszaka megszületett a fejében. Mert a horgászok sose hagyják, hogy bármi is eltérítse a figyelmüket a halakról. Nem bámészkodnak ki az ablakon, nem törődnek a csip-csup dolgokkal, mint az ökörnyál. Az ökörnyál magányosan lebegett a hajnali levegőben, némán hirdette, hogy itt az ősz. De a nagy horgászt nem érdekelte a néma üzenet, hangosan hohózott, és előkotort az ágy alul egy görögdinnyét. Még tegnap vette a piacon, elrejtette az ágy alá, mert tervei voltak vele, s fent az ágyon, alvás közben kidolgozta a nagy ötletet. A főkukac vágyakozva nézte, nyalogatta a száját. Dinnyét eszünk, főnök, nagyon egészséges, és nagyon szeretem. A nagy horgász leintette. Nem esszük meg. Más terveim vannak vele. A dinnyét berakta egy zsákba, a zsákot a vállára vette, és elindultak a folyóra. A kis folyóban a halak készülődtek, becsomagoltak és összepakoltak éppen. Ők pontosan tudták, hogy itt az ősz, itt az idő, hogy elköltözzenek egy iszaposabb helyre, ahol elbújhatnak a tél elől. Az egyik hal fonott kosárba csigákat rakott, a másik sással kötözött át egy nagy batyut, mindenki sürgött, forgott, készülődött. Az öreg hal merengve nézte a levegőben lebegő ökörnyálat, majd türelmetlenül figyelgetett a part felé, a nagy horgászt leste, fejét ingatva dünnyögött, ahol késik a nagy horgász. Hát nem akarok búcsú nélkül elmenni. Addig is két halat elküldött virágért. Menjetek, szedjetek virágot, és kössétek szépen csokorba. A két hal elment virágért, vízi liliomért, tavirózsáért. Bár nem értették, hogy minek kell a virág, de nem vitatkoztak, az öreg hal biztosan tudja. A nagy horgász fütyörészve, dudorászva végre megérkezett. Ravaszul mosolyogva letette a zsákot, és nagyot rikkantott a víz felé. Itt vagyok, ho-ho-ho-ho, merre bujkáltok? Hiába bujkáltok, nincs menekvés, nincs kegyelem. De még nem bontotta ki a zsákot, előbb kivette a horgokat, és a szétnyitható széken ülve szőtte fundorlatos terveit. Nem kell elkapkodni, suttogta ravaszul vigyorogva. Először elaltatom az éberségüket, először mindent normálisan csinálunk, és aztán hirtelen lecsapok rájuk a nagy trükkel. A nagy döbbenettől megnémulnak, és belesétálnak a csapdába. Ho-ho-ho-ho! Úgy is tett, először mindent normálisan csinált, normálisan vetette ki a horgokat, s normálisan leste az úszókat. Lent a vízben visszaérkezett a két hal a virágcsokrokkal. Az öreg hal suttogva magyarázott. Minden horogra akasszunk egy virágcsokrot, csak ügyesen, csak óvatosan. Ügyesen és óvatosan sorban ráakasztottak minden horogra egy-egy virágcsokrot. Az úszók finoman megrezzentek, a nagy horgász felriadt, botokhoz kapkodott, és sorban kirángatta őket, rikkantva és hohózva. Pedzi már! Azt is pedzi, meg azt is! Ho-ho-ho-ho! Megvagytok, megvagytok! Hop-hop-hop-hop! Majd elnémult, a szava is elállt, ámulva nézte a horogra tűzött virágcsokrokat. Lassan magához tért, hebegve suttogott, hát ez mi? Névnap, esküvő, keresztelő. A főkukac is felriadt, ő is ámulva nézte a virágcsokrokat.
8: Ó, milyen megható, ó, milyen csodaszép, ó, milyen szívbe markoló, mi ez? Névnap, esküvő, keresztelő.
7: Az öreg hal kiemelkedett a vízből, barátságosan mosolyogva mondta. Búcsú, elköltözünk, vége a nyárnak. A nagy horgász meghatottan összeszedte a virágcsokrokat. Majd átsuhant a fején, hogy nem virágot szedni jött. Hát de mi lesz most, hogy elmennek a halak? Könyörgésre fogta a dolgot, úgy kérlelte a halakat. Várjatok, álljon meg a menet, hát még egy kicsit várjatok, egy icipicit, hadd mutassam be az legújabb trükkömet. Egész éjszaka dolgoztam rajta, beleadtam apait, anyait, hát kérlek, ezt még várjátok meg. Az öreg hal mosolyogva intett. Jó van, ezt még megvárjuk, mutasd be! A halak kíváncsian dugták ki fejüket, hogy mi lesz ez a nagy trükk. A nagy horgász ravaszul vigyologva kotorászott a szákban, fél szájjal a víz fele beszélt. Le fog esni az állatok, ho-ho-ho-ho! A gyengébb idegzetűek ne nézzenek ide! Az egyik hal bolondozva befogta a másik hal szemét, de aztán persze oda néztek, hogy miben mesterkedik a nagy horgász. A nagy horgász előszedte a görög dinnyét. Felmutatta. Látjátok? A halak bólogattak, hogy látják egy dinnye, egy görög dinnye. A nagy horgász csúfondárosan magyarázott, meg meherészett, csak hogy ez nem az, amit láttok. Sose higgyetek a szemeteknek, mindjárt meglátjátok, hogy mi ez. A kezemet figyeljétek! A halak kíváncsian figyelték a nagy horgász kezét, ahogy gyors mozdulatokkal apró merítő hálókat szúrt a dinnyébe körbe-körbe. Olyan lett, mint egy óriás kerék. A nagy horgász botot szúrt a dinnyébe, és beledugta a vízbe. Lassan forgatta, az apró merítő hálók fel alá forogva lapátolták a vizet. A nagy horgász ordibált, mint egy vásári kikiáltó, bíztatta a halakat, csak tessék beszállni. Itt az óriás kerék, a gyerekek kedvence, katonáknak, diákoknak féláron. Csak folyvást, csak folyvást, ho-ho-ho-ho! Egy-két merészebb hal beleült a kis merítőhálóba, és kuncogva forogtak fel alá. A nagy horgász harsogva biztatta a többi halat is. Csak folyvást, csak tessék, van még hely, ott az a szélső páholy, kiadó, ugorj, hoppá! Még egy hal beleugrott a merítőhálóba, kapaszkodott, beújta a szemét, úgy élvezte a keringést. A nagy horgász nem lankadt, lassan forgatta a botot, lassan forgott a dinnye, mint egy apró, óriás kerék. A halak gyönyörködve nézték. A nagy horgász harsányan biztatta őket. Ülj be te is, ne félj, csak te, csücsöri! Látod, a többiek nem félnek, aki mer, az nyer! Aki nem mer, kimarad, csak folyvest, csak bátran! A nagy horgász egy keringő dallamot fütyörészett, s ritmusra forgatta a botot. Egy-két, egy-két, ha pam-pam-pam, forog már, szédül már. Az öreg hal a fejét csóválta, de nem sejtett semmi rosszat. Mosolyogva bólogatott, hogy nem árt egy kis móka, legalább mulatnak egyet a hosszú út előtt. A nagy horgász figurázott, felemelte a forgó dinnyét, lebegtette a levegőben, a halak visongva kapaszkodtak. A nagy horgász roppant ravaszul suttogott. Na most bezárjuk a csapdát. Vége a hancúrozásnak. Óvatosan maga felé húzta a dinnyét közel a parthoz, s nagy lendülettel kirántotta. Az apró merítő hálóban vergődő halakkal együtt. A halak abba hagyták a vihorászást, rémülten tátoknak, az öreg hal mérgesen rázta a fejét, hogy mi ez, ajjajjaj, nagy a baj, ez bizony egy csúnya csapda. Igen ám, de a nagy rántástól dinnye megrepett, s ketté vált a levegőben, és blatty, belepottyant a vízbe a halakkal együtt. A halak gyorsan kimásztak a merítőhálókból. A nagy horgász búsan nézte a csupasz botot, s bánatosan merett a vízben úszkáló kiszabadult halakra. Majd legyintett, s ezt mondta, búsan sóhajtva. Hát, ez volt a legújabb trükköm. Az öreg hal mosolyogva nézte a lógó orrú nagy horgászt. Már elmúlt az ijedelem, meg a riadalom, intett a halaknak, aki a dinnyehéját lögdösték a vízben kuncogva. Tapsoljátok meg, biztatta őket az öreg hal. Nézzétek, milyen szomorú lógatja az orrát. A halak megértették, hogy fel kell vidítani a lógó orrú nagy horgászt. Hiszen nem akart rosszat, vagy ha rosszat akart is, jól sült el. Kiemelkedtek a vízből, tapsoltak és éjjeneztek. A nagy horgász fölnézett, csillogott a szeme, mosolygott a szája. Tetszett? Kérdezte. Igazán tetszett. A halak bólogattak, tapsoltak és éjjeneztek. Tetszett, igazán tetszett a dinnye körhinta. A nagy horgász kidüllesztette a mellét, újra a régi volt, büszkén harsogta. Mégis jó trükk volt, ugye? Az ilyen trükk ugye nem mindenkinek jut az eszébe, csak nekem. Aztán más is eszébe jutott, és megint borús lett az arca. Az jutott eszébe, hogy hát itt ez most egy búcsú, vagyis elmennek a halak. A virágcsokorra nézett, és újra felderült a képe, így szólt mosolyogva. De azért jókat horgáztunk, ugye? A halak lelkesen bólogattak a vízben. A nagyhorgász rájuk mutogatott a bottyával. És majdnem kifogtalak téged is, meg téged is. A halak kuncogva bólogattak, hogy így van, majdnem kifogta őket. A nagyhorgász ábrándozva folytatta, és micsoda trükkjeim voltak, tanítani lehetne. Akkor is én voltam itt a nagyhorgász, ugye? Ugye nem felejtitek el? A halak a fejüket rázták, soha nem felejtik el. A fejükukat sem akart kimaradni az ünneplésből, a vízhez ment, s így szólt a halakhoz.
9: Hogy kell csinálni, ha meglátjátok a csalit?
7: A halak tátogtak a vízben, így csináltak, hogy A főkukac vigyorgott.
9: Helyes, gyakoroljátok télen is, és engem se felejtsetek el.
7: A halak a fejüket rázták, hogy a főkukacot sem felejtik el. A nagy horgász tűnődve nézte a halakat, az orra alatt dünnyögött. És még a nevüket sem tudom. Hogy hívják a halakat? A főkukac kuncogva legyintett.
9: Halaknak hívják. A halaknak nincs nevük.
7: A nagy horgász a víz felé szólt. De én név nélkül is szerettelek titeket. Az egyik kis hal vigyorogva válaszolt.
9: Mi is szerettünk téged, és te se felejts el minket, és olvassál horgász könyvet, hogy ki ne jöjj a gyakorlatból.
7: A másik hal a főkukacnak szólt.
9: Te pedig igyál tejet, és egyél sok gyümölcsöt, csovány vagy. Hízzál meg jó kövérre.
7: Az öreg hal vetett véget a búcsúzkodásnak.
1: Jövőre találkozunk,
7: mondta a nagy horgásznak. A nagy horgász gyorsan a vízbe dobálta a főtt kukoricát, kenyeret, műlegyet. Tessék egy kis ajándék, jó lesz az útra.
1: Köszönjük te jó szívű nagy horgász, mondta az öreg hal.
7: Összeterelte a halakat, s gyorsan elindultak a téli szállás felé. A nagy horgász a kalapjával intett utánuk. Elérzékenyülve dünnyögte, már egészen a szívemhez nőttek, és egy nagyot harsogott a távolodó halak után.
10: Aztán pihenjétek ki magatokat, mert eljön a tavasz, és eljövök én is, és lesz majd nem ulas, és reszketés, viszontlátásra, halacskák. Ho-ho-ho-ho!
0: A meseposta nyitva áll. Vajon István bácsi mit csinál? Lehet, hogy épp a te leveled olvassa? Itt a Csukás meseposta. Tudod, jókedv borítékolva.
1: Úgy szeretem Csukás István bácsi meséit, mindig mosolyt csalnak az arcomra.
2: Az én arcomra meg a csukimukik levele tud egyedül mosolyt csalni. Na jó, beismerem. A nagy horgász meséit én sem bírom kikuncogás nélkül.
1: Akartam is mondani, Ládikám, hogy itt nevetgélsz mindig a meséi alatt a nappaliban.
2: Ezt titok, István bácsi, miért kotyogod ki?
1: Ne itt, hogy nem hallatszik. Szerintem még a csukimukik is hallják otthon, amikor hangosan vihorászol.
2: István bácsi, igen, tessék csak azt a szép sok levelet felolvasni. és ne tessék a titkaimat kikotyogni!
1: Nem értem, hogy miért nem tudhatnák a csukimukikáink, hogy jó kedved is tud lenni.
2: Azért, mert én inkább csörtölődni szeretek, és így ismernek engem. Csodalmese Ládika, aki nem mindig jó kedvű.
1: Azért én bízom benne, hogy egyszer a vicces oldaladat is megmutatod nekik, mert igazán nagy mókamester tudsz lenni.
2: Igen, hát igen, majd még megfontolom.
1: Olvasom, kiskutyám, olvasom. Kedves anya, boldog anyák napját kívánunk neked. Szeretnénk megköszönni, és persze apunak is, mindent, amit értünk teszel. Nagyon szeretünk téged, és hálásak vagyunk, hogy a mi anyukánk vagy. Anya, te mindig játszol velem, akkor is, amikor Matyi nem akar, és segítesz nekem, ha valamit nem értek. Szeretem, hogy esténként mesélsz nekem, enélkül nem is tudok már aludni. Azt is nagyon szeretem, amikor együtt festünk vagy énekelünk, és nagyon jó veled lenni. Köszönöm, hogy mindig vigyázol rám, és Matyira, és apára. Szeretlek. Köszönjük, hogy te vagy az anyukánk. Te vagy a legjobb édesanyuka a világon, és mi nagyon szeretünk. Reméljük, hogy örülsz ennek a levélnek. Szeretettel, Sári és Matyi. Hát én egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. És ha már itt tartunk, hoztunk nektek egy-két apró ötletet is, ha valaki még nem tudja, mivel lepje meg az anyukáját.
2: Mondom az elsőt! Ajándékkupon!
1: Hát, jó ötlet, Ládikám. Vágjatok ki sok-sok kis cetlit, és írjátok rá, amivel meglepnétek őket.
2: Igen, egy nagy ölelés, egy segítség a pakolásban, egy jó nagy puszi.
1: Ha még nem tudtok írni, akkor rajzolhattok hozzá kis képeket is.
2: És színezhetitek is, és kivághatjátok is.
1: Így van. Mondjuk legyen az ölelés egy nagy szívecske, a puszi egy jó nagy napocska, és a pakolás meg mondjuk egy seprű. De kitalálhattok saját kis kártyákat is. Például mikrofon egyenlő egy szép dallal, fák egyenlő közös séte, ágy egyenlő hagylak aludni.
2: Csoda meseládik a kártya egyenlő viccet mesélsz. Hakkancs kártya egyenlő közös labdázás.
1: Na, az aztán igazi meglepetés. Akkor legyen egy István bácsi a mesepostás kártya is, ami azt jelenti, ti meséltek, vagy verset szavaltok az anyukátoknak.
2: És akkor még legyen egy sima kívánságkártya is, a hátul talál rajzoljatok csillagokat.
1: Amíg ti rajzoltok, addig hallgassuk meg, hogy a virágok mit kívántak természet apótól.
0: És most jöjjön egy csodás mese, egyenesen a csoda mese ládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
1: Majdnem el is felejtettük mondani, Ládikám.
2: Csak te, István bácsi, én pont most szerettem volna mondani.
1: Hát persze, virágot is szedhettek az anyukátoknak, de le is rajzolhatjátok a virágcsokrot. Tarka virágokkal, lilával, pirossal, sárgával, rózsaszínnel. No, csak hangüzenetem érkezett, mégpedig, ha jól látom, Palkótól. Na, én csak megnyomom ezt a gombot, és már is.
11: Szia, nagypapa! Hogy vagytok? Mi most ketten vagyunk itthon Bankával. Ő éppen mosogat, meg akarja lepni anyját. Apa dolgozik, anya pedig elment boltba. Én meg tudod, hogy mit csinálok? Süteményt készítek. Illetve próbálok. Én is szeretném meglepni a szüleinket. Tudod, ők nagyon szeretik a kekszekercset, de nem csak ők, mi is Pankával. A múltkor meglestem, hogyan készíti el anya. Kérdeztem is tőle pár dolgot ezzel kapcsolatban, s a válaszait egy jegyzetfüzetbe írtam. Most annak a segítségével próbálom elkészíteni. Kigészítettem minden hozzávalót a konyhaasztalra. Épp most keverem össze. De mi csak egy kevés próbaadagot. Ha az sikerül, akkor csinálok egy egész tálcával neki. Bármilyen jó tanácsot szívesen fogadok tőled. Na, puszi!
1: Hújj, örömet akar szerezni a szüleinek. Kedves ötlet!
2: Főleg anyák napját!
1: Én is próbálkoztam ilyennel kicsi koromban. Na, mindjárt fel is hívom, hogy hogy áll vele. Én is imádom, amikor Terka süteményeket készít, de megenni őket még jobban szeretem.
2: Milyen az a keksztekercs, István bácsi? És miért tekercs? Valaki megtekert egy zacskónyi kekszet?
1: Jaj, dehogy, Ládikám. A keksztekercs egy nagyon könnyen elkészíthető finom sütemény. Kevés hozzávaló kell hozzá, és sütés nélkül összeállítható pillanatok alatt. Tárcsázom is Palkót, és adok neki pár tippet.
11: Halló.
1: Szia, Palkó. Miért vagy ilyen lehangolt? Az előbbi üzenetben fel voltál dobva.
11: Igen, mert akkor még úgy tűnt, hogy sikerül elkészítenem a meglepés ütit. De közben kiderült, hogy több tejet tettem vele, mint amennyit kellett volna. Így most tiszta rotyós lett az egész kutyulmányom.
1: Jól van, Palkó, figyelj! Semmi baj! Megoldjuk ezt a helyzetet higgadtan, nyugodtan, rendben?
11: Rendben, papa, de mit tegyek?
1: Először is tedd félre azt a kutyulmányt, ahogy te fogalmaztál, és védj elő egy másik tálat, mivel csak kevés adagot kevertél össze, nem nagy kár érte. Lássuk csak, a hangüzenetben azt mondtad, hogy minden hozzávalót előkészítettél.
11: Igen, összedaráltam a kekszet a porcukorral, a kakaóporral és a vaníliás cukorral. Megolvasztottam a vajat is, ahogy a leírásomban van.
1: Jól van, akkor most mindenképpen figyeld a mennyiséget, és annyi adagot keverj össze, amennyit a recepted ír. Se többet, se kevesebbet. És amíg te összeállítod a tésztát, addig szólj Pankának, hogy segítsen neked elkészíteni a krémet. Csak kövessétek pontosan az utasításokat.
11: Jól van, nagypapa, már csináljuk is.
1: Nagyszerű, ügyesek vagytok. Maradjunk vonalban, s amíg én segítek telefonon keresztül, addig lejátszunk a gyerekeknek egy mesét a rádióban. Ládikám, számítatok rád?
2: Hát, hogy a csukiban ne számítatnál, István bácsi? Mosoly gyűjtésre fel!
0: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
4: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ma egy igazi tavaszi mesét hoztam nektek. Mester Györgyi, egyetlen kívánság. Még az ősidőkben történt, amikor a bölcs öreg természetapó úgy döntött, minden növénynek legyen zöld a szára és a levele, de a virága maradjon fehér. Úgy gondolta, ha külső formájukban változatosak, színben azonban egyformák lesznek, sohasem fognak összeveszni, nem irigykednek majd egymás szépségére. Hosszú ideig így ment ez, még nem egy télvégi napon a hóvirág, hogy megszabaduljon a vállán lustálkodó utolsó hópelyhektől, megrázta harang alakú fejecskéjét, és az akkorát csendült, hogy felriasztotta álmából a békésen szunyókáló fehériboját. A ponyadalmak ekkor vették kezdetüket. A szerény ibolyának ugyanis azonnyomban lelkiismeret furdalása támadt, bizonyára elaludt, ezért egyenesen neki szánták a hangos ébresztőt. Nagy nehezen kikecmergett a még kemény hópáncél alól, hogy szétnézzen a külvilágban. Körbekémlelve azonnal rájött, ez még nem az ő ideje, vagyis odébb van még a tavasz. Fázósan húzta magára zöld leveleit, de így is majd megfagyott, nem bírta abba hagyni a didergést. A dermesztő hideg hamarosan kékre festette fehér szirmait. Mikor kissé megenyhült az idő és olvadni kezdett, a tócsák fénylő felszínén meglátta önnön tükörképét. Meglepődött nagyon, hogy milyen szépen mutatnak fagytól megkékült szirmai. Nem is bánnám, ha így maradna, szólalt meg fennhangon. Aztán magában tovább gondolta a dolgot. Ha természetapó meglátja, biztosan nem engedi, hogy megtartsam a kék szirmokat. Bárcsak megtarthatnám őket, sóhajtotta. A pajkos szél felkapta a sóhajt, és maga előtt kergetve, űzve, egészen természetapó füléig juttatta. Természetapó nem hiába volt öreg és bölcs, a sóhaj a szívéig hatolt, és megértette, hogy minden virág, akármilyen kicsi és szerény is, boldogan viselne szebb külsőt, hiszen a szépség iránti vágy mindenki szívében titkon ott lapul. Végül is attól a világ is tarkább, élvezhetőbb lenne. Elhatározta hát, hogy korábbi döntését megváltoztatva egyetlen kívánságát teljesíti minden virágnak. Az elhatározást tett követte, és elindult, hogy sorra látogassa kedves virágait. A hóvirág, mely kitüntetésnek érezte, hogy a hóról kapta a nevét, teljesen meg volt elégedve a külsejével, így azt kérte, maradjon minden úgy, ahogy van. A kis ibolya a szirmai kék színére volt büszke, ezért azt kívánta, az ne is változzon meg többé. A földből a melengető nap sugaraira előbúvó kankalin magatartása azonban ugyancsak meglepte természet apót. A kis haszontalannak még ki sem simultak a hosszú téli szúnyókálásban meggyűrődött apró levelei, amikor már is megjegyzést tett a közelében viruló, új színben pompázó ibolyára.
12: Egyeseknek lehet, másoknak meg nem kirínni a tömegből? Ezt meg kiengedte meg neked?
4: Förmett rá az amúgy is félénk virágra. Te is kívánhattál volna egyet, egyetlen egyet, ha nem lennél ilyen féltékeny és önző. Látom, egészen elsárgultál az irigységtől, szólalt meg természetapó. Maradj is így, mert ez meg az én kívánságom. Természetapó a gyöngyvirágtól is megtudakolt, amit szeretne. Ez, hogy össze ne tévesszék a harangvirággal, fehér virágcsengettyűi kelyhébe finom illatot kért. A harangvirág, mondván fehér harangjai a gyöngyvirágnak is vannak, világos rózsaszín kívánt lenni. Meg is kapta. Kívánság terén azonban a tulipán még a bölcs öregnek is fejtörést okozott, ugyanis nemhogy nem kívánt semmit, megszólalni sem volt hajlandó, szorosan összezárta a szirmait. A többiek azonban igen kedvelték ezt a társukat. Sorra dicsérték hát kecses alakját, karcsú, hosszú szárát, formás szirmait, lándzsa alakú leveleit. Még a szél is azt suttogta, szép vagy, nincs miért szégyenkezned. A kis tulipán nem bírta sokáig elviselni a bókokat, egyszer csak elpirult tőlük az összes virágszirma. Ettől pedig még szebb lett, így a ki nem mondott kívánsága is teljesült. Csodálatos, piros tulipánná vált, és úgy is maradt mindörökre. Természetapónak köszönhetően a többi fehér virág is színt vagy illatot kapott, kiki kívánsága szerint. És mivel jól és okosan tudtak kívánni, így lett általuk sokszínűen tarka, illatos és gyönyörű a világunk.
13: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket, induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rágcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfi sonkát, majd egy rövid szünet után mondd, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka a sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt, a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig

0: Nagyon fognak örülni, nem sokára hazaérnek. Legközelebb neked is és a mamának is készítünk kextekercset pankával. Most mennem kell, mert még kitakarítjuk a szobáinkat is. Na, szia!
1: Szia, Palkó! Add át az üdvözletemet Pankának is. Sziasztok! Jaj, milyen jól nevelt unokáim vannak, Ládikám. Mérhetetlenül büszke vagyok rájuk. Na de most már folytassuk a levelek böngészését, mert van miből válogatni. Igen, Vakkancs, én is ezt mondom. Kedves István bácsi, Peti vagyok, 5 éves. Az anyukám mindig megnevettet. Anyák napjára egy vicces rajzot készítek róla, apáról, a húgomról és rólam. Szerinted tetszeni fog neki? Utóirat, még a húgommal is megpróbálok egész nap kedves lenni, hogy anya örüljön. Ez nehéz lesz, de megpróbálom. Szerintem nagyon fog örülni a rajznak és a kedvességednek is. Arra gondoltam, csukimukikáim, hogy ha már az én anyák napi kártyám meséket és verseket jelöl, akkor szavalok nektek egy kedves anyák napi verset. Soronként elmondom, és ti mondjátok velem. Benne vagytok? Létai Lajos édesanyámnak. Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag gyúlna, fényét ide vezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján. Amit csak szép és jó volna, édesanyámnak adnám.
2: Ez csuki szép, István bácsi, megjegyzem én is, hogy Terka nénnek elszavaljam.
1: Nagyon boldoggá fogod tenni, Ládikám. Ti is puszijátok, ölejétek meg a nagymamáitokat is, hiszen ők is anyukák.
2: István bácsi, hallgassuk meg Petra mesét, te pedig mondd el nekem még egyszer a verset, jó?
1: Létai Lajos édesanyámnak.
2: Várjál, még egyszer.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Posta. Jó kedv borítékolva. Gévai Csilla. Az Orgona meséje. Előadja Gubik Petra. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Ezt a történetet már régóta el akartam nektek mesélni, mert nagyon sokszor az eszembe jut. Az egész egy nagy adag tejszínhabbal kezdődött. Pontosabban egy tejszínhabbal teli tállal. Azért, hogy ez a tejszínhab ilyen csodásan nézzen ki a tálban, az anyukám volt a felelős, aki pár napot nálam töltött. Aznap reggel korán keltünk, és időre kellett elkészülnünk, mert buszos kirándulásra mentünk az ismerőseinkkel. Anyukámmal nagyon szeretünk utazni. Ilyenkor az egész napot együtt töltjük, és végre van időnk beszélgetni egymással. És hogy hogyan jön ide a tejszínhab? Úgy, hogy amikor kicsi voltam, anyukám vasárnaponként mindig forró kakaóval ébresztett, a tetejére pedig igazi tejszínhabot tett. Most is alig vártam, hogy végre megihassam a kakaómat, amikor ránéztem az órára, és észrevettem, hogy 1 órával később keltünk, és azonnal el kell indulnunk, különben lekéssük a buszt. Szerencsére hamar összekaptuk magunkat, és alig késtünk néhány percet. Azonban az én finom tejszínhabos kakaóm ott maradt a konyha asztalon. Ott ültem anyukám mellett a buszban, és bosszús voltam. Miért nem tudtunk hamarabb kelni? Miért nem volt időm nyugodtan meginni a tejszínhabos kakaómat? Puffogtam magamban. Anyukám megígérte, hogy ha megállunk valahol, akkor majd veszünk kakaót, és visszaáll a világrendje. A kirándulás első állomása egy csodálatosan szép botanikus kert volt. Tudjátok, drága barátaim, hát persze, hogy tudjátok, hogy a botanikus kertben nagyon érdekes növények, fák és bokrok vannak. Az elején nem is volt olyan nagy kedvem ahhoz, hogy körbesétáljam a kertet, de aztán, amikor megláttam a csodálatos virágokat, a mérgem is alább hagyott, majd szinte teljesen el is illant. Anyukám első útja a botanikus kert büféjébe vezetett, mert kakaót szeretett volna nekem venni. Én viszont odarohantam egy nagy és igazán különleges bokorhoz, és rajongva megszólítottam. Csak nem egy orgona különlegességhez van szerencsém. Annyira tetszenek a lila szirmaidon azok az apró fehér szegélyek, és ez a csodálatos illat, amit árasztasz felénk. Az orgona elmosolyodott, és nagyon szerényen válaszolt. Ön, kisasszony, mennyire jártas a botanikában? Pontosan. Én egy igazán különleges orgona vagyok. Éppen a virágzásom teljében, úgyhogy a főkertész ilyenkor egy csokorral ad belőlem annak, aki megnyeri a mai napon megrendezett, ki tud többet a kertjeink virágairól és bokrairól versenyt. Esetleg ön is benevez rá? Ekkor már nemhogy nem voltam durcás, hanem kifejezetten lelkes lettem. Ó, ha nekem egyszer ilyen gyönyörű és különleges orgonacsokrom lehetne, amivel meglephetném az anyukámat. Elköszöntem a szépséges orgonától, és már futottam is vissza a többiekhez. Amikor anyukám meglátott, elkezdett integetni felém, ugyanis vett nekem egy csésze habos kakaót. Abban a pillanatban elszégyeltem magam. Én egész reggel hisztisztem egy olyan dolog miatt, amiről az anyukám nem is tehetett. Hiszen én is elnéztem az időt. Na, várjunk csak egy picit. Azt hiszem, most rájöttem valamire. Talán emiatt jutott az eszembe mostanában ennyiszer ez a történet. Eddig azt akartam hinni, hogy nem én vagyok a hibás amiatt, hogy nem ihattam aznap reggel finom kakaót. Dühös voltam, és amikor dühös az ember, könnyen hibáztat másokat. Anyukám meg ahelyett, hogy megsértődött volna rám, mosolyogva szerzett nekem egy másik kakaót. Hogy nekem milyen kedves anyukám van. Amikor odaértem hozzá, megfogtam anyukám kezét, és arrébb húztam egy picit a csapattól. Elmeséltem neki, hogy az egyik itteni orgonától azt hallottam, hogy most indul egy növényfelismerő verseny, amire nevezni lehet. A verseny miatti izgatottságra pedig mi a legjobb ellenszer? Hát a habos kakaó, amit azon nyomban meg is ittam. Ekkor megjelent a hely főkertésze, kezében papírokkal, és valóban kihirdette a versenyt. Elmondta, hogy a legtöbb jó választ író csapat nyeri a fődíjat, ami nem más, mint az orgonabokor különleges virágaiból készített csokor. Ekkor a többiek is rögtön beneveztek a versenybe. Képzeljétek, összesen 14 kérdésre kellett jól felelni. Bármi csak ketten voltunk anyukámmal, akkor is csapatnevet is kellett választanunk. Nem fogjátok kitalálni, hogy mi lett a nevünk. Mi lettünk a habos kakaó csapat. Mindenki egyszerre kapta meg a lapokat. Voltak köztük könnyebb és fogósabb kérdések is. Képzeljétek, anyuval minden kérdésre tudtuk a választ, és ta-ta-ta-tam! Mi nyertük meg a fődíjat. Aj, én még olyan gyönyörű orgona csokrot, mint amit kaptunk a főkertésztől, soha sem láttam azelőtt. Olyan büszke voltam az anyukámra, és persze magamra is. A buszban egész nap orgona illat volt, és mindenki a csodájára járt ennek a különleges mintázatú virágnak. Végig a kezemben tartottam az úton, és titkon persze beszéltem hozzá. Elmeséltem neki, hogy ha hazaérünk, akkor a legszebb vázámba tesszük, és amikor az anyukám hazamegy, akkor viszi magával, hiszen ez a különleges csokor őt illeti. Mire este hazaértünk, én voltam a legboldogabb ember a föld kerekén. Egyrészt azért, mert egész nap az anyukámmal lehettem, másrészt azért, mert örömet szerezhettem neki a világ legcsodálatosabb csokrával.
1: Na mondd el, ládikám, mit tanultál a mese alatt?
2: Orgona ága, barackfa virága.
1: Nem a dalocskát, ládikám, a verset.
2: Te szeretted volna, hogy megcsillogtassam a munkás oldalamat is, de megtanultam a verset is bizony Létai Lajos édesanyámnak. Ha csak egy virágulna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag gyúlna, fényét idevezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangját. Ami csak szép és jó volna, édesanyámnak adnám. Te is elszavaljátok az anyukátoknak, csukimukik.
1: Drága csukimukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is, már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Ne felejtsétek, továbbra is várjuk az alkotásaitokat a Süsüke Mesés Világa pályázatunkra, hogy együtt ünnepelhessünk gyereknapon. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom soraitokat. Szevasztok, csukibukik!
4: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
4: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Május 4-től a Csukás Mese Rádióban.
6: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
7: Baparíti, bye, bye, bye, baba. Sziasztok, gyerekek! Megjött Süsü, ez a Csukás Mese Rádió. Süsüke, kis királyfi és a Habci rakéta várnak rátok minden hétköznap este 7 órakor.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok.

0: világra hozott, és mindent megadott.
1: Dancs Anna Mari vagyok, Isten értesse minden édesanyát, nagymamát és dédikét.
2: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A nyúl és az oroszlán. Történt egyszer, hogy az oroszlán megmentette a dzsungel népét a gonosz kígyótól, és ezért hálából az állatok kinevezték a királyuknak. Eleinte kedves és igazságos király volt, ám idővel a hatalom kezdett a fejébe szállni. Gőgös és hiú lett, és különösen élvezte, hogy a többi állat fölött uralkodhat. Szerette, ha kiszolgálják, ezért megparancsolta, hogy az állatok minden nap hódoljanak neki a palotában, és halmozzák el ajándékokkal. Ezért az állatok minden reggel összegyűjtötték a gyümölcsöket és magvakat, amiket az erdőben találtak, majd az oroszlán elé vitték. Az állatok királya pedig egész nap csak heverészett, fogadta az ajándékokat és a jó kívánságokat, amikkel elhalmozták, és közben szolgák hada leste minden kívánságát. Így ment ez minden áldott nap. Az állatoknak pedig egyre inkább kezdett elegük lenni az oroszlán királyságából, de lázadni egyik sem mert ellene, csak egymás közt elégedetlenkedtek. A nyúlnak is kezdett elege lenni a királyból, s egy reggel, mikor a kunyhója előtt sütkérezett, arra gondolt, hogy mi lenne, ha aznap mégsem tenni hódolatát a király előtt. Olyan meleg van ma, semmi kedvem felkelni, inkább heverésznék egész nap a fa alatt. Egyébként is, van elég szolgálója, észre sem veszi, ha nem jelenek meg. Magyarázta magának, majd úgy döntött, hogy a napot inkább pihenéssel fogja tölteni. Lehúnyt a szemét, és már el is bóbiskolt. Azonban pár perc múlva arra ébredt, hogy valaki megzavarta álmát.
1: Jó reggelt, nyuszika! Látom, kényelmesen fekszel!
0: Dörmögte egy hang. A nyúl kinyitotta a szemét, és akkor látta, hogy az oroszlán áll fölötte.
2: Jó reggelt, királyom!
0: Hebegte.
1: Mit csinálsz te itt? Már mindenki tiszteletét tette ma nálam, csak te nem,
0: mondta bosszúsan az oroszlán.
1: Tudd meg, az életeddel játszol.
0: A nyúl nagyon félt az oroszlán dühétől.
2: Ha nem találok ki valamit gyorsan, még a végén elevenem felfal. Valahogy ki kell magyaráznom a dolgot,
0: töprengett magában. És akkor hirtelen eszébe jutott a terv, és azt mondta.
2: Ne haragudj, királyom! Elindultam reggel, hogy hódolatomat tegyem nálad, de amikor a folyó mentén sétáltam, találkoztam a vízi szellemmel, és akkor úgy megijedtem, hogy moccanni sem mertem. Aztán egyszer csak megszólított a szellem, és megkérdezte, merre tartok. Én azt feleltem neki, hogy a királyt megyek köszönteni, mire a szellem felbőszült.
1: A királyt? Hisz nálam erősebb és hatalmasabb nem létezik,
0: utánozta a szellemet a nyúl.
2: Azt mondta, meg akar mérkőzni fenségeddel, s döntse el küzdelem, hogy melyikük az erősebb.
1: Állok elébe, nyerjen az, aki rátermettebb,
0: húzta ki magát a hiú oroszlán.
2: Mit üzensz hát a szellemnek, uram?
0: Kérdezte a nyúl.
1: Nem üzenek én semmit. Magam megyek oda, hogy lássam, ki az, aki kétségbe meri vonni a hatalmamat.
0: S megkérte a nyuszikát, hogy vezesse oda a szellemhez.
2: A nyúl elvezette az oroszlánt a patakhoz, és közben az állatok királya egyre azt hajtogatta, hogy nála bizony nem létezik se erősebb, se hatalmasabb.
0: Közben pedig a nyuszi magában nevetgélt.
2: No lám, mégiscsak sikerülni fog a tervem. Ez az ostoba oroszlán észre sem veszi, hogy a bolondját járatom vele, és az egészet csak kitaláltam.
0: Mikor odaértek a folyópartjára, az oroszlán felkiáltott.
1: Na, mutasd, hol az a félelmetes vízi szellem?
0: Mire a nyúl?
2: Ott van a vízben. Menj közelebb, hajolj a víz felé, és akkor majd meglátod.
0: Az oroszlán méltóság teljesen odalépdelt a vízhez, majd föléje hajolt.
2: És akkor meglátott a vízben egy hatalmas oroszlán fejet égnek álló sörénnyel. A macska visszahőkölt egy percre, megijedt a saját tükörképétől. A nyúl mutogatott és ugrált, úgy tett, mint aki nagyon megijedt.
3: Nézz oda! Ott van a szörnyeteg!
2: Kiabálta, miközben az oroszlán tükörképére mutogatott, annak pedig fel sem tűnt az átverés. Az oroszlán dübe gurult, és hatalmas testével rávetette magát a szellemre. Beleugrott a vízbe, hogy elkapja, ám közben megfeledkezett róla, hogy nem tud úszni, és csak kalimpált össze-vissza. Segítségért kiabált, de a nyúl tudomás sem vett róla, az oroszlánt pedig elsodorta a víz. Így történt, hogy a nyúl, aki csak lustálkodni akart, végül megszabadította az állatokat az oroszlán uralmától, s mindenki újra szabadon élhetett.

Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Lackfi János, mama egy régi képen, elmondja Novák Péter. Mama egy régi képen, hosszú hajjal. Mennyi órát fésülgethette, hajjaj! Van a képen valami, én sem látom, amit azt hiszi, soha el se veszt. Tarka indiai ruha lengedez rajta, alatta meg finom ezüst kereszt. Szemében zölden lengenek növények, háta mögött lengedez zöld növény, a szája szélén ugra-bugra fények, kérdés csimpaszkodik szemöldökén. Nem az én mamám, hiszen nem létezem még. Lehetne bárki, szomszéd néni is, mégis tudom, hogy ismerem 100 éve. Pedig fiatal, nemrég volt csak gimis. Bár nincs a képen, apukám is ott van, a fényképezőgép túloldalán. Hunyorogva ő tartja a világot. A mama hasában én is ott vagyok ám.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendókmester és Pusadeák. Hendókmester, Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Pusadeák pedig a Hendókmester leghaszontalanabb szolgája. Hendókmesternek négyszögletes kis feje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Pusadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendókmesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán le is gurultak volna, ha Hendókmester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgyse találtak volna máshol, mint a Hendókmester könyveiben. Mivel ez a Hendókmester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendókmester.
2: No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Pusadeák. Nekem két lúttoll helyett egész kócsak szárnyom van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen.
1: Bizony, Pusadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendókmester. Pusadeák erre nagyot rántott erős izmos vállán.
2: De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol.
1: Szó ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendókmester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rá kiáltott a deákra.
2: Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni?
1: Pusadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, s ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendókmester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add errébb a piros festékes békateknőt. Pusadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt ő neki se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendókmester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Pusadeák képét.
2: Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák!
1: Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Pusadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, s azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendókmester pingált. Össze is faragcsát mindent, ami keze ügyébe esett.
2: Jobb is, ha inkább farigcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendókmester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának.
1: Nagyot nézett Pusadeák, és addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje. Csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást két szárnyát.
2: Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen!
1: Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre.
2: Jaj, a király!
1: Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá.
2: De csusszalhatott volna ő a föld alá is. Mégtán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a tuli tarka palástban.
3: Nini mester, tám be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifragúnyába öltöztél a tiszteletemre.
1: Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot.
2: Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne?
1: Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester?
2: Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se.
1: De fából kifaragom még a gácsérfarkú betűt is. Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet.
2: Hát, miért gácsérfarkú ez, öccse? Kérdezte a király.
1: Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák. Van még nekem ilyen cifraságom több is. Azzal odaszaladt a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét.
2: Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendók mester formájú.
1: A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendók mester formájú.
2: Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek.
1: Táncolt is mérgében a két lúttól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz.
2: Mondsza csak, mester! Sebes munka-e az az írás?
3: Ojjé!
1: Mosolygott boldogan a mester.
2: Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt.
1: Azt mondja erre a király. Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd.
2: Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás.
1: Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsérfarkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fa betűt mázolta be saját királyi kezével, és azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre.
2: Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester.
3: Hogy lehessen ez?
1: Csóválta Hendók a fejét.
3: Hiszen olvasni se tudom, Málé.
2: Majd megtanul.
1: Nézett rá a király a Busadeákra.
2: De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét.
1: És nem tett bele egy hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon.
3: Nem sokat ér az a sebes mesterség,
1: vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallott, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, Busadeák sohasem faragott volna fából betűt.
2: Mátyás király nem szólt semmit, hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.
0: Csukásmese rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: kökci, hapci, kökci.
1: Zsongavilág nyugta a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra. Kökci, hapci,
3: kökci. Sziasztok gyerekek, Tóth Vera vagyok, énekesnő, anyák napjáról fogok mesélni, hogy nálunk ez hogy zajlott annak idején gyerekkorunkban. Amikor óvodások voltunk, akkor mindig összegyűltünk, és az óvónéniknek a segítségével nagyon szép anyák napi műsort adtunk, ahol anyukánk és nagymamáink is, sőt még apukáink is sírtak. Most is így van, csak most már csak egy virágcsukorral szoktuk az anyukánkat felköszönteni, és remélem, hogy ti is felköszöntitek, ne csak az anyukátokat, hanem a nagymamátokat is.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elevát című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orrszarvú. Megnézték a molyomkenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orrszarvú volt rá rajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy csudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fa tövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, és kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a táborból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajaszta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre, semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett, erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, s meglátott valamit. Rémülten mutogatott, a szava is elakadott. Ho, ott jön valami! Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel! És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, s ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. S meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orrszarvú dübörgött arra, s leszegett fejjel nekirohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orrszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döngette a fát. Bum! Bum! Bum! Bum! S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes. Robi kapaszkodva előzedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orrszarvú kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rátatata! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orrszarvú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szörcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum! Kapaszkodtak, rászkodtak, most Töv-töv suttogott. Találj ki valamit, nem remeghetünk itt egész nap. Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta. Mit énekeljünk? Kérdezte Töv-töv. Indulót, te trombitálj. Rázendítettek az indulóra, Töv-töv trombitál. Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orrszarvúnak az való. Az orrszarvú bambán bábult felfele, lecsúszott a földre, pislogott, befogta a fülét, és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum. Azon a labba hagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak. Margot Robi nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása? Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés, sürgette töv-töv. Robi bólogatott. Már ki is találtam. Hipnózis, meghipnotizáljuk. Mivel hipnotizáljuk meg? Kérdezte töv-töv. Ezzel a kiskanállal. Szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orrszarvú szemerré, s lassan ide-oda lengette. Az orrszarvú ide-oda ingatva fejét, bámulta a fényes kiskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön. Sikerült, suttogta Robi. Eladtattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk. Óvatosan lemásztak a fáról, Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orrszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orrszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúny szemmel.
6: Ott valami szúr.
5: Robi lengette a kiskanalat, töv-töv odament, és megnézte az orrszarvú hátát.
6: Itt a bibi, rikkantotta, és kirántotta a tüskét.
5: Az orrszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orrszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
6: Nem bántasz?
5: Kérdezte Robi. Az orrszarvú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orrszarvú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
7: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
5: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orrszarvú tovább hencegett.
7: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
5: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orrszarvú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
7: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medréből. Elhiszitek?
5: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik, mindent elhisznek. Az orrszarvú töprengbe járkált fel alá.
7: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
5: Lélegzett visszafolytva várták, hogy mit talál ki az orrszarvú.
7: Az orrszarvú nagyot rikkantott. Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
5: Az orrszarvú leszegte a fejét, Robi és töv-töv beült a tülkök közé. Az orrszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töv-töv a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orrszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töv-töv ábrándozva suttogta.
6: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
4: Csukásmese Rádió.
8: Találós kérdés.
9: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgysem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. Ha a farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Botanis. Kisütte a napocska.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi. Elmegy az özvegy, Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús, egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette, lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegy asszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleumlámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz. Jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kenve. Nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mintha ezt mondaná, úgy is csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felé lett a zsákban, elkezdett visítani. Ére Willisz, ére Willisz! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. Eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál! ez is rám kiáltotta. Bebújt a libaholba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágát loptál, gigágát loptál. Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott, futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustolvaj, fustolvaj. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta. Mert még most is fut, ha bírja.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, anyának. Előadja Györgyi Anna. Álmomban az éjszaka aranykertben jártam. Aranykertben aranyfán aranyrigót láttam. Aranyrigó énekét a szívembe zártam. Ahány levél lengedez szél ringatta ágon, ahány harmat csepp ragyog fűszálon, virágon. Édesanyám, fejedre annyi áldás száj.
0: Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, a Csukás Meserádió legmesésebb anyukája, és most egy anyáknapi mesét fogok nektek elmesélni Mester Györgyitől, az a címe, hogy Mása és a medvehagyma. És szerintem elárulhatok egy kulisszatitkot, mégpedig azt, hogy a kisfiam itt ül velem, neki fogom, vagy neki is fogom olvasni ezt a mesét, és hát persze nektek is. Én kaptam egy elő anyák napi ajándékot. Elmondod, hogy mit készítettél nekem?
3: Egyik gyufás katujában rajzoltam rá egy babócát, és egy szívecskét rajzoltam egy kőre, egy picire, és azt beleraktam egy gyufás katujába, és odaadtam anyának.
2: Én pedig nagyon örültem neki, és hát megsúgom, hogy szerintem ez a legcsodálatosabb ajándék az egész világon. Na de térjünk rá a mesére. Mester Györgyi, Mása és a medvehagyma. Sűrű erdő közepén, kék tavacska mellett, égbetörően magas hegygyomrában, tágas barlangban érdegélt a medvecsalád. Pása, a folyton dörmögő medvepapa, Dása, a mindenkihez barátságos medvemama, és huncut kicsi medvebocsuk, Másenka. Dása, a medvemama, igen gondos szülő volt, mindig ügyelt arra, hogy még élelemszerző körútjukon se tévessze szem elől a kis mackólányt. Együtt szemezgették a bokrokról a bogyókat, terméseket, kutatták fel erdőszerte az ehető fűféléket, gumókat és gyökereket. Néha az apróbb, nagyobb gerinceseket is levadázták, már csak ilyen a medve étvágy. Medve mama nem ritkán otthon készítette el családja számára az aznapi ennivalót. Mindnyájan ínyencek voltak, szerették a finom ízeket, a fűszeres harapnivalókat. Elérkezett az anyák napja, amit az erdő lakói is megszoktak ünnepelni. Dása mamának ez alkalomból tengernyi tennivalója akadt a barlang körül, emellett egy különleges ebédet is akart készíteni a családjának. Mindenféle élelem volt már odahaza, csupán egy ízesítőszer, a medvehagyma hiányzott a főzéshez. Mása korábban még sohasem járt az erdőn egymagában, de mivel már nem volt olyan kicsi és gyámoltalan, a mamája rábízta a fűszer beszerzését. Mása örült a megbízatásnak, mert így legalább valami ajándékot is adhatott az édesanyjának, a segítségét, hogy elmegy a fűszerért. Az anyukája elmagyarázta neki, merre induljon, hol keresse és miről fogja felismerni a növénykét. Leírta, hogy hosszúkás, harsány zöld levelei vannak, de nem ám olyan vékony, lándzsa alakú, mint a fűé, hanem kicsit hasas a levél, ami hegyes csúcsban végződik, általában párosával egy-két levél található egy tövön. Jó a szaga, finoman csiklandja a medveorrot, biztosan nem fogja elvéteni, csak hozzon belőle egy szép nagy csokorral az ebédhez. Másenka jó darabig elidőzött, medve mama már éppen aggódni kezdett érte, amikor a kicsi bocs feltűnt a barlang bejáratánál. Mancsát a háta mögé dugva, mosolyogva közeledett, lelkendezve mesélte a mamájának, hogy messzire kellett mennie a hagymáért, azért késett, de visszafelé már nagyon sietett, hogy minél előbb hazaérjen. Tágas tisztás közelében találta szép zöld levelekre, amelyek sűrűn beborították a fák alját. Már messziről érezte a fűszeres jó illatot, ám érdekes módon nem csak ő, a méhecskék is körbedongták a leveleket. Alig tudta elhessegetni őket, Azért sikerült csípések nélkül megúsznia, és jó sokat szedett a hagymából. No mutasd, hadd lássam, mennyi finomságot sikerült hazahoznod, kérte a mamája. Ekkor Másenka elővett a háta mögül egy gyönyörű csokrot, ami teli volt zöld levelekkel és hófehér csengettyűvel megszórt illatos virágokkal. Átnyújtotta a mamájának. Ügyes voltam, ugye, hogy ennyi medvehagymát sikerült szednem? Kérdezte. Medve mama elnevette magát. Csak azt felejtettem elmondani neked, hogy még véletlenül se tévezd össze a gyöngyvirág levelével a hagymát, mondta mosolyogva. De se baj, úgy veszem, kedves meglepetést kaptam tőled anyák napjára. Egy illatos csokor gyöngyvirágot. Köszönöm. Ezt azonban nem a fazékba, hanem a vázába tesszük. Aznap nem került medvehagyma a finom ünnepi ebédbe, azonban soha nem érzett kellemes illat lengte be az egész barlangot, és ettől lett még különlegesebb és emlékezetesebb ez az anyák napja.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Pápa Erika vagyok, színésznő. Móra Ferenc Altató című versével szeretnék nagyon boldog anyák napját kívánni. Csicsi a bubúja, én csillagom, bölcsődet dúdulva ringatgatom, két szemet álomba csókolgatom, Csicsi a bubúja, én csillagom. Hajnal az életed, dél az enyém, utamról tiédre ömlik a fény, s mikorra a hajad aranyodik, az enyém szürkébe csavarodik. S ha napom süllyed az ég peremén, te fogod majd le az én szemeim, s én alszom majd el a te dalodon. Csicsi, bubúja, én csillagom.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet-hét országon is túl volt, volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája mellé, s belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka, s mellette egy nagy sajt. Azt mondja: Ejnye, te róka koma, de jól van neked dolgodott. Nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit? Dehogy nem, farkas koma, adok biza! Válaszol gyorsan a róka. Na de, hogy lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelire kútnak, s ülj bele abba az üres vödörbe, s azt téged szépen behoz ide. Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
1: A Róka meg a sajt című mesét hallottátok.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A zöld szakálló király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még azon is túl, ahol a kurta farkú disznó túr, volt egy zöld szakálló király. Az a zöld szakálló király egyszer fogta magát, elindult vándorolni. Már nagyon sokáig vándorolt, bizonyosan megjárt már 100 tű hosszát, egyszer csak azon vette magát észre, hogy bizony 17 esztendeje már annak, amióta ő hazúról eljött. A sok járás kelésben nagyon kifáradt, megszomjazott, leült egy patak partjára. Azután lehasalt a víz színéig, hogy majd iszik egy jót. Alig kortyantott egyet-kettőt, valaki megfogta a szakállát. Húzta volna ő vissza, de nem tudta. Oda kiállt a vízbe. Hallod-e te, nem tudom ki, erezd el a szakállamat, míg szépen vagy. De még annál jobban húzták. Már rimánkodásra fogta a dolgot, mert annyira húzták befelé, hogy majd megfúlt. Azt mondja egyszer a vízben valaki. Ha ideadod nekem, amit az országodban nem tudsz, elereztem a szakállad. Ugyan mit nem tudnék én az országomban? A legutolsó tűt is tudom, mondta a zöld szakállú király. Te csak ígérd meg, hogy amit az országodban nem tudsz, enyém lesz, mondta a vízben az ördögök királya. Mert az volt. Hát jól van, legyen a tied. Úgysem sütsz te abból a kenyérből, amit én az országomban nem tudok, mondta a zöld szakállú király, de már nagyon rossz volt neki a kénytelen, kelletlen hasonvaló fekvés. Végre eleresztette az ördögök királya. Akkor aztán indult a király hazafelé, azon gondolkozva, mi lehet az, amit ő otthon, az országában nem tud. Mikor hazaér, elejbe szalad egy szép nagy legény. A nyakába ugrik, össze-vissza csókolja. Jaj, kedves apám, de sokáig itt hagytál bennünket, de jó, hogy egyszer itthon vagy, én vagyok a János. A király csak nézett, aztán eltaszította magától a gyereket. Kinek vagyok én az apja? Te meg kinek a fia vagy? Nem ismerlek. De odabent a felesége elmondta neki, hogy bizony az ő gyereke az. Már éppen annyi idős, mint amióta ő elment hazulról. Csak akkor kapott a zöld szakálló király az eszéhez, emlékezett, hogy az ördögök királyának ígért valamit, amit az országában nem tud. Hát ez a szép legény fia volt az, akit nem tudott. Majd megette magát, már arra is gondolt, hogy jó volna oda nem adni a gyereket, de másik percben meg attól félt, hogy akkor maga az ördögök királya jön el érte. Magához hívatta a fiát. Elmondott neki mindent, ahogy van. De a legény nemhogy megijedt volna, még maga is azt bizonygatta, hogy jó lesz, ha elmegy. Másnap felkészült, el is ment. Megy, mendegél a fiú hetet hét ország ellen, ahhoz a patakhoz ér, ahol az apja szakállát megfogták. A vízben 7 gyönyörű szép aranykacsa úszkált, a parton meg egy inget lobogtatott a szél. Lehajlik, felveszi az inget, már a tarisznyába akarja gyömöszölni, mikor a 7 aranykacsa közül egyik tündérszép lányá változik, és azt mondja a királyfinak, szép királyfi, tudom ki vagy, meg hogy hová sietsz. Te a zöld szakállú királyfia vagy, s mégy az apámhoz, mert ő téged elnyert az apádtól. Add ide az ingem, jó tettedért jót várj. A királyfi odaadta. A lány felöltözött, lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, odaadta a királyfinak. No, ezt tedd el, 12 várkapun tudsz bemenni anélkül, hogy valaki észrevenné. Csak fordítsd meg a gyűrűt, a kapu magától kinyílik, s ha bejutottál, majd mond neked az apám olyanokat, hogy ha hangya vagy, akkor sem tudod megtenni. Én segítőd leszek. Este 8 óra tájban, dongó képiben, ott dongok az ablakodnál. Te eresz be, aztán ne félj semmit. A legény újjára húzta a gyűrűt, a lánytól elbúcsúzott, s ment az ördögök királyának palotája felé. 12 várkapu állta útját, de ha a gyűrű fordult, mind kinyílt magától. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg, s ekkor előtte állott az ördögök királya. Felséges király, grácia fejemnek, itt vagyok előtted.
2: Hát, ha itt vagy, jól van, mondta a király. De nagyon bátran beszélsz, tán nem tudod, kihez jöttél?
1: Tudom én, mondta a királyfi, te sem vagy külön, mint az apám. Az is király, te is király vagy, aztán megvan.
2: A király nagyon mérges lett. No, várj csak, 3 feladatot kell teljesítened, ha azoknak ura tudsz lenni, jó. Ha nem, vége az életednek. Itt van ez a káposzta levél. Fogd meg.
1: Becsuklak a szobába. Ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz, hát imádkozhatsz. Azzal mentek egy szobába. A királyfira rázárták az ajtót mind a 3 oldalról, tettek be neki ételt, italt, hogy ne unja magát. Mikor magára maradt, bizony szomorú lett.
2: Hely, hogy az anyád ne sirasd meg, ördögök királya, mondotta magában. Olyant adtál fel, hogy míg a világ, sohasem tudom megcsinálni.
1: Még gondolkozott volna, de az ablaknál valami dongást hallott. Akkor jutott eszébe a szép lány. Oda megy, hát hallja, hogy a dongó azt mondja, eresz be, galambom. Javadat akarom. Nyitotta az ablakot, a dongó berepült, gyönyörű szép lány lett belőle.
2: No, édes szívem, szép szerelmem, mondd meg, miben lehetnék segítségedre?
1: Elmondja János, hogy megvan ijedve, káposzta levélből darutollas kalapot kell csinálni.
2: Ha csak az a baj, mondja a lány, akkor nincs baj. Hol van a káposzta levél?
1: Itt van. No, nézd csak. És abban a pillanatban olyan szép darutollas kalap feküdt az asztalon, hogy olyan tám még Kossuth Lajosnak sem volt. A legény majd kinézte a szemét, úgy nézett. Ő még ilyet nem látott. Akkor azt mondja az a szép lány, holnap este is eljövök, de ne várakoztass olyan sokáig, mint ma. Ha a dongásomat hallod, csak eresz be. Most pedig megyek, nyisd ki az ablakot. Abban a percben kis irinyó-pirinyó dongó lett belőle, s elszáll. A királyfi meg nyugodtan lefeküdt, tudta, hogy majd néz egyet az ördögök királya, ha ezt meglátja. Másnap jókor reggel ment a király a királyfihoz. Alig nyitott be, meglátta az asztalon a szép darutollas kalapot. Azt mondja a legénynek,
2: ennek derekasabb megfeleltél.
1: Meg bizén, mondta rá a legény hegykén.
2: Hát ha olyan büszke vagy, majd adok én fel olyant, hogy csak ugyan nem bírod megtenni.
1: Azzal az ördögök királya kiment, hozott egy bögre káposzta levet.
2: Noha ebből holnap reggelre ezüst sarkantyút nem csinálsz, vége az életednek.
1: A legény arra is csak a vállát rázta.
2: Hát majd meg lesz az is, ha jó Isten megsegít.
1: A király azzal kiment, a királyfi meg magára maradt.
2: Káposzta lé meg ezüst sarkantyú. No, ebből már csak ugyan nem lesz semmi, de bolond egy esze van annak a királynak, hogy ilyeneket kitalál, gondolkozott magában.
1: Megvárta az estét, a 8 órát, jött a kis dongó.
2: Eresz be, galambom, javadat akarom.
1: Beeresztette, és az megint az a szép lány lett, akit a patakpartról látott. Elmondta neki, mit parancsolt az édesapja, de annak ez is annyi volt, mint a semmi. A káposztaléből olyan ezüst sarkantyút kanyarított, hogy akárki megnézhette volna. De boldog volt a királyfi. Megölelte, megcsókolta a lányt, ahogy szíve vágyása akarta, aztán a lány újra megrázkódott. Kis dongó lett belőle, s elrepült. Másnap az ördögök királya majd hanyatt esett, mikor a gyönyörű ezüst sarkantyút meglátta, de mégsem nyugodhatott a legénytől, minden áron az életére tört, el akarta veszíteni. Hozott be egy kancsó tiszta szűrött vizet.
2: No, Ha ebből holnap reggelig részfokost nem csinálsz, előre megírhatod a testamentumodat. A királyfi nem szólt semmit. Az estére várt, azt hitte, hogy ha eddig ment minden, ezután is megy. Azám, de mikor a kis dongó szép lányá változott, s megtudta a parancsot, csak a fejét csóválta, hogy már azt ő sem tudja csinálni. Tudod-e mit? Mondta a királyfinak. Elmegyünk mi innen, mert itt egyikünknek sem lesz jó a sora. Téged majd megütlek a pálcámmal, átváltozol egy aranygyűrűvé, a szép kis pejlovam aranyalmává, én meg madár leszek, s megyünk. Ahogy mondta, úgy lett. A királyfiból aranygyűrű, a szép kis pejlóból aranyalma, a lányból meg madár lett, a gyűrűt a szájába, az almát meg a lábába fogta, s szálltak, mint a gondolat. Másnap reggel az apja észrevette, hogy se a lány, se a királyfi. Mindjárt tudta, hogy egy követ fújnak. Azt mondja a szolgájának, eredj csak utánok, ha tudod, hozd vissza őket. Még olyan szaladást, amit az a szolga tett, úgy ment, mint a villám. Egyszer azt mondja a madár a gyűrűnek, jaj, de sebes szél fúj a hátam meget, jönnek utánunk. Amint, hogy igaz is volt. Látott egy sűrű bokrot, beleszállott éppen a közepébe. A szolga nem sokára a nyomukban volt, de hasztalan keresett, kutatott, nem talált semmit. Megy haza, mondja a királynak. Felséges uram, nem láttam én ő belőlük annyit sem, mint a körmön feketéje. Egyedül egy bokor volt a pusztán, annak a közepébe meg egy kismadár. Az volt az, te szamár, mondta a király. Látom már, hogy magamnak kell mennem, mert rátok még ez sem lehet bízni. De még ha látott valaki sebes menést, látta volna az ördögök királyát. A kismadár is sietett ám, de hasztalan repült volna akárhogy, ha mindjárt ott nem lett volna az ország határa, megfogták volna. De az ördögök királyának ereje csak a maga országa határáig tartott, tovább nem. Mikor látta, hogy azok átlépték a határt, olyan mérges lett bele, hogy mindjárt megpukkadt. A kismadár átváltozott szép lányjá, a gyűrű királyfivá, az aranyalma szép pejló lett. A lóra felültek mind a ketten, mentek haza a zöldszakállú király országába. Otthon megesküdtek, lagzit csaptak, én is ott voltam a lakodalmon, mint kisbőgős, úgy jól laktam hurkával, kolbásszal, még másnap se kellett az étel. Bandi legyek, ha nem igaz. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Kuttyogi kelemen, tejet iszik melegen, kuttyogi tódor, kutya belekóstol.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

az aranytulipán. Élt egyszer egy király, akinek egyetlen fia elhatározta, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg meg nem találja magának a legszebb lányt a földön. Útja éppen egy erdőn keresztül vezetett, mikor valami furcsa sikoltozást hallott. Lenézett a földre, és egy halacska vergődött a sárban. Segíts rajtam, drága vitéz! Hadd jussak friss vízhez, mondta elhaló hangon a hal. A fiú megsajnálta, tenyerébe vette, és a közeli folyóba dobta. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd az egyik pikkelyem, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak dobd bele egy kis vízbe. A legény megköszönte, és tovább indult. Már igen régóta mendegélhetett, mikor ismét valami furcsa zajra lett figyelmes. Felnézett, és egy károgó varjút látott, aki egy fa ágaival viaskodott. A királyfi megsajnálta a madarat, felmászott a fára, és kiszabadította a szárnyait. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd egyik tollamat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak rázd meg! A királyfi megköszönte a tollat, gondosan eltette a zsebébe, majd folytatta útját. Éppen egy folyón próbált átkelni, mikor egy vénséges vénembert pillantott meg, ahogy botjára támaszkodva próbált lehajolni a vízhez. Hadd segítsek, bátyám, ugrott oda a fiú. S már megismerítette sisakját a folyó friss vizével, hogy megitassa az öreget. Az öreg akkor hálából kitépte két ősz hajszálát, és így szólt. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd ezt a két hajszálat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak erezd őket szélnek. A fiú ezeket is gondosan elcsomagolta, majd búcsút intett. Már vagy 10 napja mendegélt hegyen völgyön át, mikor elérkezett egy városba, ahol nem csak az emberek, de még a házak is feketébe öltöztek. Ilyet sose látott még. Hát kérdezősködni kezdett. Ugyan miért borítja feketeség az egész várost? Ez bizony a királylány játéka miatt van. Amilyen csodaszép, éppen olyan furfangos, kezdett a mesébe egy ősz öreg apu. Csak ahhoz hajlandó feleségül menni, aki úgy el tud bújni előle, hogy sosem találja meg. Aki harmadszor is elhibázza, annak bizony a feje bánja. Már annyian vallottak kudarcot, hogy éjjel-nappal gyászolunk. És akkor hirtelen harsonák zengtek fel, és az összecsődült tömeg árgús szemmel figyelte, ahogy elhalad mellettük a királyi hintó, benne a gyönyörűséges király kisasszonnyal. A fiúnak még a lélegzete is elakadt, mikor meglátta a sugárzóan szép leányt. Abban a pillanatban megfogadta, hogy ő bizony megszerzi magának. El is indult rögtön a királyhoz. Kedves királyom, szeretném elnyerni lányod kezét, kinél nem létezik szebb teremtés, mondta ékes szólóan a fiú. Rendben van, fiam, de tudd, hogy a vesztedbe rohansz. Elindult a fiú, hogy elbújjon a királylány elől. De nem sokára világossá vált előtte, hogy nincs olyan barlang vagy sűrű erdő, ahol meg ne találná. Miközben búslakodott, eszébe jutott a halacska. Elővette a pikkelyt a zsebéből, és a tengerbe dobta. Alig pár percet várt, odaúszott elé a halacska. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú. A hal pedig intett egyet uszonyával, megjelent mögötte egy bálna. Betessékelte a fiút a hasába. Ott aztán kényelmesen elhelyezkedett, s biztos volt benne, hogy a királylány itt nem leli meg.
Ám a király kisasszony, amint megpillantotta a bálnát, intett a szolgáknak, húzzák partra a halat, nyissák ki a száját, mert ott lesz benne a királyfi. Így is történt. Másnap újra szerencsét próbált a fiú, de pár óra múltán kifogyott az ötletekből. Akkor elővette a hollótollat, s megrázta. Nem telt bele egy perc, már ott károgott a madár fölötte. Segíts elbújnom! A királylány meg ne találjon, kérte a fiú. Akkor a holló felkapta a szárnyával, s olyan magasra repült vele a felhők közé, ahol már szem nem láthatta. Végül egy óriási hegy tetején letette, s a fiú biztos volt benne, hogy ott bizony nem találják meg. De sokáig nem örülhetett, mert a királylány újból kitalálta, hogy hol bújt meg. Harmadszor is megpróbált elbújni a legény, de hiába. Már éppen kezdett beletörődni a sorsába, mikor eszébe jutott az öregember hajszála. Elővette, szélnek eresztette, s már is ott termett az öregember. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú, s akkor az öregember egy mozdulattal aranytulipánná változtatta a fiút, s a kalapjára tűzte. Majd útjára indult, mintha mi sem történt volna. Nem sokára szembe találkozott a király kisasszonnyal. Na hát, micsoda virág! Adja nekem, s többé nem lesz gondja semmire, kérte a lány, de akárhogy könyörgött, az öreg nem engedett neki. A királylány pedig egy nappal látéve kereste a fiút, de bizony sehol sem találta. Mikor a harmadik nap is eltelt, kiirdették, hogy a fiú elnyerte a király kisasszony kezét. Amint az öreg ember meghallotta a hírt, megfogta az aranytulipánt, és átváltoztatta királyfivá. Az pedig megköszönte a segítséget, s rohant, hogy feleségül vegye a földkerekségen a legszebbet.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kutya és a kecske története. Az emberek már nem is emlékeznek rá, olyan régen történt, hogy a kutya és a kecske jó barátsága megszakadt. Képzeljétek, akkor még a kecske helyett bizony a kutya viselt szarvakat. Két hosszú, íves szarv díszelgett minden kutya fején. Volt közöttük színes, fekete, de még mintás is. Szarvaikat összeakasztva viaskodtak, s azzal választottak párt maguknak. A legdíszesebb szarvúnak jutott a legszebb nőstény. Ráadásul a kutyák voltak az emberek legkedvesebb állatai. Mindig simogatták, becézgették őket, sőt, még a házakba is beengedték. A többi állat ezért mindig féltékeny volt rájuk. Kiváltképp a kecskék. Ám ők más okból. A kecskék feje akkoriban kopasz volt, és ezért mindig irigykedve figyelték a kutyák díszes szarvait. Végül a falu egyik vakmerő kecskéje megelégelte, hogy a kutyáknak jut minden jó, és elhatározta, hogy ha eljön a megfelelő alkalom, ellopja a kutya szarvát. Addig is pedig folyton a nyomában járt, követte őt mindenhová, s mézédes szavakkal megpróbálta kicsalni a kutyától a szarvakat. De hiába. Egy nap aztán nagy felfordulás volt a faluban. A közelgő tavasz ünnepre készült mindenki. Feldíszítették és kitakarították a házakat. Az utcán táncosok gyakoroltak, az asszonyok pedig óriási fazekakban főzték az ételt. Volt ott minden, ami szemszájnak ingere. Húsleves, pecsenyék, pörköltek. És néhány ügyesebb asszony még hurkákat és kolbászokat is töltött az egyik udvaron. Mikor estére elkészültek a húsokkal, bevitték őket az egyik ház konyhájába. Ott gondosan letakargatták és eltették őket. Majd a ház népe elment aludni. Közben a kutya egész nap arra várt, hogy megízlelhesse a finom húsokat, melyek napközben illatoztak az udvaron. Annyira incsiklandó illatuk volt, hogy már alig bírt magával. És mikor meglátta, hogy bent kialudtak a fények, elindult, hogy bemásszon a konyhajtón keresztül. Ám a szarvai túl nagyok voltak, és sehogy sem fért be az ajtón. Fogta hát a két szarvát, levette a fejéről, és letette az ajtó előtt. Gondolta, majd felveszi, ha végzett a vacsorával. Eközben a kecske, aki a kutya minden lépését figyelte, egy bokor mögött bújt meg, és onnan nézte, ahogy a kutya az ajtó előtt hagyta a szarvait. A kutya szarvak nélkül már könnyen átfért a konyhajtón, és dézsbálni kezdte az egyik edényből a sült kolbászt. Miközben a kutya bent falatozott, a kecske kapva kapott az alkalmon, és odament az ajtóhoz, majd felvette a kutya szarvait. Magára próbálta, majd az udvaron illegetni kezdte magát új szerzeményében, mikor valami nezt hallott. A kutya befejezte az evést, s már elindult kifelé. A kecske a zaj hallatára megijedt, s neki iramodott, fején a szarvakkal, futott, ahogy a lába bírta. Közben a kutya is kimászott az ajtón, de szarvainak már csak a hűlt helyét találta. Felnézett, és akkor látta meg, hogy a kecske fején az ő szarvával éppen az erdő felé szalad. A kutya utána rohant, de a sok kolbásztól annyira elnehezedett a hasa, hogy nem bírta a tempót, s végül nem tudta utolérni a kecskét. Így történt, hogy a kutyák elvesztették szarvukat, és a kecskékkel nem barátkoznak többé. A kecske pedig azóta is büszkén viseli a szarvait.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Műsorajánló következik. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
2: Maszat Marci a mindenre elszánt kisfiú. Szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Május 4-től a Csukás Mese Rádióban.
3: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Létai Lajos édesanyámnak. Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag gyúlna, fényét ide vezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján. Amit csak szép és jó volna, édesanyámnak adnám.
6: Beesteledett. Már a Maci is aludni ment. Este 8-at mutat az óra. Hunnyátok le szemeteket ti is az altatóra. Ha még egy kicsit a pilláitok alól kikukucskáltok, a kis mutatót a 8-ason találjátok. A nagy mutató a 12-esen pihen. Elfáradt már ő is.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a béka király békavárának langyos vízű, hínár ölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, a szóba került a kis béka herceg csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj, a pockok, jaj, azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre, csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín szeméig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt az okogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetett ám hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakók közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontyuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király és a betyárok. Egyszer egy napon heténybe egy lovas csapat érkezett. Kigyüttek a népek az utcára, hogy mi van, kérdezték. A katonák azt mondták, gyűn Mátyás király! Mönnek Tömösvárra, de meg akarják nézni a zsombolyai vásárt. A lovasok mögérköztek, köztük volt Mátyás király is. Rögtön odahajtották a hetényi csárdához, ott már várta a nép közöttük, sok gyerek is volt. Egyet közülük fölvött Mátyás király a karjába, és kivett egy nagy zacskó aranyat, mindöniknek adott egy-egy aranyat. Aztán bementek a csárdába, és behívatta a régi öreg katonákat, akik részt vettek a régi harcokba. Elmesélték, ki mörre volt, melyik csatatérön, és így elviccelődtek sokáig. Azután fölgyütt a beszédbe, hogy zsombolyára akarnak mönni, meg akarják tekinteni a híres vásárt. Most egy öreg harcos odaszólt. Arra ne menjönek, királyom! Mert sok a rabló betyár. Erre Mátyás király azt felelte, majd ő elintézi őket. Avval már intézködött is. Egy öreg harcosnak azt mondta, nézzen három erős hetényi legényt és egy kocsit. A kocsi lögyön itten hajnalba, és a legények is. A kocsis egy hetényi legény lösz, aki tudja az utat. A másik kettő pedig fölöltözik rongyos ruhába Mátyás királlyal együtt. Egy másik lovas katona lősz a Mátyás király ruhájába fölöltözve. A kocsira tötték egy pár élős kardot és tőröket. A kocsisnak adtak egy sípot is, hogy jelözzön, mikor megtámadják őket a betyárok. Úgy is lött. Korán hajnalban már együtt volt a csapat. El is indultak a lovas katonák. Távolul kísérték a kocsit, hogy mikor meghallják a sípjelzését, akkor tudják, hogy bajba jutottak. Mátyásék mentek szép lassan az Úböge folyó mentén, elérkeztek egy kis erdőhöz, utána egy nagy, sötét erdőhöz értek. Mostan kezdött virradni a keleti égbolton, mögjelönt a vörös, kékös szürkület, és mostan hirtelen a lovak a kocsiba mögijedtek. Ekkor már odaért a három alak lóháton. Oda köszönnek. Kikentök? Hova ilyen korán? Nem is fének kentök a rablóktól? Már akkor három alak mög is fogták a kocsiba fogott lovakat, miután a rablók jó mögnézték őket. Aha, van itt egy úri fickó is. Ki a zseböket? Ki az aranyakat? Mátyás azt feleli erre. Mi szegény zsellérök vagyunk. Azok nem szegények, akik a vásárra mennek. A Mátyás ruhájába öltözött katona odaadta a két aranyat. A rongyos ruhába Mátyáséknál nem tanált aranyat, erre az egyik a tőréve beleszúrt a rongyos hettényi legénybe. És ekkor megszólalt a síp, és már ott is termöttek a Mátyás lovasai. És elfogták a rablókat. Ezek megijedtek, könyörögni kezdtek, de Mátyás nem könyörült rajtuk. Ezt a kettőt lógassátok fel fejjel lefelé, a legmagasabb fára. Egyet engedjetek szabadon, hogy elmesélje ezt az esetet, hogy ezután ne rabolják ki a szögény embereket. A két betyárt föl is lógatták a legmagasabb fára. A nép mög azt az utat még ma is Betyár országútnak hívja.
0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki, hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony, na, most gyere velem, meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak, most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta, no, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta, fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is, s ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A Bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öreg asszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csíp kézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jó tételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta, gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányoska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau, nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét. Nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
0: Csukásmeserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mi gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Hm? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fatörzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagodott az özvegyasszony, jó megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Végtére a róka szólalt meg.
2: Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
1: Én vagyok a Kator király. Kator király? Soha hírét nem hallottam. Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam. Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kator király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kator király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
3: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
2: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kator király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
3: Kator király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a Kator király.
1: El is indult a medve a róka barlangja felé.
2: Hallod-e te medve?
1: Kiált rá a strázsa.
2: Itt ne járj, mert az én uram a Kator király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
1: Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a Kator király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjárt. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik.
2: Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a Kator király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
4: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
1: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a Kator királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
4: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
1: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját.
2: A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, s így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, s onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pödri, az én fenséges uram. S csak ugyan, végre kijött a kacor király is. Lassan, s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ja Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, s ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ezt csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Urzsgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A szürke pillangó. Tavasszal a frissen pattanó ropogós rügyeken ezer meg ezer hernyócska lakmározik. Van köztük húsos, tarkabarka és egyszínű. Miután a hernyócskák jól belakmároznak, megtömik a pocakjukat, és már nem bírnak többet enni, egy vékony, hosszú szálból gubót fonnak maguk köré, hogy nem sokára szemkápráztató pillangóként bújjanak elő. A legszebb erdőben, ahol ember még csak nem is járt, nyár elején csak úgy roskadoznak a bokrok és a faágak a sok kicsi gubótól, amik mind egy-egy pillangót rejtenek. Ők pedig a megfelelő pillanatban elő is bukkannak. Ilyenkor csak úgy kavarog a levegőben a sok szivárvány színű csillogó pillangó, akik a meleg napsütésben szárítgatják a szárnyaikat. A gyorsabbak hamarosan az erdő melletti tisztáson gyűlnek össze. A nap végére szép lassan mindegyik lepke megérkezik, és vidáman köszöntik egymást. Vannak, akik alig ismernek egymásra hernyókorukból, de végül mindegyikük bemutatkozik, és a pillangók összebarátkoznak. Egyik évben a legnagyobb és legszínpompásabb pillangó a mező közepére repült, és csengő-bongó hangon így szólt a többiekhez. Mindannyian nagyon sokat vártunk erre a pillanatra. Hernyókorunkban nem voltunk valami szépek. Most viszont mi vagyunk a leggyönyörűbbek az erdőben. Gyertek, sorakozzunk fel, és mutassuk meg mindenkinek, milyen csodák rejtőznek egy fehér gubóban. Azzal mindegyik pillangó szélesre tárta a szárnyait. A legnagyobb pillangó büszkén nézett végig a piros, sárga, kék és zöld tömegen, ám egyszer csak lecövekelt és hangosan felkiáltott. Te jó ég! Hát téged meg mi lelt? Kérdezte szörnyűködve egy közepes termetű lepkétől. A lepke csak zavartan áldogált, toporgott, lépegetett egyik lábáról a másikra, arról a harmadikra és a negyedikre, és csak szemlesütve motyogta. Nem tudom, én így bújtam ki a gubóból. A pillangó ugyanis tetőtől talpig, elől, hátul, a fejecskéjétől, a szárnya végéig teljesen szürke volt. Nem ismert előjönni az árnyékból, ahol áldogált, nehogy rásüssön a nap, és még többen meglássák. De akkor már mindenki őt bámulta, sőt, valaki oda is kiabált. Ő már hernyónak is sápat volt, ne foglalkozz vele! És hangos nevetéssel hátat fordított neki. A többi tarka lepke is követte a példáját, és ott hagyták a szürke lepkét. Szegény nagyon elszomorodott, és még szégyenlősebben húzta maga köré a szárnyait, amiket azóta nem mert kinyitni, amióta kibújt a gubóból. Egy fia szín nem volt se egyiken, se másikon. A szürke lepke szomorúan nézett a szivárványos forgatag után, ami keresztül kasul bejárta az erdőt, és úgy döntött, inkább elbújdosik. Attól kezdve csak az árnyékban, vagy este a sötétben merészkedett elő, hogy meg ne lássa valaki. Így csak a Szent János bogarakkal és a kicsit vaksi vakonddal kötött barátságot, mert őket legalább nem zavarta, hogy néz ki. A vakonda jókat beszélgetett, a Szent János bogarakkal pedig esténként körberepülte az erdőt. De még ilyenkor is gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se érje fény, hát ha megijednek attól, hogy egy színtelen szürke pillangóval barátkoznak. Ám egyik este annyira óvatlan volt, hogy berepült egy vékony holdsugárba, ami megvilágított egy kis tisztást az erdő közepén. Csak akkor eszmélt fel, amikor hallotta, hogy a Szent János bogár döbbenten felkiált. Nézzétek! Jaj! Ne haragudjatok! szabadkozott rögtön. Nem akartam, hogy így lássatok. Ám az egyik Szent János bogár félbeszakította. Sosem láttam ennél szebbet, mondta áhítattal. A szürke pillangó értetlenül nézett körbe. Mármint nálam? Nem értem. De látta, hogy a többi bogárka is megbabonázva bámulja. Amikor lenézett magára, kis híján elfelejtett csapkodni a szárnyával a döbbenettől. Ugyanis az egész szárnya gyönyörű sápat csillogással ragyogott, mintha csak a világ legfényesebb gyöngyét hozta volna fel valaki a tenger mélyéről. Neked csillognak a szárnyaid, mondta elképedve valamelyik Szent János bogár. A lepke egyik ámulatból esett a másikba. Annyi időn át kerülte gondosan a fényt, nehogy meglássák, erre most kiderül, hogy csak a fényben látszik, mennyire káprázatosan szép szárnyakat adott neki a természet. Egész éjjel le sem hunyta a szemét, alig várta, hogy napfényben is megnézze magát. Felébresztette még a vakondot is, hát ha ezt még ő is látja. Amikor a napocska első sugarai áttörtek a fák lombjain, a lepke vett egy nagy levegőt, és belerepült az első sugárba. Még a vakond is ámuldozott ettől az ezüstösen csillogó csodától, és vidáman csapta össze a tenyerét.
1: Ennél szebbet még nem hordott a hátán a föld, lelkendezett. Még szemüvegre sincs szükségem.
0: A pillangó pedig csak repkedett, csillogott és villogott a fák között, és sosem érezte még ilyen jól magát. De a pillangó közé nem vágyott vissza többé. Megmaradt a barátainál, akik szürkén is szerették. Bizony van az úgy, hogy nem elsőre vesszük észre, mi a világon a legszebb. De ha van hozzá türelmünk, mi is megtalálhatjuk a legszebb lepkét, ami csak létezik.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Bence Ilona vagyok, és Vadadi Adrián Nem akarok aludni című meséjével szeretnélek megismertetni benneteket. Mivel Ákos nagyon korán jár óvodába, a délutáni alvásnál mindig szokott aludni. Zsófi is elalszik ebéd után, mert az apukája későn jár haza a munkából. Ezért ők, hogy még együtt lehessen a család, minden este későn kerülnek ágyba. Lea nem szereti a délutáni pihenőt, mert ő sosem tud aludni. Már otthon indulás előtt könyörögni kezd az anyukájának, hogy ebéd után vigye haza. Az óvodában mindent megtesz, hogy minél később kerüljön ágyba. Sokáig mossa a fogát, aztán a szekrényben hosszan keresgéli az alvó állatát, a levetett ruháit háromszor is összehajtogatja, mire a kis szék támlájára teszi. Amikor pedig végre lefekszik, egész alvásidő alatt csak forgolódik. Lea szinte sosem fáradt. Csak néha-néha, ahogy az óvonéni mondja, ünnepnapokon szenderedik el egy-egy fél órára. Az óvonéni mindenfélét kitalált már, hogy könnyebben teljen le a alvás ideje. Volt úgy, hogy az ablak alá tette az ágyát, résnyire kinyitotta a spalettát, hogy bejöhessen egy kis fény, és mesekönyvet adott a kezébe. De Lea gyorsan átlapozta a könyvet, aztán unatkozott tovább. Egyedül nem szeretett képeket nézegetni, csak amikor Dorcival és Majával lapozgatnak. Olyankor minden oldalon rácsapnak a legaranyosabb cicára, vagy a leghosszabb hajú királylányra, és azt kiabálják: Stipistop az enyém! Már az is előfordult, hogy az óvónéni maga mellé ültette az asztalhoz. Amíg ő a naplóba írogatott, addig Lea színes kígyókat vágott, a kígyóknak zöld tavat rajzolt, a tóba vízililiomot ragasztott. Akkor meg a többi gyermek kezdett rá, akik ha addig nem is aludtak, de azért nyugodtan pihentek az ágyukban. Én is rajzolni szeretnék. Ha mindannyian felkeltek, félek, nem tudnátok olyan csendben maradni, hogy ne ébresszük fel az alvó gyermekeket, válaszolta az óvónéni, és inkább Leát is visszafektette az ágyába. Lea ma különösen nyugtalan volt. Amióta vége lett a mesének, azt leste, kivel lehetne egy jót trécselni. Ákos! Súgta oda a mellette alvó kisfiúnak. De Ákos nem figyelt oda. Lea átdugta a lábát az ágyára, és a lábujjával meglebegtette a takaróját, hát ha felébred. Lea, szólt rá halkan az óvónéni, hagyd Ákost aludni. Lea a másik oldalára fordult. Egy darabig játszott a lepedő lelógó gumiával, az ágylábára tekerte, aztán meg a csuklójára. Utána az ágyról lelógva a parketta csíkjai közé szorult morzsákat piszkálta ki, majd az okniát húzogatta fel a térdéig, és tolta le ismét a bokájáig. Amikor ezt is megunta, Zsófit kezdte el szólongatni. Psz, psz, Zsófi, Zsófi, sziszegte. De ő sem mozdult, már a mese közepe óta az igazak álmát aludta. Lea, maradj nyugton, ne ébreszt fel Zsófit, kérte az óvónéni. De a lovacskája már ki is bújt a takaró alól, és körbe nyargalta a környéket, aztán meg a párnája vetett hármas szaltót a levegőben, majd egymás után kétszer kiment pisilni. És amikor már nem volt mit tenni, rákezdte a kérdezősködést. Mikor kelünk fel? Az óvónéni megelégelte le a fáradhatatlan nyüzsgését. Letette a tollát, becsukta a naplót, amit épp írogatott, felállt az asztaltól, és odament le a ágyához. Most figyelj te a gyermekekre, mondta, én lefekszem aludni. Azzal bebújt le a ágyába, és a fejére húzta a takarót. Leának tetszett az új szerep. Még sosem volt kis óvónéni. Az asztalra könyökölt, és végigjáratta a tekintetét a félhomályba borult csoportszobán. Arra várt, hogy rászólhasson Zétényre, hogy ne mocorogjon olyan hevesen, mert felébreszti Dorcit. Esetleg megkérhesse Danit, forduljon meg az ágyán és hagyja békén Györgyöt, vagy elvehesse Majától az alvós barátját, mert balettozik a takaróján. De az óvónénivel olyan halkan cseréltek helyet, hogy senki sem vette észre, így mozdulatlan maradt minden. A gyermekek csak feküdtek, meg sem moccantak. Az óvónéni viszont nem feküdt olyan nyugodtan. A karjait kidugta a takaró alól, és lóbálni kezdte a magasban. Aztán tapsikolt a lábával. Lefeküdt a szőnyegre, majd visszamászott az ágyra. Lea nézte egy darabig a bohóckodást, aztán cérnavékony hangon megszólalt. Ne viccelődj, óvónéni! A gyermekek felemelték a fejüket a párnáról, és feléjük fordultak. Amint meglátták, kifekszik Lea ágyában, és mit össze nem rendetlenkedik, kuncorászni kezdtek. Az óvónéni úgy tett, mintha meg sem hallotta volna Lea kérését. Újabb és újabb bolondságot talált ki. A gyermekek meg egyre hangosabban kacaráztak. Lea nem győzött rájuk szólni.
2: Pszt, felébresztitek Ákost, mondta. Zsófi még aludni szeretne.
1: Aztán ráhúzta Zétény fejére a takarót. Befogta Dorci száját. De amikor látta, hogy minden hiába, sehogy sem tud csendet teremteni, oda ment az óvónénihez, és így szólt.
3: Most már cseréljük vissza.
1: Az óvónéni kimászott az ágyából, betakargatta Leát, és visszaült az asztalához, hogy befejezze a naplóírást. Nekem is van egy történetem az óvodai alvásról, mégpedig a gyermekem, amikor kis óvodás volt, mindig nagyon sokáig aludt az óvodában. Ő nagyon szeretett aludni. Ennek az oka az volt, hogy az apukájával mi mindig későn jöttünk haza, és ő mindig megvárt minket. Tehát későn feküdt le, reggel, amikor felébredt, nagyon álmos volt, még úgy az ágyban megitta a kakaóját, félálomban megmosta a fogát, még az autóban is aludt, amíg elértünk az óvodába. És a délután bizony nagyon kihasználta, egész alvás idő alatt aludt. Később mesélte el, amikor már felnőtt volt, hogy nagyon érdekes volt számára, hogy amikor felébredt, általában úgy volt, hogy senki nem volt körülötte. Már minden gyerek kint játszott az udvaron, de ő még mindig csak aludt.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Markó meg a gombóc, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Palkónak nagyobb volt a szeme, mint a szája. Persze ezt úgy kell érteni, hogy mindenből nagyobbat, többet akart enni, mint ami egy ilyen kisfiúnak éppen elég. Anyu, miért nem csinálsz nagyobb gombócokat? Kérdezte, pedig anyu éppen akkora gombócokat főz, amekkorának egy gombócnak lennie kell. Apu, miért ilyen kis dinnyét hoztál? Mondta apunak, pedig apu olyan nagy dinnyét hozott, hogy még ő is alig bírta hazacipelni. Ugyan mit csinálnál, ha nagy gombócokat raknék a tányérodra? Akkor nem tudnál 8-at megenni, csak 1-et, legfeljebb másfelet, válaszolt anyu. Az csak bízd rám, hencegett Palkó. Ugyan mire volna jó a nagyobb dinnye? A felét sem tudnánk megenni, a többit kidobhatnánk, még a hűtőszekrényben sem férne el. Az csak bízd rám, mondta Palkó apunak. Másnap Palkó lent üldögélt, szokott helyén az udvarban, a kerítés mellett. Palkó, gyere ebédelni! Hallotta anyu hangját. Palkó az ilyesmit mindjárt meghallja, csak azt nem, amikor anyu ilyesmit mond. Menj csak le a közértbe és hozzál 2 deka élesztőt. Az ilyesmit legalább 3-szor kell elmondani, persze ilyenkor már a hang is, a szöveg is változik. Hányszor mondjam, te haszontalan? Hát, ilyenek ezek az anyuk. De megtörtént az is, hogy Palkó hívás nélkül megjelent a konyhajtóban. Itt vagyok, mondta. Mit akarsz? Kérdezte anyu. Nem hívtalak? Nem, csodálkozott Palkó. Úgy hallottam, hogy azt mondtad, gyere ebédelni. Anyu ilyenkor vagy nevetett, vagy mérgelődött. Palkónak úgy látszik, nem csak a szeme káprázik néha, és óriás gombócokat, meg hatalmas fagylalt adagokat lát, hanem a füle is. De most csak ugyan anyu hangját hallja. Kisfiam, gyere ebédelni! Palkó már is ott ül az asztal előtt, hogy bement volna az udvarból, és odaült volna az asztalhoz, arra már nem is emlékezett. Ott ült az asztalnál megszokott helyén, ám az asztalon szokatlan látvány tárult most már csak ugyan nagyra nyílt szeme elé. De most a csodálkozástól nyílt nagyra a szeme, mert az asztalon olyan hatalmas tálat látott, mint egy üst, és abban akkora gombócok gőzölögtek, mint egy-egy futballlabda. Palkó megrémült. Kivágja fel neki ezeket a gombócokat, töprengett, mert hogy ő nem képes erre, azt tudta. Anyu, apu vágt fel, de sem anyu, sem apu nem ült az asztalnál, sőt, még a szobában sem látta őket. Ki vágja fel? Siránkozott Palkó. De akkor a tálból felemelkedett egy kis emberke, akkora volt csak, mint Palkó kis ujja, pedig az igazán kicsiny volt, hanem a hangja az óriási. Úgy harsogott, hogy az ablak is megrezzent, amikor megszólalt. Majd te! Rád bízzuk! A kis emberke átlátszó volt, mintha gőzből lett volna, bizonyára abból is volt. De én nem tudom, nyögte Palkó ijetten, szepegni is kezdett. Nem érek fel odáig. Már pedig neked kell felvágni, és jól vigyázz, mert ebben a tálban éppen 8 gombóc van, tudom, annyit szoktál megenni. Most ezt a 8 gombócot mind meg kell enned, és utána azt a kis dinnyét, ami ott áll a sarokban. Ordította a kis gőzemberke, és odamutatott a sarokba, ahol egy akkora dinnye állt, hogy nem is lehetett tudni, hogyan fért be az ajtón. Na mi lesz? Kihabált a kis emberke, és fenyegetően Palkó felé libegett. Palkó nem várt tovább, hirtelen az asztal alá bújt. Ho-ho, nem lehet megszökni, tessék csak mind megenni, fejezte be a gőzemberke. Ebben a pillanatban Palkó nagy koppanásokat hallott, mert a gombócok mind kiugráltak az asztalra, egymás után onnan a padlóra. Palkó felugrott, Jól bele is verte a fejét az asztalba, de ezt most észre sem vette, rohant az ajtó felé, a gombócok utána, élükön a kis gőzemberke rohant, villát és kést tartott a kezében. De ezek óriási evőeszközök voltak, Palkó meg sem tudta volna emelni őket. A kis gőzemberke azonban könnyedén forgatta azokat a levegőben. Palkó kirohant az udvarba, az utcára is kiszaladt volna, de sajnos a kapu zárva volt. A gombócok ott gurultak mögötte, utánuk az óriás dinnye. A gőzemberke meg bömbölt, fogjátok meg! Palkó megrázta a fejét, majd körülnézett. Ott ült szokott helyén a kerítés mellett. Megtapogatta a fejét, bizony jó kis púf volt a homlokán. Úgy látszik, beleverte a fejét a kerítésbe a nagy izgalomban, és ettől felébredt. Körülnézett, de sem a gombócokat, sem a dinnyét, de még a gőzemberkét sem látta sehol. Csak egy kis veréb állt előtte, és nézte kíváncsian. Palkó, gyere ebédelni, hallotta. Ha nem ez már igazán anyu hangja volt, Palkó még soha sem örült annyira anyu hívásának. Rohant már is. Mi van a homlokodon? Kérdezte anyu ijetten. No nézd, csak egy kis gombóc. És mosolygott. Azám, gondolta Palkó, milyen jó, hogy csak kis gombóc és nem nagy. Meg sem merte kérdezni, hogy mi az ebéd, attól félt életében először, hogy gombóc. De szerencsére mákos metéltet főzött anyu, és az is ér annyit, mint a lekváros gombóc. És nem is jó sokat enni, akkor nem fájdul meg az ember gyomra. Apu is megérkezett, hozta a dinnyét, de éppen akkorát, amekkorát három felnőtt meg tud enni. Mert a dinnye evésben Palkó is felnőttnek számít.
0: A Palkó meg a gombóc című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Julcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem. Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbe szólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvös Völgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor véletlen találkozása Vaspistával és Kovács Vicuval. Aj, ékes tavaszi nap! Olyan, mint egy fényességes, égre boruló kalap. Korán reggel ébred Vackor. Hány órakor? Éppen 6-kor. Korán reggel, reggelire édes tejes kávét kap, mellé nagy karé kenyeret, rá lépes mézet eleget, éhesen belé harap. Aj, te fényességes hétfő! Az a piszén-pisze, boglyos, igen vidámakat lépő, mert most egész hétje szabad, lévén tavaszi szünet. Játszani a térre szalad, oda a sok elsőbéssel, pajtásai seregével, mivel hogy a közös játék dobogtatja a szívet. Ahol a Kökörcsén utca egy kanyarban véget ér, vén platánfák állnak körben, ott a Galagonya tér. Közepén nagy homokozó, benne rengeteg homok, homokban keresztül kasul kicsi gyereklábnyomok. Homokozó szélén csúszda, mely a homokba csúszik. Csúszdára vaslétra vezet. Vackor alája bújik, és farönkök áldogálnak nagy csomóban, az a vár. Arra pedig mászhat Vackor, le is ugorhat akár. Ő a platánfákra mászna, föl a lombok magasába, rikogat is. Ho-ho-ho, fára mászni volna jó! De a parkőr kiállt akkor. Ejnye, kutya mája, Vackor! Fára mászni nem szabad! Hát a piszén-pisze, boglyos, lompos, loncsos és bozontos, mászhatnékos kölyök mackó a hintákig elszalad. Mert hinta is van, de mennyi? Érdemes egy csöp mackónak játszani, a térre menni? Aj, te galagonyati! De sok játszó kicsi gyerek árnyas fáid alá fér. Ott játszik Keszthelyi Dani Hidegkúti Mártival, ugró kötelezget Vackor vígan Zahár Zsófival. Zelnik Bálint ül a csúszdán, mögötte Kormos Luca, Csukás Pista fején sapka, trombita-szerű fura. Maros Donka tejet szürcsöl, kiflit rákcsál Nagy Balázs, Parancs Panni garást épít, de homokból a garázs. Énekel Domokos Matyi egy kicsike éneket, mikor észreveszi Vackor ugrókötelezés közben, hogy a Kökörcsin utcából, platánfák alatti árnyból két kisgyerek fut feléje, azaz, hogy csak lépeget. Egyszer csak mellette állnak, és az ugrándozó Vackor szemébe belé csodálnak. Együtt jártak óvodába, ott voltak pajtásai. Egyikük neve Vaspista, a másiké Kovács Vicu. S mivel rég nem látták egymást, szeretnének most Vackorral a téren eljátszani. Szólnak neki. Szervusz, Vackor! Emlékszel ránk, boglyosunk? Amióta nem jársz velünk, nincs is igazi bocsunk. Kezet ráz velük a pisze. Oj, Pistikám, Vicukám, hát nem felejtettétek el az én lompos hacukám. Vaspista komolyan bólint, de hát ő mindig komoly, mintha titkos féreg rágná, zsizsik vagy valami moly. Kovács Vicu hencegni kezd. Hegedülni tanulok. Még egy év, kettő vagy három, s nem lesz hegedűben párom. Mindent kívülről fújok. Vackort nevetés csiklándja. Nem fújják a hegedűt. És hogyan tudsz hegedülni, hogyha nem bírsz békén ülni, és még óvodás a neved, és még Picsu, nem ismered az A meg a B betűt. A Vaspista már ismeri. Azért olyan komoly ő. Gyere ugró kötelezni, te szájhős hegedülő!
1: S tartja kötelét Zsófival. Vaspista ugrándozik, hanem Kovács Vicu íme ugrás közben fölbukik.
0: Nagyot nyekken a homokban, de nem üti meg magát,
1: Mégis fölpattan dühötten, és messze hangzót kiált.
2: A szoknyám azok a kérlek, mert a kötélbe akadt. Míg az a szerencse vackor, hogy közben el nem szakadt. Inkább hegedülök eztán. Gyere, Vaspista, velem! Ezt a buta ugrándozást különben se szeretem. Nekem ez az ugrándozás ugyan fabatkát se ér. Aki akar, ugrándozzon! Szervusz! Kalagonya tér!
1: S ketten ugrált akkor Zahár Zsófi s Vackor.

0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó. Hallja, kend édesapám, én bizony elmegyek 7-7 ország ellen. Jól teszed, édes fiam, hagyta rá az apja. Elővette jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztotta végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett 7-7 ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre, futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja. Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rotyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette. Ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kend mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagba. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon. Vissza se nézett többé, ment tovább 7-7 ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, veletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majdhogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni. Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom. Ne bántsd szegényt, mondta a társa.

0: sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, dobálja, egyszer csak kip-kop, kip-kop, jön valaki a kincstárba. Elbújt Jankó a sarokban, hát a király jött személyesen. Nézi, nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek.
1: Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat.
0: Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint hajigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést, pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta. Hé, itt vagyok! Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott. Nem ott, te! Itt vagyok! Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták. Elmentek a királyhoz segítséget kérni. Az alatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat. Az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz. No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk. Hanem Jankó csak egy aranykrajcát vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, hetet hét ország ellen. Itt is volt, ott is volt, hol szolgált, hol nem, végre beállt egy kocsmároshoz. Hanem ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyalár fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű! Ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a béresnek. Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok, kiabált Jankó torka szakadtából. Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda. Én, kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futott, ahogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szelíd dombok ölelésében, sűrű erdővédelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Balaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Ment, ment, mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény Cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan, vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény Cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő Cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor Cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak Cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva Cseppecske még jobban elszomorodott. Ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak Cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcsepptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatotta Cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balatonvize csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az óperenciás tengeren túljárt háborúba, s amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak, nosza, egyszeriben hálót eresztelek a tengerbe, 10 is, 20 is, s kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult, szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mint a dézsával öntenék, megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört mindent, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
2: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
1: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
2: Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
1: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az.
2: Hely, uram teremtőm, volt öröm,
1: de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat, gyere,
2: Vigyük Budára! Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a 6 elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vén halász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király, azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.

0: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!
1: A kolbász, a béka, meg az egér. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, és elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, a kolbász szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrálni, hamar tudott menni és jönni. Az egér kiseperte a szobát, s hozott be fát meg vizet. A kolbász meg szakácskodott. Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akármennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondja a kolbász. Na, hát a dolog az rendre jár. Melyiketek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Megtették a békát szakácsnak. Neki fogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessen. Főzött vagy 3-4 nap, s akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy nem vagy jó szakács. Megszégyelte magát a béka. Na hát akkor kifőzzön. Azt mondta a kolbász. Az egeret tesszük oda. Oda tették az egeret. Ő is főzött vagy 2-3 nap, de ő se tudott jót főzni. Rászorították a kolbászt. Csak te főzöl. A kolbász váltig mondta. Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még 1 vagy 2 nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Neki fogott, hogy meg lesse, mit csinál. Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincs sehol senki, beledobta magát a lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, és akkor kijött. Hú, gondolta a béka, most már én is tudom, hogy kell csinálni. Ezért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Akkor ajánlkozott. Na most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni. Neki fogott, oda tett egy jó nagy fazék vizet a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte. Mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem amikor a legforróbb volt, beleszökött. Hát alig tudott kiszökni, mind összeforrázódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van varangyos béka. A kolbász meg az egér, mikor megmondta nekik, hogy jár, kikacagták. Felbontották a barátságot, s attól fogva mindenki külön él. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: A kolbász, a béka meg az egér című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Gondolkodtatok már azon, hogy mennyi mindent lehet csinálni tavasszal a szabadban? Például szaladgálni, medvehagymát szedni, de csak szülői felügyelettel. Felásni a kertet, virágot és más növényeket ültetni, megmetszeni a fákat a szüleitekkel vagy a nagyszüleitekkel. Vagy csak egy nagyot mosolyogni a játszótéren a sok csodálatos zöldülő fa láttán. Te is látod a változást? A természet ébredését? Nem bírtam ki, és hoztam nektek egy csodálatos vers részletet a tavaszról. Benyámin László, béke. Tavasz van. Milyen szép tavasz van. De jó futkosni a szabadban. A fű magas, sűrű a lomb. Csízbúvik ott, és vadgalamb. Száll a gyermekek nevetése. Tavasz, vidámság. Ez a béke. Csukás Mese Rádió.
1: Benedek Elek, kis okoska. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fiacskája, aki olyan okos volt, hogy az egész falu kis okoskának hívta. Hely, édesanyám, mondja egy reggel kis okoska, de szép álmot láttam. Hallom, fiam, hallom. Bizony nem mondom el én azt, amíg be nem teljesedik, mondta kis okoska. Hiába biztatta, hiába fenyegette, az anyja nem mondta el az álmát. Mit gondolt, mit nem a szegény asszony? Fogta kis okoskát, vitte a zöld királyhoz, és elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán. Kis okoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, és abba befalasztatta kis okoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett kis okoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, s azon által ételt adogatott be kis okoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kő kövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet kis okoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De kis okoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony, eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt kis okoska, aztán kis okoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy kis okoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült kis okoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza mindjárt aranynyilat nyomtak kis okoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kő kövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király? Útnak eresztette. De kis okoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a Veres király városába, s ott is a palota kapujába, Kisokoska megállította a katonákat, s mondta nekik: maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a Veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben, elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták Kisokoskát 12-ed magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A Veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincshajat, az lesz bizonyosan Kisokoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt Kisokoska: jó édes kenyere van a Veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes? Kérdezték a többiek. Attól, hogy asszonytej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kisokoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel Kisokoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a Veres király, amikor maga elé rendelte őket, nem ismerte meg, hogy melyik Kisokoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt: igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, és megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is Kisokoska szólalt meg először. Azt mondta: jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset Kisokoska bal füle mellől, de Kisokoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a Veres király színe elé. Hely, szette vette, ordított a király, hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre Kisokoska, én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hivatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy Kisokoska mondta. No, de te, betyár, most a kezembe kerültél. Megkötözték Kisokoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett Kisokoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott Kisokoska az összecsődült embereknek: fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely, lett szörnyű ijedelem, futott ki, merre látott, futott a Veres király is, de Kisokoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, és úgy ment haza a zöld király udvarába. Szaladt egyenesen a király szobájába, ott a Veres király fejét úgy lecsapta az asztalra, hogy az asztal négy felé hasadt. Akkor mondta Kisokoska: no, felséges királyom, ez volt hát az én álmom, most már tudja-e? Mondjam, ne mondjam, a király Kisokoskának adta a leányát, s fele királyságát, holta utánra ígérte az egészet. Aztán 6 lovas hintót küldtek a kisokoska anyjáért. Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: A Kisokoska című mesét hallottátok.

0: A teknős és a nyúl. Gyönyörű, napsütéses, tavaszi délután volt a mezőn. Egyetlen felhő sem volt az égen. Az állatok mind összegyűltek, hogy közösen töltsék el az időt. Éppen azon tanakodtak, milyen játékot játszanak. Az ürge azt mondta, játszunk bújócskát. Hogy is ne? Könnyű neked? Te egy pillanat alatt elbújsz az üregedben, hurrogta le a róka. Inkább labdázzunk azzal a pöttyössel, amit itt felejtett egy kisgyermek. Ám akkor megjelent a vígan ugrándozó nyúl.
1: Szerintem legyen inkább futóverseny. Bár engem úgyse győzhet le senki sem.
0: Dicsekedett hangosan.
1: Persze, ha mégis van mersze valakinek megpróbálni, állok elébe.
0: Húzta ki magát a 72 nyúl, s közben büszke mosollyal tekintett végig a meglepett állatseregen. Ekkor szerényen felemelte lábát a teknős, s bátortalan hangon azt mondta.
1: Én megpróbálnám, kedves nyúl uraság.
0: Mire a nyúl hangos kacagásban tört ki.
1: Még hogy te? Ne nevettes! Ha ledobnád magadról a házadat, akkor se sikerülne. De tudod mit? Vállalom. Csak aztán nehogy szégyenben maradj.
0: Szólt fölényesen a teknősnek, majd oda nyújtotta mancsát, hogy kezet fogjanak a versenyre. Az állatok két csoportra oszlottak ezután, attól függően, hogy kinek szurkolnak majd a megmérettetés alatt. A nyúl mellé állt a róka, és barátja az ürge. A teknőst pedig az apróbb egerek és madarak támogatták. Közben elindult a bemelegítés. A teknős kinyújtóztatta lábait, kocogott egy keveset a közeli fa körül, míg a nyúl vígan ugrándozott. Mindig, mikor a nyúl a teknős felé tekintett, jót mulatott magában.
1: Na most majd megmutatom neked! Jól megszégyenítelek!
0: Aztán eljött a kezdés pillanata. Mindketten odaálltak a rajthoz, ami egy sor összekapaszkodott giliszta volt, s míg a teknős erősen koncentrált a célra, a nyúl csak unottan ásítozott. Ekkor hirtelen a pacsirta nagyot sipított, és elindult a verseny. A teknős minden erejét összeszedve elindult, ám a nyúl meg sem moccant, lefeküdt a földre. Azt gondolta magában.
1: Adok egy kis előnyt. Szegény teknős, hát mégse kerüljön ekkora szégyenbe.
0: Miközben ott heverészett a nyúl a fűben, észre sem vette, s a szemei lassan lecsukódta, és elaludt. Közben a teknős elszántan menetelt tovább a cél, a két fa közé kifeszített zsinek felé. Semmi meg nem állíthatta. Annyira eltökélt volt. Pár óra múlva, mikor az idő kezdett kissé lehűlni, egy nagyobb széllökésre felébredt a nyúl. Bágyattan ült fel, és igencsak meglepődött, mikor körülnézett. Épp hogy ellátott a célig, ahol a teknős éppen készült átszakítani a célszalagot. Neki rugaszkodott a nyúl, hogy utolérje a cammogó állatot, de az bizony már olyan előnyre tetszert, amit nem tudott behozni a leggyorsabb nyúl sem. A teknős végül beért a célba, s hangosan felkiáltott.
2: Urra, így gyereke dicsekszik, kedves barátom, mondta vidáman.
0: Az állatok, akik oda sereglettek, mind hangosan nevettek a móresre tanított nyúlon. Az pedig annyira elszégyelte magát, hogy gyorsan el is ugrált. Azóta se látta senki.

a farkas, a róka, a varjú meg a nyúl. Régen a farkas, a róka és a nyúl barátsága messze földön híres volt. Mindig együtt járták az erdőt, és segítettek egymásnak a bajban. Hogy irigykedett rájuk az erdő többi lakója? Hanem aztán egy napon, mikor a három jó barát éppen vadászatra indult az erdőbe, útjukat egy igen széles árok keretezte. Áldogáltak egy darabig, nem tudtak dönteni, hogy átugorják, vagy inkább visszaforduljanak. Meg lehet, hogy rövid a fülem, de a lábam és a farkam hosszú. Egy szempillantás alatt a túloldalon vagyok, kérkedett a róka, s az ugrást mindjárt jól végig gondolta. Majd nekirugaszkodott, s habár minden erejét összeszedte, az ugrást mégis elhibázta, s beleesett a verembe. Ekkor magabiztosan így szólt a nyúl. Habár kurta a farkam és a fülem, a lábam mégis nagy, csak figyeljetek, s átugram egy perc alatt. Nekifutott a nyúl, majd izmos lábaival akkorát ugrott, hogy könnyedén átjutott az árkon. De ahelyett, hogy maradt volna társainak segíteni, kuncogva eltűnt a fák sűrűjébe.

farkaskomám, majd én a válladra állok, s úgy könnyen kimászhatok. Te pedig csak várj meg itt, míg hozok segítséget. Így is tettek. S kisvártatva a róka már a verem széléről integetett nevetve a farkasnak. Aztán sarkon fordult és elszaladt. A farkas pedig magára maradt. Ott ült egyedül a gödör alján a pórul járt ordas, s hangosan kesergett saját együgyűségén, hogy milyen könnyen besétált a róka csapdájába. Ám egyszer csak hangos károgásra lett figyelmes. Egy varjú szállt el felette. A farkas gondolt egyet, s hangosan felkiáltott. Bár csak én is tudnék olyan magasan s légiesen szállni. A varjú, mikor meghallotta a farkas beszédét, leszállt mellé. Igen? Szóval szeretnél megtanulni repülni? Kérdezte a holló. Úgy ám, bólogatott a farkas. Rendben van, megtanítalak. Fogd meg erősen a farktollam, s majd a levegőben elmagyarázom, mit kell tenned. S már fel is röppent a varjú a farkába kapaszkodott farkassal. A farkasnak fülig ért a szája, úgy örült, hogy megmenekült végre a veremből. Már repültek egy ideje, mikor a varjú megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte a farkas. Feljebb repült hát a madár, s kisvártatva újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte ismét az ordas. Még feljebb repült a madár. Már majdnem a felhők között szálltak, mikor újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Dehogy látom, felelte most kissé rémült hangon a farkas. Hiszen akkor már tudsz repülni. Engedd csak el a farkam, hogy egyedül is kipróbálhasd, biztatta a varjú. Az ostoba farkas pedig elengedte a madár tollát. A varjú pedig jó ízűen felnevetett, mikor a farkas zuhanni kezdett. Csak zuhant, zuhant lefele, s közben össze-vissza kapálózott a levegőben. De az ugyan nem ért már semmit. Ahogy közelített a föld fele, hirtelen meglátta, hogy egy kivágott fa tuskója terül el éppen alatta. Oda kiáltott neki. Szaladj, fuss onnan, mentsd az életed! De a tuskó gyökerei mélyen a földben eredtek, így mozdulni nem tudott. S a farkas éppen a kemény tuskó közepébe esett. Fájlalta az ordas a fején a púpot, de legalább a gödörből kijutott.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Kedves gyerekek, Lackfi János vagyok, és a most következő mese a Dombon inneni mesék című kötetemből való, ahol négy állatka találkozik, hiszen mind a négyen ugyanabba a lakóparkba költöznek szüleikkel együtt. Janka a vadmacska lány, Köles a bőregér, vagyis denevér, és aztán van még itt Dinnye, van még itt Elemér, de hát meg fogjátok hallani, hogy ők milyen állatok. Nagyon jól elszórakoznak egymással, és aztán persze, ahogy négy kis óvodás, vagy négy kis állatka összegyűlik, nyilván vannak közöttük, hát mindenféle furcsa helyzetek is, amiket meg kell oldani. A nagy varázslás. Janka, a vadmacska lány egy zöld ággal hadonászott és hókusz-pókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent Köles a bőregér.
2: Hát te meg mit művelsz itt?
1: Kérdezte Jankát.
3: Varázsolok.
2: És mit mivé?
3: Bármit, bármivé.
2: Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé?
1: Puhatolózott Köles.
3: Dehogy nem, hókusz-pókusz legyél fa.
2: Az hogy kell?
3: Susogjál, meg hajladozzál.
1: Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott. Mikor arra rollerozott Elemér a kölyök fóka?
4: Hát te mit csinálsz?
2: Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
4: Engem nem tudnál átvarázsolni?
3: Dehogy nem,
1: készségeskedett Janka.
3: Csiribú, csiribá, legyél madár!
1: Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot.
4: Még mit csinál egy madár?
2: Röppen és csicsereg.
1: Aha, kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre. Ho-ho. Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte.
2: Tulajdonképpen mi volt ez?
4: A madár ráröppent a fára,
1: vágta rá Elemér.
2: És mi van, ha a fának fáj?
1: Nyafogott Köles.
3: Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka.
1: Fordítva kellett volna. Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak.
3: Abrakadabra, fa legyél madár.
1: És?
3: Abrakadabra, madár legyél fa.
1: Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles, a madár, fürgén röbdösött az ágai között, és ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor felbukkant Dinnye, a hangyász.
5: Mit csináltunk?
1: Érdeklődött.
5: Nem látsz a szemettől fa vagyok, susogok és hajladozok,
1: dörgölte az orra alá Elemér.
2: Nem látsz a szemettől, madár vagyok, röppenek és csicsergek,
1: homályosította fel Köles.
5: Aha, szóval te vagy a varázsló,
1: fordult Dinnye Jankához.
5: Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom.
3: És mivé varázsoljalak?
1: Tudakolta Janka.
5: Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat.
3: Hát tessék, csiribú, hókusz és abrak.
5: Hurrá, macska lettem, fára mászok, madarat kergetek,
1: kiáltott Dinnye azzal, Elemérre és Kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön, mind a hárman.
3: Nem könnyű egy varázsló élete,
1: sóhajtott Janka.
3: Micsoda banda!

0: az elkényeztetett megváltó. Réges-régen, még abban az időben, amikor lehetett hinni a proféciáknak, egy eldugott kis falu epeketbe várta, hogy elérkezzen népükhöz az ősi jóslatból ismert megváltó.
1: A jövendőlés szerint,
0: oktatta a nebulókat egy mindentudó aggastyán,
1: hosszú éhínség után születik majd meg a gyermek, akinek egyik szeme, mint az ég, olyan kék, másik szeme pedig sötétebb lesz még az éjszakánál is. Ő hozza majd el számunkra a virágzást.
0: Még aznap este a település szélén roskadozó kunyhóban egy jóra való parasztasszony életet adott második gyermekének. Mikor a bába megmosdatta a síró csecsemőt, ilyettében majdnem elejtette.
1: Anyuka, ezt látnia kell, sikoltotta. Világra hozta a megváltó gyermeket, nézze a szemeit. Imába foglaljuk a nevét, felírjuk a kéménybe a mai estét, hogy még unokáink is emlékezzenek a sorsfordító éjre.
0: Hamar híre ment a faluban a nagy eseménynek, s a lakók sorra tiszteletüket tették az újszülöttnél. Valamennyien ajándékkal kedveskedtek neki, egy kis liszttel, némi kukoricával, néhány szem gyümölccsel. A gyermek, bár még egy napos sem volt, kitátott a száját, és mindent bekebelezett, ami csak a keze ügyébe került. Mikor végzett a lakmározással, hirtelen régen várt, éltető eső zúdult le az égből, egyenesen a termőföldekre. Ó, hogy milyen csudakor érkezett a falu életébe! Nem volt olyan növény, mi ne termett volna meg. A legszebbeket pedig mind-mind a legendás gyermeknek ajándékozták. Az egész településen egyetlen ember volt, ki nem nézte jó szemmel a megváltó körüli zsongást. A gyermek nővére. Helytelenítette, hogy valakit úgy istenítsenek, halmozzanak el adományokkal, hogy az a fülebotját sem mozdítja. Hiszen így ő sem fogja megtanulni, hogy a jutalomért tenni is kell valamit, fakad ki egyszer édesanyjának a leány. Azt fogja hinni, hogy más emberek feladata őt eltartani. Csapja szádra, kislányom, szitta le az anyja. Az én legkisebb gyermekem, maga a messiás, folytatta könybelábadt szemekkel. Ha még egyszer meghallom, hogy ellene áskálódsz, nem állok jót magamért, fenyegetőzött az elvagult asszony. Ahogy az idő telt, a falu csak hordta az édesebbnél édesebb gyümölcsöket, a forró kenyereket és a friss pörköltöket. A megváltó gyermekből pedig felnőtt cseperedett. De még milyen felnőtt! A sok elemózsiától olyan nagyra nőtt, mint egy ház, már megmozdulni is alig tudott. Testalkatával ellentétben a természete cseppet sem változott. Pontosan úgy viselkedett, mint egy újszülött. Mindent akart, és mindent azonnal akart. Még az öltözéke is inkább pelenkára hasonlított, mint egy tisztességes nadrágra. Az évek múlásával a földek termékenysége is alább hagyott. Egyre kevesebb és egyre rosszabb minőségű étel került az asztalokra, s így a megváltó elé is. Ezzel akarjátok kiszúrni a szemem? Tajtékzott a messiás. Azt hiszitek, hogy három csirkével, öt kosárnyi fügével és 10 cipóval jól lakom vacsorára? Ilyen hálátlan népséget még nem hordott a hátán a föld. A falu lakói elszégyelték magukat, és saját gyermekeik elől vették el a napi betevőt, hogy megmentőjüket kiengeszteljék. Csak hogy ez nem folytatódhatott így sokáig,
1: az emberek újra éheztek, s napról napra kevesebb ajándékkal tudtak a megváltó elé járulni. Egy napon úgy begőzölt a felemás szemű férfi, hogy hatalmas kezeivel elkezdte megenni a világot. Letépett egy darabot az égből, felmarkult a földből, és vég nélkül tömte szájába a környezetét. Amikor egy falubelit ragadott meg, nővére megelégelte az álmokfutást, s még időben rákiáltott. Te semmire kellő mi haszna, Pernahajder! Leteszed azt az embert, míg háromig számolok, különben megkeserülöd? Egy, kettő, három! Ha hiszitek, ha nem, a megváltó szó nélkül engedelmeskedett a határozott kiállású leánynak. Most pedig, folytatta az aszidást, beállsz a sarokba, és addig ki sem jöhetsz onnan, amíg el nem gondolkozol a tetteiden, és készen nem állsz a bocsánat kérésre. A férfi lehajtott fejjel fogadott szót a parancsnak, s három kerek napon át meg sem mozdult. A negyedik napon személyesen látogatta meg a családokat, és próbálta kiengesztelni őket. Miután összevarta az eget, ő is kiment a többi munkás emberrel a földekre dolgozni. Soha többet nem követelt magának semmit, mindenért megdolgozott eztán. A falu sosem tapasztalt meg még egyszer olyan gazdagságot, mint a megváltó születése utáni esztendőkben, azonban nélkülözniük nem kellett már többé. Tudták, hogy ez így van rendjén. Elégedettek voltak életükkel. És hogy valóban ez a felemás szemű férfi lett volna a messiás, azt döntsétek el magatok.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Egész pici koromban majdnem 7 évig hegedültem. Nagyon sokat kellett gyakorolni, és rendkívül szigorú volt a tanár. Így aztán, amikor vége lett annak az iskolának, ahol hegedűt tanultam, úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok. Pár év múlva harsonás lettem. Ez a mese, amit most mondok, a hegedűről szól. Hallgassátok szeretettel! Grimm testvérek, a csodálatos hegedűs. Elmeséli Gőz László. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarok táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elunta magát. Ideje, hogy pajtást kerítsek magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húróval egyszerűen olyan szép csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs ez a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalt a rengetegben, édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót, egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá és megszólította. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságot, felelte a hegedűs, a szót fogadsz, egy-kettőre elleseted a titkát. De figyelmeztetek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegéltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a zenetanítás. A hegedűs azonban ügyet sem vetett rá, amíg egy terebélyes tölgyfához nem értek, akkor hirtelen visszafordult. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkas koma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedű tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, és úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccani sem tudott többé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök érted, mondta neki a hegedűs, és paképnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá szorította a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaóvakodott hozzá, leült, félrefordította kisé a fejét, és esengbe mámult rá a vörös képével. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled, ha csak ez a kívánságod. De előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, és amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. A róka elvigyorodott örömében. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, ígérte. Elindultak elől a hegedűs, nyomában a róka, mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyurga, mogyorós övény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földig hajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett egyik lábával az egyikre, a másikkal a másikra. Na, róka koma, kezdődik a lecke, mondta a hegedűs. Add csak ide a balvancsodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna, előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi ércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte rókakum a bal lábát a bal oldali bokorhoz. Most add ide a jobbikat, mondta. Adta a róka azt is, igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobb oldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak-e a csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát, ott lebegett, rugdalózott. Most aztán bár így szépen, amíg visszajövök, érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlynál nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak, és megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, ahogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak egy nyuszi, mondta a hegedűs, ilyen pajtást sem kívántam. A tapsi füles odaújgatett elé. De szépen húzott, kedves mester, szólt, szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte a hegedűs, szófogadás dolga az egész. Megint meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyúlába szögődött. Csak hamar kiértek egy tisztásra, súdár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl lábára hurkolta, a másikat a fa tövére kötötte. Kezdődik a lecke, nyulacska, mondta. Lássuk, mit tudsz. Először is szaladt körül 20-szor ezt a nyárfát. A nyúl boldogan loholni kezdett a fa körül, örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutotta 20-szor a fát, hanem a pányba is rátekeredett 20-szor a fa derekára. A szerencsétlen plótás fogva maradt, hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a lába fájdult belé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök, érted, mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőbe. Közben a pórulját farkas addig kapálozott, addig rágta marta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dűtöl tajtékozza vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul megbünteti. A róka még mindig ott rukkapált a gyalogösvény fölött. Meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ólítani. Farkas testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs. A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után, ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? Kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgök, szabadíts meg, rászedett a hegedűs, siránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúl pecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már hárosban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedűs pedig, ahogy ment, mendegélt az erdőben, megint nagyon magányosnak érezte magát, megállt egy terebélyes bükkfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója, benne volt ebben a hegedűszóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény favágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, hogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagyni a munkáját, és el kellett indulni arrafelé, ahonnét a csodálatos zeneszó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálását. A hegedűs, amint meglátta, nagyon megörült, s azt gondolta. Végre! Igazi jó pajtást találtam. Embert kerestem én, nem állatokat. Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény favágó csak hallgatta, ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor ért oda a farkas, a róka meg a nyúl. A favágon nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszéjét, s odaállt hatalmasan, elszántan a hegedűs elé, mintha azt mondaná. Vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszerűen inokba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, nyőrködtette a szegény favágot varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben. Később megkereste a farkast, a rókát és a nyulat, mindannyiuktól bocsánatot kért. Mai napig zenél az új barátainak, ha még meg nem unták.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, nagyapa meg a csillagok. Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan, mert fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák majdnem mindig mosolygósak. De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául. Márpedig ők tudtak. Nagyapa is, meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova tűnik nagyapa. Mert nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, de nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt. Még szerencse, hogy Mikka Makka gyakran meglátogatta Babó Tittit, mert ismeretes, hogy Mikka Makka majdnem mindent tud. Avagy majdnem tud mindent. Esetleg mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka nagyapa. Hát nem tudod, ámuldozott Mikka Makka. Nem, mondta Titti. Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
2: Persze.
1: Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
2: Láttam, azok a hulló csillagok.
1: És minden nap több is leesik, igaz-e? Folytatta Mikka Makka.
2: Igaz.
1: Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? Ilyet meg Babó Titti.
2: Na látod, mosolyodott el fölényesen Mikka Makka. Azt gondolod, hogy minden nap kevesebb csillag van az égen? Én aztán nem.
1: Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
2: Bár nem egészen értem, komorodott el Babó Titti.
1: Minden nap leesik egy csomó, még sincs kevesebb.
2: De nincs ám, mert nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat.
1: A létráján fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi mindeniket. Babó Titti szájtátva hallgatta Mikka Makkát, csak nagy sokára ocsúdott ámulatából. És mi lesz? Kérdezte suttogva. Mi lesz, ha nagyapa már nem lesz velünk?
2: Ó, te Big Fitz! Nézett rá megrovóan Mikka Makka.
1: Hát nem tudod, hogy nagyapa sohasem hal meg?
2: Az lehet, hogy egyszer majd már nem jár ki az almafáival beszélgetni, meg talán veled se beszélget, velem se,
1: de minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig. Bizony, Babó Titti, ilyen nagyapád.

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köleskását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köleskását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köleskásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falu béliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kienniük a házaikból.
0: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Érika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaré Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér, annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból, ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát mindnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre-hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacak hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen haszna vehetetlen szekér? Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta. Kukurikú! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a Legyecske, a kisbéka, a Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a Legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. Legyecske fonalat fonarokkán, a kisbéka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az oviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukás Mese Rádió.